0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió,

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte nem mindig nyilvánvaló életünkben. Ezért kérnünk kell a figyelmesség, a nyitottság lelkét, hogy nyitottak legyünk arra, hogy észrevegyük Isten gyógyító jelenlétét életünkben. Egy különös találkozás, amely által rádöbbenhetünk azokra a hasonlóságokra, amelyeket felfedezhetünk a mi életünk és az evangéliumban szereplő személyek között. Hallgassuk meg János evangéliumát.
0: Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy fürdő, amelynek héberül Betesda volt a neve. 5 oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük. Vakok, sánták, bénák, várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem. Erre Jézus azt mondja neki: kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, fölvette az ágyát, és elindult. Aznap épp szombat volt. Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. Így felelt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta: fogd ágyadat és menj. Erre megkérdezték tőle: ki volt az az ember, aki azt mondta neked: fogd ágyadat és menj? A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: nézd, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. A zsidók üldözték Jézust, amért szombaton gyógyított. Jézus azonban azt mondta nekik: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.
1: Amikor a betegség kapcsán saját magunk tesszük fel a kérdést, mert érintettek vagyunk, és nem elméleti kérdésről beszélünk, hanem gyakorlati fájdalom, vagy kirekesztettség, amikor megéljük a kiszolgáltatottság élményét, akkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy hol van

harcainkat, fájdalmainkat, szenvedéseinket. János evangéliuma, ahol Jézus jeleket visz végbe, amely által hirdeti az Isten országát, most is ebben a találkozásban vezeti ezt az embert az Isten hit mélységére. Betegségén keresztül, de hogyha megfigyeljük az evangélium emberét, a Betesda tónál, a lyukkapunál, van egy gyógyító víz. Mindannyian keresünk gyógyító helyeket, gyógyító vizeket. Azt gondoljuk, hogyha megérint bennünket, akkor könnyebb lesz, jobb lesz. A gyógyulás utáni vágy és az igazság utáni vágy mindannyiunkban Isten belénk teremtett vágya. Nem mi találtuk ki, nem belőlünk származik, hanem az igazság az élet utáni vágynak a kifejeződése. Teljesen természetes és emberi, hogy aki beteg, az meg szeretne gyógyulni. Aki beteg, és azt mondja, hogy én nem akarok meggyógyulni, annak más orvos szükséges. Az lehet, hogy jobb, hogyha elmegy pszichológushoz. Teljesen természetes, hogy a szenvedést mi nem keressük, nem halmozzuk. Ezzel vádolják legtöbbször a katolikusokat, hogy mi szeretjük a szenvedést. Nem szeretjük a szenvedést, és a szenvedésnek önmagában nincs értelme. A szenvedésnek csak a szeretetben elrejtve van értelme. Jézus Krisztus a bennünket megváltott a szenvedése által, de szeretetből váltott meg. Nem a szenvedés által váltott meg, hanem a szenvedés a szeretetből fakadt. Az az ember, aki szeret, az szenved. Hogy miért szenvedett ez az ember, miért volt beteg, hogy milyen betegségben szenvedett, azt nem tudjuk, az a biztos, tehát az, amire figyelnünk kell, hogy ez az ember jó sok ideje már szenvedett, beteg volt, és képtelen volt egyedül bármit is tenni. Rá volt utalva mások segítségére. És amiután fölkavarodott a víz, ő sosem ért oda időben. Nagyon sokszor van ilyen tapasztalat az életünkben, hogy a legfontosabb dolgokról, mintha lekésnénk, elkéssük az élet meghatározó pillanatait. És így járt ez a szegény beteg ember is, aki már 38 esztendeje szenvedett. És itt van egy nagyon fontos megjegyzése a Szentírónak, az evangélistának, hogy amikor Jézus meglátta, mint ott feküdt, megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle. Tehát akkor, amikor betegségben szenvedünk, és úgy érezzük, hogy sok lehetőséget elmulasztottunk, lekéstünk, lehetett volna jobb is az életünk, akár a betegségben is, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a köztes, látszólag jelentéktelen mondat, amikor azt halljuk a Szentírásban, hogy Jézus meglátta, és megtudta róla. Jézus meglát bennünket, tehetetlenségünk, betegségünk, kiszolgáltatottságunk mélyén, és megtudja rólunk, hogy mi a mi élettörténetünk. Tehát Istent érdekli a te élettörténeted. Istennek fontos vagy te. Kudarcaiddal, fájdalmaiddal, szenvedés történeteddel együtt. Tehát mielőtt még észrevennéd, hogy Isten kíváncsi rád, megtörténik, mindig az isteni az első lépés, és a gyógyulásnak ez az első lépése és folyamata, hogy Isten meglát téged, és tudakozódik felőled. Hogy kiktől tudta meg, valószínű, a körülötte lévő kíváncsiskodó emberektől. Az is a betegségnek az egyik velejárója lehet, de nem kötelező, csak nagyon sok ember így reagál, hogy bezárkózik, elzárkózik a világtól. Ez történik ezzel az emberrel, bár kint van a szabadban, ott van a tó mellett, elzárkózik a világtól. Nem ismeri az ő lelkét senki.
Én is elzárkozom a világtól. Vannak őszintén

0: előtte barátaim, rokonaim, szeretteim, akikkel megosztom fájdalmamat, félelmemet, szívem megtörtségét. Mert hogy valamit meg kellett osztjon ez az ember, saját bezárkózása ellenére is, mert Jézus valakitől érdeklődött. Ha nem osztom meg a hozzám legközelebb álló emberrel, emberekkel, barátaimmal, lelkem rezdüléseit, és meglát engem Isten, és eljön az én életembe, akkor kitől érdeklődik, és vajon mit fognak megtudni rólam? Mit tud meg rólam az Isten? Vagy mesélek egyáltalán az imádságban az Istennek önmagamról, igazságkeresésemről, kételjeimről, mert Istent érdekli. Meglátja és megtudja, hogy mi van veled. De kitől tudja meg, és milyen híreket tud meg rólad? A látszatot? Vagy a szívednek a történését? És itt ez történik meg, hogy Jézus felkutatja, megvizsgálja a beteg környezetét, amolyan mondhatnám modern szóval, környezettanulmányt végez. A betegnek a szociális állapotáról, kapcsolatrendszeréről, mert hogy ez is szükséges, hogy megismerjük, hogy milyen a társadalmi beágyazódása, viszonyulása a betegnek a társadalomhoz, a közvetlen környezetéhez. Tehát Jézus tudakozódik felőle, és amikor megtudja, hogy milyen régóta fekszik betegségében, akkor fölteszi a kérdést. Meg akarsz gyógyulni? De még mielőtt a kérdésre rátérnénk, fontos az is, hogy magunkba tekintsünk, és nézzük meg, hogy itt van ennek az embernek a 38 éves szenvedés története is, és egy picit kirekesztett a világból. Azt mondja, hogy nincsen senki. Nincsen, aki elvigyen a vízhez, amikor megmozdul a víz. Ez a nincsen senkim az elmagányosodásnak a szenvedése. Ez az a szenvedés, amit nem lehet patikákba felírt gyógyszerekkel enyhíteni. Az a fájdalom, amikor senkim nincs, amikor magányos vagyok. Persze a társadalom az néha igazságtalan a betegekkel, a betegséggel, a szenvedéssel, mert önmaga nem tud mit kezdeni. Van ez a tév vallásosság, az új hit, az új vallás, amikor mindenki azt mondja, hát fő az egészség. A legfontosabb, hogy egészséges legyen. Mint hogyha ez lenne a legnagyobb emberi érték. Természetesen vigyázunk az egészségünkre, de nem lehet a legnagyobb emberi érték. És aki fél a betegségtől, fél a gyengeségtől, az kirekeszti az életéből a másik ember gazdagságát. És akkor ez a társadalom igazságtalansága, amikor egyedül hagyja ezt az embert majdnem 40 éven keresztül, a 40 éves pusztai vándorlás, az egyedül maradottság. De betegként a másik oldalon, ágyba fekve 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve már, azt is őszintén szembe kell néznünk a csendben önmagunkkal, szívünk mélyén. Vajon ez a kirekesztettségnek az igazságtalansága mennyire függ tőlem? Mert a társadalom kirekeszt, nem jön a segítségemre, nem úgy jön, ahogy elképzeltem. Ez az 50%, de a másik 50% az enyém. Ha én nem osztom meg szívem gazdagságát, kételjeit, az életem szenvedés történetét senkivel, akkor nem a társadalom rekeszt ki, hanem én rekesztem ki magam a társadalomból. Tehát 50-50%. Van az igazságtalanság, a világi, de van az az igazságtalanságnak a terhe, amit én róvok saját magamra azáltal, hogy elrejtőzöm magamba, hogy nyalogatom a saját sebeimet, hogy azt mondom, hogy mindenki hibás, hogy nem ért meg engem senki. Persze, nem is érthet meg. Tehát aki nincsen abban a fájdalomban, abban a helyzetben, az csak próbálja megérteni. De nem is erről szól, nem is mindig megérteni kell az embernek az szenvedés történetét, hanem társává kell válni. Az, hogy valaki megért, ümmög ott mellettem, hogy el tudom képzelni, megértem, ez nem segít. Se a fájdalmamon, se a szenvedésemen. De hogyha úgy van velem valaki, hogy velem van, és nem hagy magamra a szenvedés idején, akkor ez sokkal több, mint az, hogy kognitíve, értelemszerűen azt mondja, hogy én megértem, amit te érzel. De ehhez meg kell tanulnunk nekünk is elfogadnunk a másik ember közeledését, a jóisten közeledését, amikor ő már kutakodik, érdeklődik utánunk, és utána fölteszi a kérdést. Tehát meg kell tanulnunk elfogadni azt a jelenlétet, ami van. Nem azt a jelenlétet, amire vágyunk, ami ideális, amit a filmekben láthatunk, hanem azt a jelenlétet, azt a törékeny jelenlétet, amit a társaink tudnak adni számunkra, a saját hibájukkal, a saját gyengeségeikkel együtt. Elfogadni az ő szeretett nyelvüket. Hogy azt hagyja, ami neki jó. Ő tudja, hogy minek örülne, akkor azt hozza el. És én elfogadom, mert a szívemén lévő szándékot nézem. És ez nagyon fontos. Itt történik meg a gyógyulás igazából ennél az embernél. Jézus fölteszi a kérdést, meg akarsz-e gyógyulni? És ekkor szembesül azzal, hogy ő ki van rekesztve. És erre Jézus azt mondja neki, kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, felvette ágyát és elindult. De ez még csak egy részleges gyógyulás. Nagyon sokan vagyunk, akik nem gyógyulunk meg fizikailag. És akkor meg kell tanulnunk elviselni a csalódást. Nagyon sok fájdalommal és könnyen jár az, amikor vágyunk valamire, és jóra vágyunk, mert aki gyógyulni vágyik, az jóra vágyik, és akkor rádöbben arra, hogy nem gyógyult meg. Azt el kell siratni, azt a kudarcot el szabad siratni. Szabad sírni akkor, amikor nagyon fáj, hogy nem gyógyultunk meg. De nem magunkat siratjuk, hanem egy be nem teljesült vágyat, és akkor a be nem teljesült vágy után új vágyak születnek, és megtanulunk Istennel együtt vágyakozni arra, ami rólunk szól, a rólunk, rólam és az Istenről. És hogyha Isten nem engedi meg a fizikai gyógyulást, akkor valami más elképzelése van, ami hosszú távú, nem holnap-holnap után, hanem életre szóló elképzelés rólad, és rólam, rólunk. Isten az Isten országának az építését úgy képzeli el, hogy nem gyógyít meg teljesen. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és nem nagyon tudtam járni, nemhogy nem nagyon egyáltalán, akkor 5 éves lehettem, amikor végre egyszer fölálltam, nagy nehézség árán, és nagyon-nagyon a szívem a torkomba dobogott, és nagyon küzdöttem, és fizikai fájdalommal is járt, hogy valahogy fölálljak, és belekapaszkodtam úgy az asztalba, és fölhúztam magam karból, és végre fölálltam, végre 2 lábamon álltam, és akkor elkezdtem kiáltani, szólítottam édesanyámat, hogy jöjjön be. De mire édesanyám bejött a konyhába, addigra én elestem. És nagyon sokáig tartott, amíg újra bátorságom volt, hogy belekapaszkodjak az asztal sarkába, hogy újra fölhúzzam magam. És nem is annyira az fájt, hogy visszaestem, hanem az, hogy amikor fölálltam végre, akkor azt nem látta senki. Legalábbis gyerekként én így éltem meg. De ma már tudom, hogy az az első fölállás, amikor kapaszkodtam az asztal sarkába, és kiáltottam édesanyám után, hogy jöjjön be, és nem bírtam kitartani addig, hogy ő meglássa azt, hogy fölálltam, akkor ott volt Jézus. És ő látta, hogy fölálltam. És erre az akaratra, erre a küzdelemre, sőt, erre a kudarcra építette föl egész életem hivatását. ami azt jelenti, hogy az esések most sincsenek kimaradva az életemből, hanem hozzátartoznak. Nem vagyok mindig elégedett, nyugodt, sokszor elfáradok. De kibe kapaszkodom? A beteg, aki Jézusba kapaszkodik, akit Jézus ismer, és meggyógyít. Aztán van egy társadalmi körülmény, hogy amikor nagyon közel kerülünk az Istenhez, akkor a társadalom kinéz a maga köréből. Mert az Isten közeli ember az ugyanannyira irritáló, mint a beteg ember. Most ez az ember, aki eddig beteg volt, most azzal irritálja, azzal provokálja a környezetét, hogy most meg csak úgy járkál, és hogy őt valaki meggyógyította. De itt még van egy folyamat. Ez az ember, aki majd 40 éve mozgásképtelen volt, megtapasztal egy odafigyelést, egy ráfigyelést, megtapasztalja azt a jelenlétet, amikor valaki meghallgatja a panaszomat, és utána együtt él a csodával, de nem tudja, hogy honnan származik. Ő még nem ismerte fel, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Nagyon sokszor szeretnénk megfogni mi is azt a pillanatot, vagy azt a személyt, az Istent, aki meggyógyított, de ő nem is tudja, nem is érdeklődött, hanem mások provokálják, ki az, aki meggyógyított, és akkor elkezd gondolkodni, nem emlékszem, nem tudom. Jézus eltűnik. Nem maradott, nem lehet az Isten élmény, ami hétköznapi lelki vagy társadalmi életünk fogja. Nem tudom. De utána később Jézus találkozott vele a templomban. Tehát ez az ember, aki meggyógyul, beilleszkedik a társadalomba, elmegy a templomba, imádkozik. Része lesz a társadalomnak, és ez is a gyógyulásnak a része. Elmegy a templomba, éli azt az életet, amit a társai élnek. És ebben a pillanatban találkozik Jézussal ugyancsak a templomban, aki őt megint megszólítja, mindig Jézus a kezdeményező. Azt mondta neki, nézd, meggyógyultál, többi ne vétkezzél, nehogy még nagyobb bajod essen. Jézus megszólítja, és fontos számára, hogy tudatosítsa, hogy ki volt, aki őt meggyógyította. Mert ez neki fontos, nem Jézusnak fontos, hogy egyel több, és akkor beírom, hogy én őt most meggyógyítottam, milyen szuper Isten ember vagyok, mert én most meggyógyítottam a Betesda tavánál levő béna embert. Hanem neki volt szüksége, hogy fölismerje, hogy ki gyógyította meg. A betegségben, a szenvedésben, a gyógyulásban, a félig meddig gyógyulásban nekünk van szükségünk arra, hogy fölismerjük, amikor Isten nálunk járt. De ahhoz el kell indulnunk és élnünk kell tovább, keresnünk kell az Istennel való találkozás lehetőségét. Bocsánat a hasonlatért, ez a meggyógyított ember nem kocsmába ment, hanem templomba ment. Hálát adott, imádkozott, és ott van Jézus. Tehát a meggyógyult ember az a hálaadó és imádkozó ember. Az Isten kereső ember, és akkor megtalálja, akkor találkozik, és rádöbben arra, hogy sokkal fontosabb, van egy fontosabb dolog az életében, mint ami látszólag most megtörtént. Visszailleszkedett a társadalomba, elmehet egyedül a templomba imádkozni, mégis Jézus azt mondja neki, meggyógyultál, látod, tudatosítottad magadban? Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Mert hogy a fizikai testi gyógyulásnál sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, sokkal fontosabb az Isten közelsége. A még nagyobb bajod érjen az, amikor elbizakodsz, amikor öntelt leszel, amikor te leszel a figyelem középpontjában, és közben ez a lelkednek káros, a lelket kárát vallja. Azt mondja a Szent Kamil, nincs más dolgunk a világon, mint hogy megmenteni a lelkünket az örök életre. Nincs más dolgod a világon, mint hogy megmentsd az életre, az örök életre a lelkedet, és a mások lelkét is. Nagyon sok történet van, amikor betegágy mellett térnek meg az emberek. Boldog Batyán Stratmann László, magyar boldog orvosunk, szemész orvos, akinek volt egy barátja, aki nem igazán hitt Istenben, és nem is élt szentségi házasságban. Ott volt Batyán Stratmann László barátjának az ágyánál is, amikor meghalt, a szenvedésében látta ezt az embert, és azt mondta, hogy ha valaki így halt meg, akkor kell, hogy létezzen az Isten. Letérdelt az ágya mellé, és megígérte a barátjának, hogy rendezi az életét. Ez volt Batyán Stratmann László első csodája halálában. Tehát nagyon sok szenvedő ember ágya mellett meggyógyulnak a lelkek, megmenekülnek a lelkek, már rátalálnak az Istenre. Persze nem mindig kellemes ebbe a szerepbe lenni, hogy én legyek az a szenvedő Krisztus, akinek az a szenvedő keresztje alatt, az emberek keresztje alatt meggyógyulnak, mint a százados, aki ezt mondja, az valóban Isten, a százados, aki ezt mondja, valóban Isten, ez valóban Isten embere, Istenét, Krisztő szenvedő, szenvedő ember. És a meggyógyult embernek az volt az igazi gyógyulása, hogy rádöbbent, hogy őt az Isten gyógyította meg, és rádöbbent arra, hogy neki figyelni kell a lelkére. A beteg embereknek az egyik, hát ugye veszélyes kísértése, hogy a betegség által a figyelem középpontjába kerülnek, és hogyha ez nem történik meg, akkor megsértődnek, akkor rosszul esik, és akkor elkezdik erőszakosan követelni azt, hogy már pedig nekem jogom van, hát én beteg vagyok, figyelj rám, ma már mióta nem voltál benn nálam, tegnap hol voltál, már mióta nem kaptam egy pohár teát, éhes vagyok, szomjas vagyok, kapcsold ki a rádiót, kapcsold be a rádiót, gyere be. És elkezd csak saját maga körül forogni a világ. És erre mondja Jézus, hogy vigyázz, nehogy nagyobb bajot történjék, de meg is gyógyulhatok, és akkor én leszek a sztár meggyógyult, aki mehetek körbe, adhatok interjúkat, a mai világban már mindenütt meg lehet jelenni a világhálón, és akkor megint a lelkem kárát vallja, mert elkezdek én lenni a saját magam középpontja. És akkor elhomályosul az Isten az életemben. Jézus ezt mondja, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, hogy öntelt legyél, önmagad körül forogjál, mindig rólad szóljon az élet, te legyél a figyelem középpontjával, és hogyha nem, akkor ez rosszul esik. És ez olyan, hogy sosem elég, mindig magasabb a szint. Ha egy nap egy órát figyeltek rád, akkor 2 kell, 3 kell, 4 kell, 10 kell, 24 óra kell. És akkor így alakul ki az a fajta szintén kirekesztési mechanizmus, amikor egy idő után azok az emberek, akiknek segíteni kellene rajtunk, vagy azon, aki beteg, az elkezd menekülni tőled. És akkor rossz a világ. De hát vizsgáld meg magadat, a lelkedet, a testedet. Ki körül forog a világ, amikor szenvedsz, amikor jobban vagy, amikor élsz? Az életed középpontja Jézus. Vigyázz, hogy nagyobb bajod ne történjen. Ki van az életed a figyelmed középpontjában? És hogy hol van az igazság, ezt mindig föltehetjük a kérdést. Miközben háborúk dúlnak a világban, látjuk azt, hogy nagyon sok ártatlan ember szenved, hal meg egyedül, szenved évtizedeken keresztül, vagy túl korán, fiatalon ragadja előtt a halál, maga mögött hagyva gyermekeket. És föltesszük a kérdést, mi az igazság, hol az igazság? De az Isten üdvözítő tervében nem látunk bele, és nem is tudjuk megérteni. Azt szoktam mondani, hogyha világot egy mérlekhez hasonlítjuk, olyan szintű, olyan nagy a gonoszság, a háború, az öldöklés, az embertelenség, a kiszolgáltatottság, az emberkereskedelem, a gyengék, az eleseteknek a kihasználása, a profitorientált társadalom olyan nagy súllyal van a mérlek egyik oldalán, hogy ellensúlyozni, valahogy, hogy a világ ne dőljön fel, ne boruljon fel ez a világ, csak az ártatlanok szenvedésével lehet talán ez egy magyarázat, hogy minél több gonoszság van a világban, annál több tiszta, ártatlan szenvedés van a mérleg másik serpenyőjén, és így marad egyensúlyban a világ. Akár a most boldogávatott Bódi Mária Magdolnának a története, az szegény családból származó kislány, aki a szegénysége, társadalmi kirekesztettsége miatt nem lehet nővér, de megtalálja őt Krisztus, és ő is Krisztust, és magánfogadalmasként szűz és vértanú lesz. Az embertelen erőszak, rombolás, gonoszságnak a válasza, a gonoszságra a válasz, az a rengeteg szenvedés, az a több százezer ember, azok a katonák, a fegyverek, az a pár golyó, ami őt eltalálta, elég egy ártatlan élet, hogy ellensúlyozza a mérleg másik serpenyőjén mindezt a gonoszságot. Egy törékeny kislány. És akkor itt van az az igazság, amikor azt mondja Jézus, hogy ő vállalja azt is, hogy az ő életére törnek azért, mert ő gyógyított. Mindig ez van. Isten életére törnek azért, mert Isten jó. De az Isten válasza az, Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom. Ezt mondja Jézus. Miközben az ártatlanok szenvedése és a gonoszságnak a párharca folyik a világban, Isten válasza a te életedre, a te szenvedésedre, a te örömödre, a te szolgálatodra. Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Mindenki a maga helyén, akár segítő, akár szenvedő, legyünk mindenható Isten munkatársai. És higgyük azt, hogyha szeretjük őt, minden a javunkra válik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi Szentlélek templomból, ahonnan szentségimádást fogunk közvetíteni. István Fiszilárd atya és a plébánia hívei vezetésével imádkozzanak velünk.

0: az Atya, és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szeretett Mária Rádió hallgatók, Krisztus mindnyájunkat meghívott az ő asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Ezért most lélekben arra hívunk mindenkit, közel és távol a világ minden részén, akik bekapcsolódnak plébániánk szentségimádásába, hogy az előimádkozott részre majd közösen feleljük, Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével, tedd gazdagabbá most egyházadat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus a magasságban Isten egyetlen főpapja. Te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad. Törzsd el szívünket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek, ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Amen.

Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szana szét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes felfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésük, hogy elhagynak téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg és puszta, hiszen te nálunk maradtál. Mi is lenne életünkből, ha nem rejtenének téged a tabernákulumok? Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk téged, Urunk, a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk veled, csillagoknak és minden teremtménynek királya. Hála neked, Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A csillagos ég kicsi, a föld nagy, mert tele van hintve az eukarisztiával. Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk.

Jézusom, olyan jó itt melletted lenni, téged egyedül, csak téged szeretni. Szent kegyelmet fénye a lelkembe ragyog, Jézusom, ilyenkor nagyon boldog vagyok. Szent szíved itt dobog, és úgy megért engem, a teremtményekhez miért tapadna lelkem? A te hajlékodban elég egy kis sarok, ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok, Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem. Taníts, jó mesterem, hogyan, mit kell tennem? Szólj, mit kívánsz tőlem? Érted, mindent hagyok. Csak te légy az enyém, s akkor boldog vagyok. Csak te légy mindenem, a szívem égjen. Lángoló szerelmed, csak folyton emészen. Védj magadhoz, Jézus, hogyha majd meghalok, örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok.

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, az élet, az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakáján szükségem van rád. Tedd, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszeléskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram! Téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged, egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban.

Szeretet és dicsőség, Atya, védj meg engem, hogy elzárt kertként és lepecsételt forrásként őrizzem tisztaságom szentélyét. Hadd találjalak meg téged ebben a szentélyben, Istenem. Hadd szorítsalak magamhoz, hadd maradjak mindig veled. Add, hogy lelkem minden erejével, éjjel, nappal éberen virasszak, hogy soha ne találj engem álomba merülten. Hitem és lelkem szabad elé siet. Szívem legyen éber, de testem aludjék, nehogy saját káromra elkezdjek virasztani a bűnben. Szavadat tedd pecsétként a szívemre és a karomra, hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj, én pedig egyedül te rád nézek, és te rólad beszéljek. Amen.

Mi atyánk, aki az oltári szentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a te neved, ismerje meg minden ember ezt a nagy szentséget, és itt elrejtőzött végtelen szeretetedet. Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret téged. Jöjjön el a te országod, az oltári szentség országa, és minden lélek hódolva imádjon téged, isteni szeretetet fönséges titkában. Teljesedjék a te szent akaratod, hogy minden ember imádja egy csodálatos kenyér színe alatt istenségedet és emberségedet. Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megizlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét. Miként az ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen bárány előtt, ami lelkünket is járja át, isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfelségesebb oltári szentséget. Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen. Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó oltári szentség ellen elkövettünk. Érezzük, hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szent áldozásainkkal megbántottunk téged. Bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfelségesebb oltári szentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban. Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus, kérünk, add meg nekünk mindezeket, és kegyelmesen hallgass meg minket.

Uram, olyan magától érthetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz ölelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Hazamegyek most, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse enged. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozhassam, ezt nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél, otthon, a gondok és tervezgetések között. Úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és az akták tömegében. Legyek szelíd és alázatos. Este is, ha majd fáradt leszek, és gyermekek lármáznak körülöttem. Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szeretet szolidaritásában. Téged lássalak másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat. Amen.

házad csendes magányában, itt térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, az szent. Az oltárszekrény fehér ostjájában a te jelenléted világít, a te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró hegyi kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Jó ehhez az egyházközséghez tartoznom, jó tudnom azt, hogy plébániám mindenben, a lelkiekben, szellemiekben az örök életre való utat mutatja nekem. Milyen jó, hogy itt imádhatunk mi közösen téged, Urunk. Milyen sokan csak otthon hallgatnak téged, ebbe a szentségimádásba is belekapcsolódva. Valóban nincs nép, melyhez ilyen közel lenne Istene. Nézz reám! Nézz közösségünkre, a Szentlélek plébániára. Nézz azokra, akik hallgatnak, akik csendben vannak, akik szenvednek, akik magányosak a világ minden táján. Hallgasd meg a fiatalok, a gyermekek, az idősek, a családok imáit. Akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel szállnak hozzád. Szólj, Uram, hozzájuk is, hozzánk, mert hallgatni akarunk te rád. Összegyűltünk itt, a te szentséges szereteted előtt, hogy ünnepélyesen a te oltalmad alá helyezzük családjainkat, és elismerjük hatalmadat családjunk felett. Minden nap életünket szent akaratodhoz óhajtjuk igazítani, Uram. Törekedni akarunk arra, hogy minden erőnkkel, családunkban és életünkben azok az erények virágozzanak, amelyekért már itt a földön békédet és áldásodat ígérted. Távol akarjuk tartani magunktól a világi a szellemet, amelyet kárhoztattál. Te uralkodjál értelmünkön, hitünk egyszerűségében, és szívünkön is osztatlan szeretetedben. Jézus szentséges szíve, légy a mi keresztény családjaink pártfogója, védelmezd meg minket, szeretteinket, közösségeinket, iskoláinkat, családjainkat, plébániáinkat, egyházunkat, minden szükségünkben. Őrizd meg a félelemtől és aggodalomtól, hogy rád hagyatkozzunk, Urunk. Szenteld meg szórakozásunkat és örömeinket, a szenvedésben pedig légy vigasztalunk. Ha pedig valaki közülünk megbántana téged, ó Jézus szentséges szíve, emlékeztesd arra, hogy te az őszinte bűnbánó,

Urunk, légy áldott mindenért, amit kapunk tőled. Annyi mindent szeretnénk mondani, kérni, megköszönni neked, Urunk, de te vagy egyedül, aki ismered szavak nélkül is minden lelki sóhajtozásunkat, hálánkat és pillanatnyi lelki állapotunkat. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk. Áld meg ezt az egyházközséget és a világ minden templomán keresztül. Erősítsd hívő népedet. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, bírj, Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek, Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Élő kenyér ki az égből szállott alá, irgalmazz nekünk. Elrejtett Isten és üdvözítő,
1: irgalmazz nekünk.
0: Választotta gabonája,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szüzeket nevelő bor,
1: irgalmazz nekünk.
0: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szüntelen tartó áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Tiszta felajánlás,
1: irgalmazz nekünk.
0: Legtisztább asztal,
1: irgalmazz nekünk.
0: Angyalok eledele,
1: irgalmazz nekünk.
0: Elrejtett manna,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmazz nekünk.
0: Természet fölötti kenyér,
1: irgalmazz nekünk.
0: Testélet ige,
1: irgalmazz nekünk.
0: Velünk lakó szent ostya,
1: irgalmazz nekünk.
0: Áldásnak kelyhe,
1: irgalmazz nekünk.
0: A hitnek titka,
1: irgalmazz nekünk.
0: Magasztos tisztelendő szentség,
1: irgalmazz nekünk.
0: Legszentebb áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
1: irgalmazz nekünk.
0: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Minden csodák csodája,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
1: irgalmazz nekünk.
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentséges és felséges titok,
1: irgalmazz nekünk.
0: Halhatatlanság orvossága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Félelmetes és éltető

0: szentség, az ige minden hatóságával testé vált kenyér, vérontás nélkül való áldozat, étel és vendég, vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak, kegyesség szentsége, a szeretet köteléke, bemutató és bemutatott ajándék, tulajdon útfeje minden lelki édességnek, tiszta lelkek tápláléka, az Úrban meghalók úti eledele, a jövendő dicsőség záloga, Isten irgalmaz nekünk, Isten irgalmaz nekünk, Uram, kegyelmez nekünk,
1: Uram, kegyelmez nekünk,
0: Isten irgalmaz nekünk,
1: Isten irgalmaz nekünk,
0: Uram, hallgass meg minket,
1: Uram, hallgass meg minket,
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől, ments meg, Uram, minket, a test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket,
0: a szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket,
0: az élet kevésségeitől,
1: ments meg, Uram, minket,
0: minden bűnalkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket,
0: vágyakozásod által, amellyel a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, ments meg, Uram, minket, nagy alázatosságod által, melyel a tanítványok lábát megmostad, ments meg, Uram, minket, nagy szereteted által, melyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket,
0: kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket,
0: szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket,
0: mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti jeledellel bátorítani és erősíteni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: Jézus Istennek fia, kérünk téged, hallgass meg minket. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmári Metis Szentlélek templomból, melyet István Fiszilárd atya, a plébániai fiatalja és a hívek vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezen a mai estén is együtt lehettünk a Jóistennek a jelenlétében. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom a helyszínről. Szűcs Timaját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmakra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szó.

0: országos szűzanyán.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,

0: Ezért királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Most segíts meg Mária,
1: új irgalmas szűzanya,

0: hűnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért, Istenünk.
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából... Leó pápa Haiti-túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyalaimádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a túszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyalaimádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szentatya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
2: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
1: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről, Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szentatya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szentatya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő páli Szent Vince társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a páli Szent Vince társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
2: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
0: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak cinódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostol levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki cinódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a szinódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki szinódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházok kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő, püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafus a rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput vezeti a pátriárkális egyházat és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a pater et caput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz, és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a szinódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a szinódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemre szóló jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprioban foglaltak természetüknél fogva, a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, mint hogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjanak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves 6. Pál pápa profétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leó pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen 6. Pál 1977-ben és 2. János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek. És azok kimennek? Amikor Krisztus megszólal, a sötétség meghátrál. A gonosz ugyanis nem tud ellenállni annak, akinek minden hatalom adatott mennyben és a földön. Elég Jézusnak egyetlen szava, és megtörik a sátán hatalma. Ezt láthatjuk a mai evangéliumi részben is, amikor Jézus szabaddá tesz egy olyan embert, akiben tisztátalan gonosz szellem lakott. Némulj el, és menj ki belőle. Ezekkel a szavakkal parancsolt neki, és az ördög azonnal kiment belőle. Te kinek a szavára hallgatsz? Kinek a hangja alakítja az életedet? A világi? A saját félelmeidé, vagy Jézusé? Krisztus szava ma is élő, ma is hatékony, és ma is képes új életet teremteni. Ma is megszabadít a bűn kötelékeitől, a kétségbeeséstől, a rossz szokásoktól, és mindattól, ami eltávolít Istentől. Ez azonban csak akkor válik élő valósággá az életedben, ha nem a problémáid sürgető hangjára figyelsz, ha nem a múlt sebeinek vagy a világ zajának adsz teret az életedben, hanem az isteni szónak. Ne csak távolról szemléld Krisztus munkálkodását mások életében. Ne csak álmélkodj fölötte, ahogy ezt Jézus honfitársai is tették. Inkább nyisd meg a szíved az isteni kegyelem áramlásának, és engedd, hogy téged is megtisztítson minden köteléktől. Vajon mi az, amitől most leginkább szabadulnod kell? Minek a rabságában élsz? Mi az, ami fogva tart talán már évek, évtizedek óta? Jézusnak csak egy szavába kerül. Némulj el, és menj ki belőlem. Ez a felszólítás ma a te életedre vonatkozólag is igaz lehet.

Áldjuk üdvözítőnket, aki feltámadásával fényt árasztott a világra, és hívjuk segítségül őt alázatos szóval. Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden. Urunk,

0: Jézusunk, reggeli imánkkal feltámadásodat köszöntjük, dicsőségedbe vetett reményünk ragyogja be napunkat.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Fogadd el, Urunk, vágyakozásainkat és jó feltételeinket, mint mai napunk első ajándékait.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Add, hogy magyarabodjunk az irántad való szeretetben, és bármi történik, minnyájunk javára váljék.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Világosodjék általunk a te világosságod az emberek előtt, hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az atyát.

0: Urunk Jézus Krisztus, igaz világosság, Te megvilágítasz minden embert az üdvösségre. Kérünk, adj erőt, hogy elkészítsük színed előtt a békesség és az igazság útjait. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Éj a jelenben. Az erényes élet mindig az adott pillanatban él. A jelent fogadja el, azt mélyíti el, változtatja át szabadságá és békévé. A bűnös vágyakozás viszont mindig mást és mindig többet akar. Képzelgő békétlenséget szül, és erőszakot, mondta Pilinszky János.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt a mai szép napon is, 2026. szeptember 1-én, a pontos idő 6 óra 50 perc, a mikrofonnál Pál Gerétet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Nézzük át együtt közösen, hogy mi is lesz itt a napindítóban a mai nap folyamán. Jó rádiózást kívánok kedves mindannyiuknak az elmúlt pár másodpercben az Ökörszem énekes madár kedves hangját hallották a kedves hallgatók. A továbbiakban majd a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pános atya fűz majd gondolatokat. 7 órától az Úrangyala imára hívom meg kedves hallgatóinkat, hogy együtt imádkozhassunk. Ezt követően majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Hallhatnak a nap szentjéről, illetve kalendárium rovatunkkal folytatódik műsorunk. 7 óra 30 perctől majd a nap témájával folytatódik műsorunk. Vendégem lesz így a telefon túlsó végén Ferenc Kornélia önkéntesünk. Ezt követően majd egy rövid zenés köszöntőre is lesz rész itt a reggélébresztő műsor keretein belül. Köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szereteiket, rokonaikat, barátaikat, az Egyed és az Egon nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából a mai napon. Majd elérkezünk a nap gondolatához, amelyet tiszteletem méltó Márton Áron püspökatyától veszünk. 7 óra 55 perctől pedig igézővel folytatódik műsorunk. 8 órától szentmisét közvetítünk Csanádról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor pedig fogadjuk az önök ima kéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a páduai Szent Antal litániáját fogjuk elimádkozni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunk lesz hallható, 11 órától pedig hitünk és életünk a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise lesz hallható. 12 órakor már az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, hogy együtt imádkozhassunk, illetve a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perctől veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek második részében majd egy könyvajánlóval fogunk jelentkezni. Nézzük át, hogy hogyan alakul a mai nap időjárása. A mai reggelen hol hány fokot mértek, ha 6 órás adatok szerint Erdély szerte a Pancióban és a Bánságban. Fogarason 14 fok van, Brassóban 16 fokot mérnek, 14 fokot mértek Sepi-Szentgyörgyön. 15 fok van Kézdivásárhelyen és Baróton, 10 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fok van Székelyudvarhelyen. 12 fokot mértek Gyergyóalfaluban és Maroshéjvízen. 19 fok van Dicsőszentmártonban, Marosvásárhelyen, Nagycsármáson és Kolozsváron. 18 fokot mértek Tordán, 17 fok van Besztercén, 18 fok van Dézsen, Aknasugatagon és Máramarosszigeten. Szatmárnémetiben 20, szintén 20 fok van Nagybányán. 19 fokot mérnek Zilahon, 22 fok van Bánfihunyadon. Itt van a legmelegebb a mai reggelen. 19 fokot mérnek Nagyváradon, 20 fok van Aradon, 19 fok van Temesváron, 20 fokot mérnek Lugozson, 19 fok van Resicabányán, 14 fok a pontos adat Petrozsémben, 21 fokot mérnek Déván és Szászsebesen, 20 fok van Gyulafehérváron, 18 fokot mérnek Balázsfalván, míg végezetül 19 fok van Nagycebenben a reggeli 6 órás adatok szerint. A mai napon sem fogunk fázni, én úgy nézem. A teheték továbbra is tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok kedves mindannyiuknak, a nap örömhíre következik.

0: Kedves testvérek, a mai evangélium Szent Lukács könyvéből a 4. fejezet 31. verstől a 37. versig szól. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Szeretett testvérek! Jézus több alkalommal megmutatja az ő hatalmát. Először is a tanítás közben. Hallottuk, ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Mert mindaz, amit mondott, megérezték az emberek, akik őt hallgatták. Őszintén a szíve mélyéből jött, és teljesen hiteles volt. Egész személyéből sugárzott mindaz, amit mondott. Az ember életében nagyon fontos, hogy ez a fajta hitelesség megvalósuljon. Persze sajnos nem tud mindig, de a gondolataink, a belső világunknak a rendezése tesz bennünket képessé arra, hogy őszintén tudjunk beszélni. Biztos mindenkinek volt már tapasztalata olyan emberrel, aki tényleg őszintén, tiszta szívvel tudott beszélni, jó vele együtt lenni, amikor átlátható. És pontosan ez a hatalom segíthet bennünket abban is, hogy a gonoszság hatalmától távol tartsuk magunkat. Jézus itt ördögöt űz. Nagy valószínűséggel az életünk nagy részében nekünk nem ördögöt kell űzni, de távol kell tartani magunkat a gonoszság befolyásától. Sokszor megtehetjük lelki életünk folyamán, amikor rossz gondolatok gyötörnek bennünket, amikor békétlenséget szül a rossz gondolatoknak a sokasága, a harag, a meg nem bocsátás, régi fájdalomnak a újbóli ismétlése, átgondolása. Ilyenkor mondjuk ki bátran, Uram Jézus, szabadíts meg ezektől a gondolatoktól. Adott esetben még azt is mondhatod, távozz tőlem, sátán. Nem akarom, hogy ezek a gondolatok lenyomjanak. A múltbéli fájdalmak elvegyék az erőmet a jelen megvalósításától. Uram Jézus, kérünk téged, segíts minket ebben a küzdelemben. Tarts távol tőlünk a gonosz minden ármánykodását. Hiszen, mint ordító oroszlán, ahogy Péter apostol mondja, körüljál és keresi, hogy kit nyeljen el. Ne felejtsük el, itt ólálkodik körülöttünk, különböző formában. Rabbá akar tenni bennünket, a bűn által, a rossz gondolatok által, a régi sérelmek nyalogatása által, azok a sebek, amelyek bennünk születtek, hogy ezek ne gyógyuljanak meg. Kedves testvérek, kérjük a mi Urunkat, hogy szabadítson meg bennünket a gonosz befolyásától, hogy ezt a lelki szabadságot meg tudjuk élni nap mint nap. Nem csak nekünk van erre szükség, hanem ha ezt mi megtapasztaljuk, ezzel másoknak is tudunk segíteni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhével fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára.

0: van.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. szeptember 1-én az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdió mikrofonjánál Pál Gellért köszönt önöket. A pontos idő 7 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Erzsébet bányán tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért. A megújult templomért adtak hálát Zsibón. Az összetartozás öröme, a megőrzött és gyarapodott hit ereje, az elvégzett munka és a jótajvők iránti hálaadás gyűjtötte egybe augusztus 30-án a zsibói római katolikus közösséget. Höcskei László, nagyváradi megyéspüspök a délután 2 órakor kezdődő szentmise keretében megáldotta a belsőleg megújult Nagyboldogasszony tiszteletére 1886-ban épült plébánia templomot. A hívekkel együtt ünnepelte Nagy Tibor esperes, Szűcs Attila plébános és Sövér István kisegítő lelkész. Jelenlétükkel és imájukkal arról tanúskodtak, hogy a zsibói templom továbbra is az imádság és az összetartozás helye akar lenni, ahol a kisközösség újra és újra erőt meríthet ahhoz, hogy hűségesen őrizze és továbbadja rábízott hit valóságát. Vesebeteg kisfiú gyógyulásáért fognak össze Csíkszeredában. Egy súlyos vesebeteg kisgyermek Sándor Noa megmentésére szervez gyűjtést a Csíkszeredai Jó Arcok Egyesület. A családnak a kisfiú gyógyulása érdekében Budapestre kell utaznia, ahol lehetőség nyílhat a szükséges műtét és a további kezelés elvégzésére. Mint a Jó Arcok Egyesület felhívásában olvashatjuk, a családot jelentős anyagi teher elé állítja a kezelés. A teljes körű műtét és terápia várható költsége mintegy 25 ezer lej. A civil szervezet ezért arra kéri a közösséget, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a Noa gyógyulásához. A segítségnyújtás részeként jótékonysági humor és zeneestet is szerveznek október 23-án este 7 órától a Csíkszeredai Park Hotel restaurantban. Az esemény kapcsán már több humorista és zenés is jelezte, hogy támogatja a kezdeményezést. A szervezők szerint az eseményre nem lesz meghatározott értékű belépő. Mindenki annyival támogatja Noa családját, amennyit lehetőségei és szíve szerint megengedhet magának. Az esten tombolát is szerveznek, amelyen 10 lejes részvételi díjjal lehet részt venni. A jótékonysági esten és a támogatás lehetőségei kapcsolatban a 0747 340 030-as telefonszámon lehet érdeklődni. Faültetés a Teremtésvédelem világnapján. Ma a Teremtésvédelem világnapján este 7 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös faültetéssel szeretné felhívni a figyelmet a teremtett világ iránti felelősségünkre. A püspöki palota kertjében elültetett fa a közös hálaadás, a jövőbe vetett remény és a közös otthonunkról való gondoskodás jele lesz. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki jelenlétével, imájával szeretné kifejezni elkötelezettségét a teremtett világ megóvása iránt. A jelen szélsőséges időjárási viszonyok között legyen ez az alkalom, közös felelősségvállalás mindazért, amit Istentől ajándékba kaptunk. Előadás Székelyudvarhelyen. Diéták, böjtök, szénhidrátok, cukormentes étrendek, fehérjedús táplálkozás, újabb és újabb egészséges módszerek. Hogyan válasszunk a sokféle étrend és táplálkozási irányzat közül? Honnan tudhatjuk, hogy mi az, ami valóban jó nekünk, és mi az, ami csak egy újabb divatos táplálkozási irányzat? És vajon segít-e ebben a saját testünk? Ezeket a témákat járja körbe előadásán Pap Enikő családorvos főorvos, a dietetikus, amelyet holnap este 7 órától tart a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban. A részvételi díj 30 lej, amely tartalmazza a fogyasztást is. Helyet a társalgó közösség oldalán, vagy a 0740-007-465-ös telefonszámon lehet foglalni. Kiállítás megnyitó a nagyváradi Püspöki Palotában. Ha élne idén, tölteni a 90. évét a közkedvelt nagyváradi gyűjtő Rab Rudolf fogtechnikus, aki Erdély egyik legértékesebb néprajzi gyűjteményét hozta létre a kommunizmus legsötétebb évtizedeiben, s adományozta azt 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek. Ebből a 10 000-nyi tárgyat felölelő hagyatékból készítettek elő kamara kiállítást a barokk püspöki palota második emeletén. A lélek leggyengédebb virágai falun nyílnak címmel, amelyet a falusi néprajz archaikusabb rétegeiből merít, a kerámia és a fa háztartásokban betöltött szerepéből ad ízelítőt. A tárlatnyitóra pénteken délután 6 órakor kerül sor. Híreink végén a várható időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ma és holnap nyugat és a déli ország részben kitart a hőség. Holténia déli részén és Munténia délnyugati térségében fokozott lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom mutató pedig megközelíti a kritikus 80-as értéket. Bukarestben meleg idő várható kedden derült égbolttal, gyenge vagy mérsékelt széllel. A nappali csúcshőmérséklet 32 és 33 Celsius fok között alakul, éjszaka és kora reggel 14 és 17 fok várható. A meteorológusok szerint ma hajnaltól 23 óráig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, valamint Erdély és Olténia nyugati területein felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 10-15 litert, helyenként a 20-25 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti a 40-50 km/h. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcinkban és a Bánságban. Fogarason 14 fok van, 15 fokot mérnek Brassóban és Baróton, 14 fok van Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 16 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 9 fok van Csíkszeredában, 13 fokot mérnek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 18 fok van Dicsőszentmártonban, Marosvásárhelyen, Tordán és Kolozsváron, 19 fokot mérnek Nagycsármáson és Dézsen, 18 fok van Besztercén, 17 fokot mérnek Aknasugatagon, 19 fok van Máramarosszigeten, 18 fokot mérnek Nagybányán, 19 fok van Szatmárnémetiben és Bánfihunyadon, 18 fokot mérnek Zilahon, 19 fok van Nagyváradon, Aradon és Temesváron, 20 fokot mérnek Lugozson, 19 fok van Resicabányán, 14 fokot mérnek Petrozsénben, 19 fok van Déván és Balázsfalván, 21 fokot mérnek Gyulafehérváron, míg végezetül 20 fok van Szászsebesen és Nagyszebenben ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Gebre Mihály áldozópap. Gebre Mihály, akinek neve azt jelenti Mihály arkangyal szolgája, 1788-ban született Mertule Mariamban. 10 éves korától kolostori iskolába járt, majd 1807-ben novíciusként kolostorba lépett, teológiai tanulmányait a doktori fokozattal fejezte be. Azonban minél többet tanult, annál inkább kínoszta a belső nyugtalanság és a teljes igazság megismerésének vágya. A teológiai tudományba jó részt a Krisztus személyéről szóló monofizita vitákban merült ki, a szerzetesi élet pedig külsőséges vallási gyakorlatokban és értelmetlenné vált formákban merevedett meg. A régi szerzetesek emlékezetében elevenen élt a szerzetesek kézikönyve, amely értékes kincs lehetett, de sehol sem volt már föllelhető. Mihály nem sajnálta a fáradtságot, hogy megkeresse ezt a kincset, s 1815-től 1825-ig zarándokolt kolostorról kolostorra, míg végül a fővárosban, Gondarban rábukkant. Itt is maradt 11 évig, de ez idő elteltével még csalódottabb volt, mint előtte. Elhatározta, hogy Jeruzsálembe zarándokol, remélve, hogy ott majd közelebb jut Krisztus igazságához. Amikor egy küldöttség utazott Kairóba, hogy a pátriárkától új abunát, érseket kérjen, csatlakozott a csoporthoz, melyet egy olasz lazarista hithirdető, de Jakobis Szent Justin apostoli prefektus vezetett. Kairóban nem értek el sikert. A pátriárka rákényszerített Etiópiára egy 22 éves szerzetest abunaként, aki nem csak tanulatlan, hanem erkölcstelen is volt. Mihály az egész küldöttség előtt föltett neki egy Krisztusra vonatkozó kérdést. A válasz azonban siralmasan hangzott. Mihály így ítélte meg. Szellemileg nem csak félszemű, tudatlanság nyilvánvalóvá vált számára nyilvánvalóvá. Ennek ellenére a jelöltet füspedkészen a jelölkés fölvestve a szellemát abonat levette a szellemát abonat. Justin Kajóból Rómába vezette csoportját. Azt hitte, ez lesz a legjobb eszköz arra, hogy eloszlassa Etiópiának Rómával kapcsolatos sok-sok előítéletét. A látogatókat lenyűgözte az örökváros, s még inkább 16. Gergely pápa személye, aki kétszer is fogadta őket kihallgatáson, s aki nagyon különbözött Etiópia egyházának pátriárkájától és abunájától. Hazafelé vívő útjuk Palesztinán át még egyfelé tartott, utána azonban egy időre megint elvált Justin és Mihály útja. Úgy tűnik, Mihályban ez az út kettősséget szült. Nem akart szakítani etióp egyházával, ugyanakkor hivatottnak érezte magát, hogy Krisztus igaz hitét, melyet Rómában és Jeruzsálemben megtalált, minden etiópiai általános hitvallásává tegye. A kairói pátriárka támogatta és megfelelő írást adott neki Szalama abunához. A zarándok újjongva tért vissza hazájába. Szalama abuna azonban nem felejtette el kairói megaláztatását. Nyilvánosan elkobozta a pátriárka iratát és rákiáltott átadójára. Menj, te átkozott, te kiközösített. Mihály akkor megkérdezte. Ön elutasította a pátriárka írását, ezért ettől a pillanattól fogva önnek nincs illetékessége. Hogy akar tehát ön, a lázadó, kiközösíteni engem? Mihály nagy terve, hogy az etiópiai egyházat Krisztus igaz hitére vezesse, meghiúsult. Csalódottan kereste föl Justint, aki 6 hónapon át naponta neki szentelte idejét, hogy vallási és teológiai beszélgetések során segítsen a keresőnek nehézségei megoldásában. Végül 1844-ben tanítója előtt letette Mihály a katolikus hitvallást. Justin kiváló segítőre talált Mihályban, aki csak hamar az új alapítású szemináriumban ifjú honfitársait készítette elő a papságra. Nem sokára megírt egy nyelvtant, szótárt és katekizmust Gelzül, Etiópia liturgikus nyelvén. Majd járta a falvakat, városokat és kolostorokat, hogy mindenütt hirdesse a katolikus hit igazságát. Rendkívüli műveltsége, tüzes beszédkészsége és mély jámborsága sokakat megnyert a katolikus egyház számára. Szalama Abuna ilyetten látta, amint csökken befolyása. Sikerült ellenfelét láncra vernie, 2 hónap múlva azonban Ubi fejedelem parancsára szabadon engedték Mihályt. Az időközben püspökké lett Justin, 1851-ben pappá szentelte őt, majd fölvette a lazaristák kongregációjába is. Amikor a kalandor Kassa lett Etiópia uralkodója, a helyzet ismét Szalama Abuna javára fordult. Együttesen vették fel a harcot a katolikus vallás ellen. Kiadtak egy rendeletet, mely szerint egy általuk szerkesztett hitvallást minden etiópnak halálbüntetés terhe alatt el kellett fogadnia. Az etiópiai klérus kinyilvánította egyetértését, a katolikusok, püspökök és 5 papja elutasították. A bátor hitvallókat fogságba vetették. Justint 5 hónap múlva elengedték és katonai őrizettel a határra kísérték. Nem jutott azonban messzire, mert a börtön és az út szenvedései kimerítették szervezetét, és hamarosan meghalt. A benszülött papokat válogatott kínzásoknak vetették alá, hetekre kifeszítették a lábukat egy facövekhez, s így hagyták őket a perzselő napon és a hideg éjszakán is. Napokon át semmit sem kaptak enni, ismételten csak nem halálra ostorozták őket. Eközben Kasszát II. Teodorosz néven ünnepélyesen császárrá koronázta Szalama Abuna. Hatalma tetőpontján állt, egész Etiópia meghajolt előtte, csak egy csoport mert ellene szegülni, Gebre Mihály és 4 társa. A négus a táborába vitette a lázadók vezérét, mivel semmiféle fenyegetés nem használt, 2 órán keresztül ostoroztatta. A csaknem halálra kínzottnak még 2 hónapon át kellett nehéz láncokban követnie a csapatot. Ekkor új ítélkezésre került sor. A négus felkelt és így kiáltott. Ti mindannyian, Abuna és az egyház szolgái halljátok, titeket hívlak tanúként és bíróul. Az egész népet alávetettem törvényemnek és hitemnek. Csak ez az ember tagadta meg, hogy engedelmeskedjék nekem. Nem ismerem hitemnek más bíráját, mint Krisztust és földi helytartóját, a római pápát, felelte Mihály. És én talán nem vagyok a bírád. A test ugyan a hatalmadban van, de a lélek nem. Jogtalanság, ha az emberi erőszak kijelenti, vagy el kell fogadnod a hitemet, vagy pedig meg kell halnod. Te Etiópia zsarnoka vagy. Az Abuna pedig a démonod. Ez már sok volt. Teodorosz dűtől fulladozó hangon kiáltotta, katonák, vezessétek a vesztőhelyre, és lőjétek agyon. A jelenlévő angol követ közbenjárására azonban a halálbüntetést életfogytig tartó fogságra változtatták. Így a hitvallót a hadsereg újabb 3 hónapon át vonszolta végig az országon, s ez néma prédikáció volt mindenki számára, aki látta láncait és elkínzott testét. Amikor a hadseregben kitört a kolera, Gebre Mihályt az elsők között ragadta el. 1855. augusztus 28-án.

kedves hallgatóink, megyünk tovább reggel ébresztő műsorunkban, nézzük meg, hogy kiket is hoztam a mai reggelen. Az első Veres Ferenc, aki Kolozsváron született 1832. szeptember 1-én, és elhunyt Kolozsváron 1916. április 3-án, fényképész, feltaláló, a magyar fotótörténelem meghatározó alakja, nevéhez számos fényképészeti eljárás, feltalálás fűződik. Első albumában Erdély nevezetes emberek portré találhatóak. 1852-ben nyitotta meg fotóműtermét Kolozsváron, mely híres találkozóhely volt. 1865-ben az Erdélyi Múzeum Egyesület fényképésze lett. 1881-ben a Kolozsvári Egyetemi oktatója fényképészetet adott elő, míg ebben az évben először próbálkozott színes fényképek előállításával, és 1884-ben már másoló keretben kielégítő levonatokat tudott készíteni színes diapozitívekről. 1889-ben a Párizsi Világkiállításon bemutatta találmányát, melyel nemzetközi elismerést szerzett. Az ő nevéhez kötődik az első jegyzett hazai fotókerámia elkészítése, és ő a magyar fényképészeti szaksajtó megteremtője. Szakirodalmi tevékenysége is jelentős. Útjára indította a Fényképészeti Lapok című folyóiratot, amely az első rendszeresen publikált magyar nyelvű fényképészeti szaklap volt. Felvételein Erdély nevezetes személyiségeit és tájait örökítette meg. Kedves hallgatóink, Veres Ferencre emlékeztem, aki Kolozsváron született 1832. szeptember 1-én, és elhunyt Kolozsváron 1916. április 3-án, fényképész feltaláló. Egy másik személy, akire szeretnék megemlékezni, Váradi Júlia, aki Nagyváradon született 1941. szeptember 1-én, erdélyi születésű németországi magyar opera énekesnő. Hegedülni kezdett, tanulni Pap Emiliánál Kolozsváron, de 13 évesen látta Clemente Fracassi Aida filmjét, és ennek hatására döntött az operaénekesi pálya mellett. A következő évben Bukarestben Arta Florescu tanítványa lett, és nála végzett énekesként. Orfeusz szerepében debütált Kolozsvárot 1962-ben. 10 éven át énekelt itt. 1973-ban a Müncheni operában ismerkedett meg Dietrich Fischer-Dieskau-val, együtt szerepeltek Puccini a Köpeny című operájában. Kedves hallgatóink, Váradi Júliára emlékeztem, aki Nagyváradon született 1941. szeptember 1-én, erdélyi születésű németországi magyar operaénekesnő. Egy következő személy, akire szeretnék emlékezni, Demjén Attila, aki Dicsőszentmártonban született 1926. április 10-én, és elhunyt Budapesten 1973. szeptember 1-én, Munkácsi Mihály díjas festőművész. 1946 és 51 között tanult a budapesti képzőművészeti főiskolán. 1951-től rendszeresen szerepelt kiállításokon festészetére, a tájkép festészet a jellemző, de festett csendéleteket és portrékat is. Emellett szabadiskolában oktatott tanítványa volt Baukó János festőművész is. Reggeliző munkás család képét 1952-ben a Munkácsi Mihály díj második fokozatát kapta. Történelmi témájú festménye az 1953-as Gábor Áron című képe, melyet a Munkácsi díj első fokozatával díjaztak. 1965-ben hazatért, első kiállítása hazatérése után nem sokkal 1966-ban a Csók Galériában Budapesten volt. Többnyire hazai tájakról és emberekről készített festményeket, ekkor festette meg Durai Tibor, Szent Iványi Lajos, Kodály Zoltán portréját is. 1977-ben a Magyar Nemzeti Galéria Budapesten emlékkiállítást rendezett képeiből. Kedves hallgatóink, Demjén Attilára emlékeztem, aki Dicsőszentmártonban született 1926. április 10-én, és elhunyt Budapesten 1973. szeptember 1-én, Munkácsi Mihály díjas festőművész. És egy utolsó személyre szeretnék megemlékezni még a mai reggelen,
Telma Jenő, aki Szamosújváron született 1928. október 13-án, és elhunyt Mérán 2020. szeptember 1-én, erdélyi magyar fizika tanár. Szülővárosában járt iskolában, érettség után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanult, majd annak elvégzése után Kolozsváron tanított fizikát, először a 2-es számú fiú liceumban, majd a 11-es számú liceumban, ma Bátori István elméleti liceum nyugdíjazásáig. Tanáregyéniség, akit nem csak tanárkollégái, diákjai, de a város magyarsága is csak csocsóként emlegetett. 50 tanítványa fizika szakot végzett, 13 fizikából doktorált, 9 egyetemi oktató, 6 tudományos kutató lett, 2 pedig akadémikus, a többi középiskolai tanár. Közülük többen díjazottak. Kedves hallgatóink, Telma Jenőre emlékeztem, aki Szamosújváron született 1928. október 13-án és elhunyt Mérán 2020. szeptember 1-én, erdélyi magyar fizika tanár.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 33 perc, megyünk tovább ébresztő műsorunkban, elérkeztünk a nap témájához, és amint említettem a műsor ismertetőben, még a műsor elején, a nap témájában Ferenc Kornélia önkéntesünket köszöntöm a vonal túlsó végén. Abból az alkalomból, hogy a 15. alkalommal megszervezett Márton Áron konferencián ő is részt vett Csíkszentdomokoson, ami az elmúlt hétvégén, péntek szombaton zajlott, 28 és 29-én. Nagyon szép szentmisén vehettél részt, kedves Kornélia, ugyanakkor a kedves hallgatóink is ebben nagyon szép szentmisébe bele tudtak kapcsolódni, illetve az utána a különleges előadásokban is részt vehettek, akik maradtak. Erről szeretném, hogyha beszélnél, milyen élményekkel gazdagodtál és maradtak meg benned. Ugyanakkor az idén 28. Márton Áron zarándoklatra is sor kerül, hogy ez milyen állomásokat jelent. Tudjuk, hogy körbejárjátok tiszteletem méltó Márton Áron püspökatya életútját, de hogy hol, kikkel fogtok találkozni, illetve meddig lehet jelentkezni, és mikor van ez a zarándoklat, erről szeretnének kérdezni. Sok kérdés elhangzott, köszöntelek itt a vonal túlsó végén szeretettel.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Mint tudjuk, ez az év tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr éve. Ez a sok rendezvényből is látszik, ezt tükrözik a rendezvények, illetve már Csíkszentdomokos fele óriás plakát hirdeti az esemény. Istennek hála, és Márton Áron, tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr kegyelméből valóban részt vehettem azon a szemben.

meséről, amikor Kovács Zita doktornő elkezdte a rózsafüzét, egy vallomással kezdte, hogy hogyan hallgatta meg imájukat, hogyan járt közbe az ők ügyükbe Áron püspök úr. És utána az egész egybegyűlt hívő közösen imádkoztuk a rózsafűzért. Éreztem, hogy minden pillanatban mindenki minden percét átéli a rózsafűzérnek. Utána az a rengeteg gyerek, aki bevonult székely ruhába, a nagyon sok plébános úr, akik szintén fontosnak tartották részt venni ezen a szentmisén, és hát ott volt a nuncius, aki a maga szerénységével, szerény megjelenésével a lelkünket felemelte mégis az egetik. És a szentmisén elhangzó szentbeszéd, amelyet éppen bevezetett olasz nyelven, de utána már magyarul olvasták fel a gondolatait. A gondolataiból azt sugalt, hogy valóban nagy tisztelettel néz Márton Áron személyére, személyiségére, egy nagy tisztelője és nagy örömmel jött el erre a rendezvényre, Kovács Gergely érsek úr ki is hangsúlyozta, hogy milyen örömmel vett részt mindkét nap rendezvényei. És a végén, ahogy megköszönte mindenkinek a jelenlétét, külön kiemelve a kórusnak a gyönyörű szép énekeit, és hogy neki is tett egy ilyen, énekeltek az ő nyelvén is, úgyhogy igazán felemelő volt ez a szentmise. A végére tartogatta a falu polgármestere a díszpolgári kinevezését Lázár Csillának. Hát Lázár Csilla könnyekig meghatódva fogadta, alig tudta megköszönni ezt a kiemelő figyelmet, amelyet az ő közössége, illetve a jelenlévők hatalmas tapsal fogadtak, és látott, hogy mindenki örül ennek az eseménynek, hogy Csilla valóban megkapta a díszpolgári oklevelet. A végén a Szentpéter sírba téve ezt is úgy énekelték az emberek teljes szívükből, teljes lelkükből, valamint azt a három szakaszt, amelyet Áron püspök úr méltatására énekelhettek el a templomban. És hát én ezt az érzést érzem akkor is, amikor egy-egy zarándoklaton részt veszünk, így kerül sor október 1-e és 3-a között a 28. Márton Áron zarándoklatra. Érzem abból, hogy valóban velünk van a püspök úr, ahogy eljönnek a hívek a zarándoklatra, elmondják az angyalos játékba, az őrangyalos játékba, hogy ki mit vár ettől a zarándoklatról, hogy kiért ajánlja fel, kiért ajánlja fel, és amikor jövünk hazafele, az a sok hálateli gondolat, amit a zarándoklat során megfogalmaznak, és ahogy hazatérnek a zarándokok. A zarándoklat minden alkalommal Csíkszentdomokoson kezdődik, ahol megtekintjük a szülőház helyén lévő házra kitett emlékplakettet, és ott imádkozunk a első alkalommal közösen, majd részt veszünk a szentmisén, és megtekintjük a Márton Áron Múzeumot, ahol Istennek hála Lázár Csilla fog tudni fogadni az ő részletességével
apró

0: szándékosan, pontosan bemutatja Márton Áron püspök úr életét. Megtekinthetjük azt a makettet, amely a szülőházát és azt a portát ábrázolja, ahol tiszteletre méltó püspök úr született. Ezt követően Gyergyó Szent Miklóson a karitás éttermében elfogyasztjuk ebédünket, előtte megtekintve a gyönyörű szép templomot, ott is hallgatunk egy kis előadást a város történetéről, a falu, illetve a templom történetéről. Köszönhetően Szép Mihály szakácsnak, finomabbnál finomabb falatokkal várnak minket mindig zarándokokat a karitás ebédlőjében. Utána Balla Árpád fogad minket Szászrégenbe, bemutatva ő is a város, illetve azt a hatalmas területet, ahol ők szolgálatukat teljesítik a szórványban. Itt betekintést nyerhetünk arról, hogy hogyan is élnek a szórványban a mi katolikus hívőtestvéreink. Innen megyünk Máramaros-szigetre, ahol elfoglaljuk a szállást, elfogyasztjuk a finom vacsorát, amivel szoktak várni minket a malomkertben, és másnap reggel, a reggeli után megyünk a múzeumba, a Börtönmúzeumba, amely ma múzeum ennek ellenére nagyon megnyomja valamennyiünk lelkét. Én minden alkalommal meg szoktam mutatni Dénes Szeréna fényképét, aki több évet töltött a börtönbe, és el szoktam mondani, hogy amikor már üldözték a egyházat, és ő hazament lelasságra az édesapjának elmondani, hogy lehet, hogy őt bezárják. Az édesapja válasza az volt, hogy mikor akarsz a hitedről tanúságot tenni, ha nem most. Nem azt mondta, hogy elbújtatlak vagy, menjél tovább, hanem hogy vállalja. És valóban vállalta, elmondta, hogy legszebb éveit töltötte ott, megismerte az igaz szeretetet, tanúságot tett katolikus hitéről. Az ő fényképét láthatjuk a női elítéltek cellájában. Románul van kiírva a neve, ahogy a személyazonosságiában akkor volt, Dionisztié, és ez a fénykép mindig a lelkemben marad, illetve ott van a telefonomban is, mert én hiába próbáltam szabadulása után sok-sok évtizeddel rábírni arra, hogy beszéljen erről. Azt mondta, hogy kedvesen, mi erről nem beszélünk. És valóban tartotta szavát, nem beszélt soha a börtönéveiről. Hát, hogy letegyük ezeket a nehéz gondolatokat, pillanatokat, ezért személyesen veszünk részt. Ezen a szentmisén tudjuk letenni igazán mindazt, ami nyomja a lelkünket. És innen kimegyünk a szegények temetőjébe, ahol nem lehet olyan utcára lépni, ahol alatta nem lehetnek holttestek, ugyanis éjszaka temették el, és gondosan visszasinították a gyepet a sírok fölé, így nem lehet tudni, hogy hol nyugszanak névtelenül azok az elítéltek, akik a Máramaros-szigeti börtönben voltak el. Itt szoktunk imádkozni, és innen megyünk Bécsre. Bécsen a református atyák fogadnak minket nagy szeretettel, áldást kapunk tőlük, nekennek szent olajjal, imádkozunk közösen, és így érkezünk meg Kolozsvárra. Az esti szállást, vacsorát elfogyasztva, másnap reggel megyünk a Szent Mihály templomba, szentmisén veszünk közösen részt, illetve László Attila esperes úr fogad bennünket, szeretettel körbevezet a Szent Mihály templomon, megcsodálhatjuk a gyönyörű szépen felújított templomot, utána közös fotó, tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr szobra elé. És délre érkezünk Gyulafehérvárra, ahol Istennek hála, Kovács Gergely és Sekúr fogad bennünket, ő vezet végig azonnal lakosztályon, ahol valamikor élt és ahol elhúnyt tiszteletre méltó Áron püspök úr. Megtekinthetjük azt a egyszerű székely szőnyegekkel leterített ágyat, székely szőtessel, azt a térdeplőt, ahol imádkozott tiszteletre méltó Áron püspök úr. Gyulafehérváron ebéddel ér véget a zarándoklat, illetve hazajövet a őrangyalos játékba, mindenki elmondja saját élményeit, hogy itt is kapott eszű a zarándoklatot. Én szeretettel hívom a kedves hallgatókat, mindig azt szoktam mondani, bármilyen lassan is jött a közösség a zarándoklatra, de aki ott kell legyen, Áron püspök úr mindenkit megszív, akinek ott a helye az arándoklaton.
1: Köszönjük szépen, kedves Kornélia, ezt a tartalmas szép körbe vezetést, így képzeletbeli zarándoklatot. Ez a zarándoklat október 1 és 3-a között fog zajlani, a zarándoklat vezetője Obermeier Ervin, és természetesen te leszel. A helyek száma, amíg be nem telik, hogyha jól tudom, addig lehet jelentkezni, és a telefonszám pedig 0726 107 002. Biztatjuk, bátorítjuk a kedves hallgatóinkat, hogy ha tehetik, akkor vegyenek részt ezen a szép zarándoklaton. Neked megköszönöm, hogy a mai reggelen ilyen formában is így be tudtál jelentkezni, itt voltál, velünk voltál. Kívánok egy áldott szép napot neked, és várunk ide Csíksomjóra, a stúdióba, majd a reggel ébresztő műsorokban.
0: Én is szeretettel köszönet el a kedves Mária Rádió hallgatóktól, áldott szép napot adjon a jó Isten.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Ébredjen a Mária Rádióval.
1: Kedves hallgatóink, egy rövid rész lesz itt a zenés köszöntő műsor, a reggeli ébresztő műsor keretén belül, nem szeretném, hogyha elmaradna. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. A mai napon az Egyed és az Egon nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük szeretettel, névnapjuk alkalmából, Isten éltesse az enévre hallgató, kedves hallgatóinkat. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Ferenc Egon Józsefet, kolozsvári Szent Mihály templom segédlelkészét, névnapja alkalmából, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. De itt a kezembe egy nagyon szép köszöntés, amit szeretnék beolvasni, és én is csatlakozom ehhez a köszöntéshez, jó kívánsághoz. Oltán Szabó Hunort köszönti nagymamája 18. születésnapján, a Jóisten éltesse sokáig szüleivel és testvéreivel együtt, ugyanakkor a szintén elsején született tatát is, és a dédit is 98. születésnapján köszönti mama Csíkszeredából. Én is csatlakozom ehhez a jó kívánsághoz, Hunor. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig, és köszönjük szépen a szolgálatodat, a sok szép műsort, amit készítesz itt a Mária Rádióban. Jóisten áldja meg életedet és a teátét, mindig gondolj ránk. Most nincs itthon Hunor, de a jövő hét folyamán bízunk benne, hogy fogunk vele itt a Mária Rádió hullámhosszán még találkozni. Isten éltessen sokáig. És szintén neki szól a következő jó kívánság is. Oltán Szabó Hunor unokőcsémet köszöntöm 18. születésnapján. Áldjon meg az Úr minden kegyelmével, és kövesse azt az utat, amit kijelölt neked. Isten éltessen, Huni, sokáig. Nincsen telefonáló ebben a percben. Bátorítom mégis önöket, hogyha még eszükbe jut mégis valaki, akit szeretnének köszönteni. Amíg lesz telefonáló vagy üzenet, én nagy-nagy szeretettel szeretném köszönteni Opra Tímia önkéntesünket, a Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, születésnapja alkalmából köszöntjük ilyen nagy szeretettel, de szintén ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni a holnapi napon ünneplő kedves önkéntesünket. Elsősorban szeretném köszönteni Szász Nóra önkéntesünket Csíksomjon, holnap ünnepli a születésnapját. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neked, Nóra, és köszönjük szépen a szolgálatot, a munkát, amit végzel itt a Csíksomjon stúdióban, már nagyon-nagyon hosszú ideje. Köszönjük neked mindazt, hogy szeretettel teszed ezeket az ide szánt időt, de ilyen nagy szeretettel köszöntöm Hadnagy Kati nénit is. A Jóisten áldja meg, őrizze meg egészségben, szeretetben, és köszönjük neki is a szolgálatot. Volt telefonáló. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen. Igen, nagyon jól hallom.
2: Na, én szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson Fábián Anitát, egy máma egy éves, hogy a Jóisten éltesse szüleivel együtt. Azt kívánja egy nénika a szomszédja.
1: Nagyon szépen
2: köszöntem.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük a telefonhívást. A Jóisten áldja meg, és köszönjük, hogy a mai reggelen is velünk együtt van, velünk együtt ébred és rádiózik.

nap gondolatával folytatódik, kedves hallgatóink, a műsor, hiszen nagyon gyorsan telnek a percek, és így hangzik tisztelete méltó Máton Áron atyától, püspök atyától választott gondolat: a család az a legelső ősi közösség, melyből az emberiség élete fakad, az egyes emberi, de az épeké is, a testi élet, de a szellemi erkölcsi élet is. Az egymásra következő nemzedékek sora innen bomlik elő, és végeredményben itt is sűrűsödik össze az emberiségnek minden küzdelme és győzelme, minden szenvedése és öröme, minden fáradtsága és lendülete.

0: kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint ismertessem önökkel, hogy mit is adnak itt a továbbiakban. Hamarosan igéző lesz hallható, ma 8 órától szentmisét közvetítünk Csanádról, melynek végén a hét prévániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától hitünk és életünk, 4 Magyar Mária Rádió közös katekézise lesz hallható. 12 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 12 óra 5 perctől pedig a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük el. 12 óra 15 perctől majd déli magazin rovatunkkal jelentkezünk. Ennek is a második részében majd egy könyvajánlóval fogunk jelentkezni. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket elköszönök az Erdélyi Máre Rádió Csíksomlyos stúdiójából. A mai reggelen önökkel volt Pál Gellért, áldott napot kívánok kedves mindannyiuknak, és ha tehetik, tovább is hallgassák szeretettel az Erdélyi Máre Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Vallomások Isten szaváról.

Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szákát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a viccebe az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Felfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösségben látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor ez megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat nagy családról, a Szent Gellért plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Bene Tamás plébános. A kantori szolgálatot ellátja Gercsó Béla. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Könyörülj rajta, Uram, mert egész nap hozzád kiáltok. Mert Te, Uram, jóságos vagy és szerint, és nagy irgalma azokhoz, akik segítségül hívnak Téged. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, mi is a jóságos és szelíd Urunkhoz kiáltunk a mai reggelen is, hozzá fohászkodunk, hozzá emeljük hangunkat, dicséretünket, de hogy ez a ma reggeli dicsőítésünk, imádságunk, szentmisénk Isten előtt kedves legyen, most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.
1: Jó, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeszőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmasszon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Erősség Istenem, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása, Önt szívünkbe irántad való szeretete, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaid, hadd. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. A földi gondolkodású ember nem érti meg Isten bölcsességét, míg a lelki ember mindent Isten bölcsessége szerint ítél. Testvéreim, a Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, hanem az ember lelke, amely benne van. Hasonlóképpen Isten titkai sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelméből nekünk ajándékozott. Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudás szavaival, hanem ahogy a Szentlélek tanítja. Lelki embereknek lelkiket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt? Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála.

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltott. El innen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ez

Krisztusban, kedves testvérek! A ma reggeli evangéliumi részben látjuk, hogy Jézus meggyógyít Kafarnaumban egy megszállottat. Meggyógyítja, de hogyan? Parancsol neki. Szól. És ez az isteni szó, az isteni íge mindennél hatalmasabb, amelyre még ezek a gonosz lelkek is engedelmeskednek, minden meghajtja a fejét ezen isteni szó előtt. Ez az isteni szó és ige jár át bennünket is, akárhányszor olvassuk a Szentírás lapjait, akárhányszor halljuk a Szentmisében ezeket az ígéket, ez jár át bennünket is, és ez tölt be bennünket is. Ez az ige életünket tudja alakítani. Sokszor talán azért nem történik semmi változás bennünk, olvasva, hallgatva Isten igéjét és Szentmisén is részt véve, mert még nem hisszük el teljes mértékben azt, hogy ő a világ mindenség ura, és hogy ő szavával képes megváltoztatni engem is. Képes mindent átalakítani bennem. Képes jobbá tenni engem. Amikor látjuk, hogy valaki megváltozik, akkor mi is csodálkozunk rajta. Hogyan volt képes ez az ember ekkora változást véghez vinni életében? Hogyan volt képes arra, hogy hátat fordítson a bűnnek, és egy új úton járjon, amelyet még talán teljes mértékben nem ismer? Mi is, amikor letérünk a bűnnek az útjáról, amikor a Szent Jónásban bocsánatot kérünk elkövetett bűneinkért, akkor ez az isteni erő működik bennünk, amely képes bennünket olyan dolgokra is ösztönözni, amelyet el se hinnénk. Nem is hittük volna, hogy tudunk ilyen jó lenni, hogy ennyi jót tenni körülöttünk, hogy ennyit, mondjuk ennyi lemondást vállalni másokért, szeretetből. És ez mind az isteni igének a működése, Isten kegyelmének a működése bennünk. Kérjük, hogy a találkozásunk, a mai találkozásunk is a Mesterrel, az Úr Jézus Krisztussal, az alakító legyen. Mi is az ő szaván okulva változtassuk életünket. Engedjük, hogy működjön bennünk, legyünk minél ragaszkodóbbak hozzá, változtassuk meg rossz szokásainkat, és szabaduljunk meg bűneinktől.

0: Imádkozzunk szerető mennyei atyánkhoz, hogy hallgassa meg és teljesítse kéréseinket.
1: Az egyház tagjaiért, hogy példájuk segítse a híveket a gonosz elleni harcukban.
2: Igen, hallgass meg.
1: A kormányokért, hogy összefogva küzdjenek az immungyöngeség mérséklésén.
2: Kérünk néked, hallgass meg minket.
1: A rossz társaságba kerültekért, hogy bátran kérjenek segítséget hit testvéreiktől.
2: Kérünk néked, hallgass meg minket.
1: Önmagunkért, hogy egymást támogatva megszabaduljunk szokásos bűneinktől.
2: Kérünk néked, hallgass meg minket.
1: Elhunyt szeretteinkért, hogy Jézus békéje legyen az osztály részük a mennyben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, te üdvösségre teremtettél minket. Add kegyelmi támogatásodat, hogy valóban elnyerjük, amit ígértél, Krisztus, ami urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el kezedből az áldozatot, nevének kicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány,

Süítsünk, szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten.

Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden műveled bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától is közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki nekünk meghalt és feltámad. Elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyák, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Ugyanígy kezébe vette a szőlőtőborával tett kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, amelyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, József püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten,

0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És az a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Nagy Csanádról, a Szent Gellért plébánia templomból, melyet bemutatott Bene Tamás plébános, a kántori szolgálatot ellátta Kercso Béla. A mikrofonnál Kercso Benya, mint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Nagy Csanádi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagy Csanád több nemzetiségű falu Temes megyében. A mai település Ős Csanád és Rácz Csanád egyesítésével keletkezett a 20. században. A Maros bal partján a határ mellett fekszik, hajdan Marosvárként nevezték a mellette elhaladó Maros folyóról. 2000-ben nyitották meg a Nagy Csanád, Kis Zombor közúti határátkelő helyeket. A Csanád elnevezést Szent István akaratából Doboka fiának, Csanád vezérnek, Csanád vármegye alkotója és első ispánjának emlékét viseli. A történeti időket messze túlhaladó, őshajdan óta szakadatlanul lakott hely. Bronzkori létét kiemelt ásatag leletek bizonyítják. Marosvára hadifontossággal bíró ősi vára tette a Tisza, Duna, Maros és Erdély köz nevezetes központjává, Csanád vármegye és a csanádi püspökség székhelyévé. Nagy Csanádról a püspökséget a 18. században költöztették Szegedre, majd Temesvárra. A trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Nagyszentmiklósi járásához tartozott. 1920-ban Romániához csatolták. 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor a helyi németek egy részét megölték, később egy részüket a Szovjetunióba hurcolták munkatáborba. Erre a helyi temetőben az 1990-es években elhelyezett emlékmű táblája utal. 1028-ban került Szent István hatalmába, és ekkor Szent Gellértet 1029-1030 táján nevezte ki a király csanádi püspökké. Mikor Gellért Csanádra jött, a keresztelő Szent János kis templomán kívül más egyházi épület nem volt. Ez a templom mindegy 20 méter hosszú és 12-13 méter széles épület volt. Ez volt a régi bizánci templom, a csanádi püspökség első székesegyháza és Csanád város első parókiális temploma. A hívek rohamos szaporodása mellett csak hamar szűknek bizonyult, ezért Gellért egy díszes új templom építését tűzte ki célul. A tervét 1042 körül valósította meg. A Szent György székesegyház volt tehát Csanád második parókiális temploma. A templom tőszomszédságában Gellért püspök a boldogságos szűz tiszteletére egy

0: új templomot és monostort építtetett, és ezt a templomot jelölte ki magának nyugvó helyéül, és a monostor apátjukká a magával hozott Fülöpöt tette. A római katolikus templom a tatárjárásig állott fenn a maga eredetiségében, 1275-1295 táján a székesegyház megszűnt, a köznép temploma lenni és létrejött Csanádon a parokiális intézmény a hívek külön templomával. A 14. század első felében két római katolikus plébánia létezett a csanádi püspök székvárosban, a Szent Erzsébet templom a várban és a Szentlélek templom a városban. A vértanú püspököt 1083-ban László király avatta szentté. Csanád 1030-1552 között tehát püspöki székhely volt, a jelentős állami és egyházi központot a történelem folyamán számos uralkodó kereste fel. A plébánia alapítása is 1030-ban történt, és újjá alapítása 1741-ben. A jelenlegi plébánia templom építése 1868-ban történt, és 1938-ban Szent Gellért tiszteletére szentelték fel a temesvári egyház megye védőszentjének tiszteletére. A templom főoltár festményén látható Szent Gellért püspöki ornátusban, fején magas püspöki süveggel, jobbját a szívéhez emeli, baljában pedig a püspöki botot tartja. Mellette balról kis angyalka lép feléje. Az egykori püspöki székesegyház, illetve az ősi egyházmegye első Mária oltárának helyén ma a Szent Gellért földi maradványait hajdan magában foglaló kőkoporsó, a nagycsanádi templom oltára áll, vagyis a főoltárkép előtt foglal helyet a püspök sírfedele. A szentmisét ezen az oltáron mutatják be. A koporsó ma üres, az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége a keresztény hívek számára jelkép. A Szent Gellért sírfedele itt a római katolikus templomban található, de a megmaradt erekjéit, bebalzsamozott testét piros miseruhában és piros infulában most a velencei lagunában fekvő Murano egyik templomának oltára alatt őrzik. A katolikus templom előtt pedig Gellért püspök egész alakos szobra foglal helyet. A szobor magas, kőtalapzaton áll, rajta latin felirattal. A felirat szerint a szobrot gróf nagyszentmiklósi Nákó Sándor adományozta első Ferenc Ausztria császár és Magyarország apostoli királya temesvári látogatása után 1813-ban. Készítője Huber József híres magyar festő, pesti szobrász volt. Fel is lehet menni a nagycsanádi római katolikus templom tetejére, ez 60,4 méter magas, innen igen jó a kilátás a környékre. Itt, ahol Szent Gellért püspök az üzanya oltalmáért imádkozott, ma az ősi egyházmegye területéről egybegyűlt hívek sokasága az ő közbenjárását kérheti. Nagy méltóságú Rossz Márton temesvári főpásztor ugyanis a 2000 jubileumi évben a nagycsanádi templomot zarándok helyé nyilvánította, ahová minden év szeptember 24-én Szent Gellért búcsús ünnepén a temesvári, valamint a szomszédos nagybecskereki és szegedi, csanádi testvéregyházmegyékből érkeznek zarándokok. A nagycsanádi Szent Gellért plébánia templom a temesvári római katolikus egyházmegye, a székesegyházi esperesség csanádi esperesi kerülethez tartozik. 2018-ban a temesvári egyházmegye vezetését a Székelyföldről Csíkból származó excellenciás Pál József Csaba újonnan kinevezett megyéspüspök vette át, aki Szent Gellért 92. utóda a püspöki székben Románia területén. Nagy Csanád oldallagosan ellátott plébániái, Óbéba, község Temes megyében beosztott falvai, Keglevic háza, Óbesenyőhöz tartozik közigazgatásilag, nevét az akkori kamara elnök Keglevic Gábor emlékére viseli. A római katolikus templomát 1905-ben építették. Másik filiája, Porgány, a Marostól délre, Nagyszent Miklóstól északnyugatra fekvő település. 1851-ben Fényes Elek így írt Porgányról, idézem, Porgány, népes magyar, puszta, Torontál vármegyében 32 házzal, 202 katolikus lakossal, dohánytermesztéssel. Földesura gróf Nákó Sándor, utolsó posta Komlós, Idézet zárva. A helységben a hónap első és harmadik vasárnapján tartanak szentmiséket. OB-ban következő filiája, Pusztakeresztúr, a bánságban a magyar-román szerb hármas határ közelében található. 1773-ban a családi tisztartóság Keresztúrpusztára magyar dohánykertészeket telepített, így az újonnan települt helységet Pusztakeresztúrnak nevezték el. A helységet a gróf Batyányi család bírta. Pusztakeresztúron szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján végeznek. Vasárnaponként tartanak még egyes szentmisét Óbéba és Keglevica háza helységekben is. A műsor a Nagycsanádi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán a Nárcisz réten, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót innen az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából 2026. szeptember 1-én. A pontos idő 9 óra és 1 perc, a következő 15 percben fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékaikat. A mikrofonokkal önökkel leszünk
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert. Már is mondanám elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0259-420-555 és a 0359-420-555. SMS számunkon 0758-420-555 és honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címen az ima szándékra kattintva várjuk ima kéréseiket. Általános ima szándékok között a mai napon is imádkozzunk pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Felajánlom ezt a rózsafűzért, minden kegyelemért, amit kaptunk, a kisunokámért, a családjáért, édesapámért, aki az örök hazába van, családomért, kérem a jó Isten továbbra is, tartson meg szeretetben együtt, békében mindenkit. Köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus, Mónika Csíkszentsimonból. A rózsafűzért felajánlom a családomért. Felajánlom a rózsafűzért önökkel, imádkozz a gyermekeim, unokáim, dédunokáimért, idős szomszédokért, betegekért, mindazokért, akik hozzám tartoznak és imáimat kérik, elhunyt halottakért, a szomszédom halottjaiért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Önökkel imádkozzuk anyai gondjaink javulásáért, családi békéért. A rózsafűzért felajánljuk Cáka Irén lelke üdvért, akit augusztus 26-án kísértünk utolsó útjára a Csíkszépvízi temetőbe. Hűséges hallgatója és támogatója volt a Mária Rádiónak. Megköszönjük jóságát és gondoskodó szeretetét. Nyugalma legyen csendes az anyaföld ölébe. Bánatos családja a jóisten nyugtassa. Mi is csatlakozunk ezen imakéréshez. A rózsafűzért felajánlom családom minden tagjáért, egészségért, békességért, szeretetért. Imádkozzunk a 6 éves Léna nagy műtétéből való felgyógyulásáért, kérjük a csíksomlyói szűzanyát, takarja be védő palástjával, és vigyázzon rá, imádkoznak szülei, Isten fizesse, a jó Isten hallgasson meg mind a kimondott és ki nem mondott imakéréseket. Egy hallgatót köszöntünk szeretettel, haló!
2: Haló, dicsertessék az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom elsősorban a sok-sok kapott kegyelemét, családomét, egészségét, szeretetét és a gyermekemét, hogy a Jóisten védje minden bajtól, veszélytől. Köszönöm szépen, dicsertessék az Úr Jézus!
1: Hallgassa meg a Jóisten minden kérését, kedves édesanya, mi édesanyánk! Imádkozzunk gyermekeinkért, az ők testi, lelki egészségükért, békességükért.
0: SMS-ekkel folytatnám ezt a rózsafűzét, felállom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért, testi-lelki gyógyulásért, családi békért, egy édesanyja írja nekünk. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért és minden betegért, Irénkért, akinek ma van a születésnapja. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm egy édesanyjom. A rózsafűzért önökkel imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleimért, édesapám lelkedvéért. Jézusom, bízom benned, emese Csíkszeredából írja nekünk. Ezt a rózsafűzért felállom hálából a sok kegyelem kiáradásáért, családomért, egy nagyon fontos szándékra köszönöm Istenem és bízok benned. A mai rózsafűzért felállom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, már a rádió dolgozóért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonokért, Péter Hajnal írja nekünk Szentegyházáról. Felállom a rózsafűzért, a gonosz távozásáért, bűneim bocsánatáért, és több fontos szándékért köszönöm. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a sok kapott kegyelemért, jó magam és párom egészségért, lelki békért, halottaim és minden emberért köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzét felállom férjem gyógyulásáért, enyhíts fájdalmán, Jézusom, hallgass meg kérésem, Csíksomlyói Szűzanya takor be védőpalástjával.
1: És egy hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a mai rózsafűzét és a szentmisét szeretném felajánlani hálából a Boldogságos Szűzanyának, hogy megsegített, hogy részt tudtam venni szombaton a Mária úton együtt a békéért, hogy köszönet a Jóistene, hogy elsikerült menjek a Nagykárolyi templomig, és köszönöm az ottani plébános úrnak azt a gyönyörű szentmisét, amiben részt vehettünk. És még szeretném megköszönni az arándoktársaimnak, akik segítettek, és együtt arándokoltunk, valamint ugyancsak szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a tegnap felhívtak és felköszöntöttek névnapom alkalmából. A Jóisten áldja meg őket erőben, egészségben, és önöket is. Egy áldott szép napot kívánok önöknek. Csoma közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus
1: Krisztus. Amen. Kedves Erika, arra hívjuk önt, és kapcsolódjon a közös imába. Amíg betelefonálóra várunk, én is elmondom, hogy felajánlom a szeretett családomért, unokáimért, testi, lelki egészségünkért, békességért és a gonosz távozásáért a Jóisten hallgassa meg, és a mennyemért, akinek nemrég volt a születésnapja, Jóisten éltesen, Anna Mária jó egészségbe, békességbe, szeretetbe, szép családot körébe.
0: További SMS-eket olvasnék, a heti imákat és szentmiséket felállom édesanyám gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen, egy mindennapos hallgatóm. Ezt a rózsafűzőt és a mai szentmiséket felállom testvéremért, Imre gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzőt felállom egy édesapáért és önökért, áldott napot kívánok. A mai imát a Berecki Bodó Márta lelki üdvért ajánlom fel, akinek ma lesz 3 órától a temetése, Jóisten nyugtassa békében. Ezt a rózsafűzét felállom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Újabb SMS, de előtte betelefonáló.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
4: Csitessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
4: A Jóistenság ilyen meg. Köszönjük az áldásos munkájukért, Mária Rádió összes dolgozójáért, a babácskért, fiatal öregekért, a beteg babácskért, mindegyiknek. A Jóisten adjon segítő kegyelmet, a Jóisten fizesse meg munkájukat, és felajánlom a családomért, 4 gyermekemért, családjuk el együtt, 9 unokámért, Dézunokámért, a gyövendő második gyermeki két várja unokámért, a Jóisten segíje meg, őrezzen meg Baltól, adjon egészséget, békességet a családba, és felajánlom a 4 testvéremért, a családjuk elégé, a Jóisten adjon egészséget, békességet mindegyiknek, és felajánlom a szomszédjaimért, öregekért, betegekért, a minden szükségért, a Jóisten adjon segítőkegyelmet, és a Jóistennek minden teljességet megköszönöm. Isten fizeseimet hallgattak minden nap, minden imád önökkel végzen.
1: Nagyon szépen köszönjük, megkérdezhetem-e, hogy Rózsika néni, ugye Rózsika néni, a Jóisten áldja meg, és közelgő névnapján áldja meg a Jóisten jó egészséget. Köszönjük szépen, mindig olyan ügyesen összetetszik foglalni.
4: Köszönöm én, a Jóisten adjon a családjából mindenkinek egészséget.
1: Úgy legyen, hallgassa meg a Jóisten.
4: Köszönöm már őszel, hogy megismert.
1: Kicsit dilemmában voltam, mert nem tudtam, hogy Juliska néni vagy Rózsika néni, de mondd, rákérdezzék. Jó Isten áldja. Köszönjük szépen, kedves Rózsika néni.
4: Jó Isten adja, hogy tudjunk még hangot.
1: Úgy legyen. Köszönjük, hogy mindig betetszik kapcsolódni a műsorainkba. Nagyon szép napot kívánunk. Köszönjük szépen.
0: További SMS-ek önökkel együtt imádkozva minden nap a Szent Rózsafűzéreket, imákat, felállom a családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánataért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkái sikerért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot kívánok szeretettel. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felállom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, és több fontos szándékért bízva a közös ima erejében köszönöm, Dánfolváról egy mindennapos hallgató. Gyerekeimért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, ajánlom fel a mellangzó rózsafűzért, egy édesanyja írja nekünk. A mai nap összes imával kérem a drága jó Istent, hogy legyen mindnyájunkkal, és anyai szívvel kérem, legyen Brigitta lányommal, segítsen neki, szerencsésen, egészségben, átessen a szülésen, kérlek Istenem, hallgass meg hozzád mondott imákat, könnyű szülési egészséget, és nőjön nagyról pici is.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, szeretettel, halló, halló. Halló, élőbe tetszik halló, lenni. Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzét, a szentmiséget szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, gonosz távozásáért a családomból. Két fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, a testvérem gyógyulásáért, az úton levő gyermekeimért, az összes halottaimért, Mária rád összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Nagyon szívesen tessék velünk tartani a közös imába is az elhangzott szándékokra.
0: Egy perc van még műsoridőmből. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felállom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, már a rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért. Lajos írta nekünk Svájcból, mindennapos hallgatón, köszönjük szépen. A mai rózsafűzért felállom családom egészségért, békességért, és hogy megköszönjem mindazt, amit kértem, megadtam. Továbbra is kérem a segítségedet, mert aki bízik, soha nem csalatkozik. Jézusom, bízom benned, és egy utolsó imakérés. Ezt a Szent Olvasót és minden heti imát fel szeretném ajánlani. Testvérem gyógyulásáért, családom egészségért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával. Isten fizesse, egy édesanyja írta nekünk, és imádkozunk minden benem olvasott és benem mondott imakérésért és szándékokra is minden hallgatóért.
1: Úgy legyen, amen. Kedves hallgatóink, ahogy Robert is említette, lejes járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket hittel, bízalommal, imádkozzunk, kérjük a szűzanyát, hogy járjon közben Szent Fiánál, kéréseink meghallgatásáért, betegeink gyógyulásáért, idősekért, betegekért, ágyhoz, házhoz kötöttekért. Nem emelünk ki senkit, a jó Isten tudja, kinek mire van szüksége. A Csíkszent Simóni imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével végezzük a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját. Isten hozta önöket. Műsorba voltunk
0: Csatlós Robert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép napot kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: várni.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életét. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűző titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.

0: őket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér első szentitka, aki életünk vérrel verejtékezett. Jézus, te vérrel verejtékeztél a Gecemáni kertben, és kérted az atyát, hogy kerüljön el ez a keserüke hely, de azonnal hozzátetted, atyám, legyen még a te akaratod. Jézusom, hála neked minden csepp véredért, amely elfolyt a verítékkel. Kérlek, segíts azokat is, akik megismerték az atya akaratát, de túl gyengék ahhoz, hogy elfogadják. Add, hogy minden szenvedés az atya akaratának újbóli elfogadásával legyen megváltva. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: Izalmadra. Amen.
1: Fájdalmas rózsafűzér második szentitka, akit érettünk megostoroztak, Jézuson megostoroztak Pilátus udvarában, ennek hallottán elakad a lélegzetem, szívem megdermed, és te mégis nagy lelkűen megbocsátottál ostorozóidnak minden ütést, amelyel megsebezték testedet. Ezért kérlek, hogy korbács ütéseiddel szabadítsd meg azokat is, akik nem akarják teljesíteni az Atya akaratát. Köszönöm a szeretetet és megbocsátás példáját, amelyet akkor nyilvánítottál ki, amikor vadul ostoroztak téged.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, akit érettünk, te viselj meg, koronáztak. Jézusom, az ostorozás után te viselj, koronáztak meg. A bolondok öltözékét adták rád, és gúnytűztek belőled. Jézusom, tekints minden megsértett, megalázott, kinevetett, elutasított emberrel. Te viselj koronád által szabadíts meg őket kínzóik és sanyargatói karmaiból, tisztíts meg szívüket minden gyűlölettől, hogy ne forraljanak bosszút, és ne fizessen el rosszal a rosszért. Jézusom, a te nevedben terjedjen a megbocsájtás.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelem.

0: Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzés negyedik szentitka, akit érett keresztet hordozta. Jézusom, a Kálvária hegyeig hordoztad a keresztedet. Mindaz, amit a kereszt utadról ismerek, tudom, hogy szörnyű volt. Mégis volt a fájdalom és a szenvedés tengerében három csepp vigaszod. A találkozás édesanyáddal, Veronika kendője és Cirenei Simon segítsége keresztet hordozásában. Segíts Jézusom, hogy megtanuljak érzékeny lenni mások fájdalmára, hogy a legnehezebb percekben is tudjak vigasztalni, és soha ne tartsam tehernek, hogy felvegyem és hordozzam mások keresztjét. Különösen arra kérlek, segíts mindannyiunkat, hogy ne nehezítsük egymás keresztjét és szenvedéseit, mert az Atya akarata az, hogy szépen éljünk, és a nehézségek közepette is szeressük egymást.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér 5. szentitka, akit érettünk a keresztre feszítettek, Jézusom, lelkedet az atyának adtad, és meghaltál a kereszted, miután kiittad a kelyhet, amelyet az atya adott neked. Jézusom, köszönöm, hogy mindezt értünk tetted, taníts meg bennünket is szeretni és megbocsájtani, erősíts meg mindazokat, akik a szeretet hiánytól képtelenek megbocsájtani, és a gyűlöletben tönkreteszik magukat. Segíts mindannyiunknak, hogy példát szerint elfogadjuk az atya akaratát, mert ez a megmenekülés egyetlen útja. Kérünk téged a haldoklókért, adj nekik erőt, hogy békében adják vissza lelküket az atyának, vezest őket a te békédben, Uram Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb

0: Szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzal érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy mi méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjük. Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög életünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög életünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög életünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög életünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!

Értünk. Istennek szent anyja, könyörögj érettünk. Szüzeknek szent szüze, könyörögj érettünk. Páduai szent Antal, könyörögj érettünk. Szent Antal Isten hűszolgája, könyörögj érettünk. Szent Antal szerzett edékessége, könyörögj érettünk. Szent Antal az egyház oszlopa, könyörögj érettünk. Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú, könyörögj érettünk. Szent Antal a sértetlen tisztaság liliuma, könyörögj érettünk. Szent Antal a szegénység kedvelője, könyörögj érettünk. Szent Antal az alázatosság mintaképe, könyörögj érettünk. Szent Antal az engedelmesség hőse, könyörögj érettünk. Szent Antal a türelem tükre, könyörögj érettünk. Szent Antal az élet szentség csillaga, könyörögj érettünk. Szent Antal apostoli hit hirdető, könyörögj érettünk. Szent Antal a szomorúak vigasztalója, könyörögj érettünk. Szent Antal a bűn buzgó írtója,

0: Szent Antal a holtak föltámasztója,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal a foglyok kiváltója,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal te hatalmas szószóló,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal te nagy csodatevő,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal szerető párt,

0: minket,
1: az ördög cseleitől,
0: ments meg, Uram, minket,
1: az örök haláltól,
0: ments meg, Uram, minket,
1: Szent Antal érdemeiért,
0: ments meg, Uram, minket,
1: Szent Antal hősies erényeiért,
0: ments meg, Uram, minket,
1: Szent Antal szerápi szeretetiért,
0: ments meg, Uram, minket,
1: Szent Antal buzgós

0: Szent Antal csodatetteiért,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Az ítélet napján,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy szeretetet tüzét bennünk felgyulasszat,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmaz minket,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minden szükségben megsegíts minket,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy országodba felvegyél minket,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy Szent Antal minden kegyeletjének jóságosan irgalmaz,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket meghallgass,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus Istennek fia,
1: kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk Szent Antal,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szerid és kegyes Jézus, te páduai Szent Antal, a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya,

Anyám, te vagyok a gyermek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége, kiértelik segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meg.

0: örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit szeretnék beszélni az adakozásnak a bibliai értelméről és a gyakorlati teológiai vonatkozásairól. Az adakozás tulajdonképpen Isten tiszteletének az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és félreértés vesz körül. A világias felfogás azt állítja, hogy kéreget az egyház. Vannak olyan papok, akik nem merik vagy nem akarják hirdetni az adakozást, mert valóban félnek a kéregető egyház bélyegétől, vagy egyszerűen csak feleslegesnek tartják, mondván, hogy úgyis mindenki önként és az ige buzdítására ad, hát akkor miért kellene külön felhívni erre a figyelmet? Mások pedig túl hangsúlyozzák, és a hirdetések középpontjába állítják, és anyagi és szemléletmóddal taglalják az adakozást, és a közösség életének az anyagi vonatkozásait. És nagyon sokszor az egyházközségek sem értik igazán a lényegét. És jó példa erre, hogy vannak helyek, ahol előre ugye bedobják a pénzt a persejbe, és valljuk meg, ez sem éppen a legjobb megoldás, hogy a szentmise közepén ugye adjuk a persely adományainkat. De hát ez már nem az én dolgom, hogy ezt meghatározzam. De a lényeg az, hogy meg kell értenünk az adakozás lényegét, és ennek érdekében a Szentíráshoz kell fordulnunk, és meg kell néznünk, mi az adakozás bibliai értelme. És ezt követően le kell vonnunk a szükséges gyakorlati, teológiai következtetéseket. A Szentírás sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit Istennek. És a legjellemzőbbekre hadd tegyünk itt utalást. Az ős történet áldozat bemutatásai, Kain és Ábel, a Noé áldozata, Ábrahám oltárai erről szólnak. A szövetség könyvében, különösen a kultuszi rendelkezések, az ünnepek elrendelése, a kivonulás, a leviták, ezekben a könyvekben sokszor olvasunk az Istennek adandó áldozatok és az ajándékok különféle formáiról, köztük az adakozásról is. Jellemző parancs hangzik itt el. Senki ne jelenjék meg üres kézzel Isten szín előtt. Dávid a felépítendő templomra gyűjt adományokat. A Krónikák első könyve 29. fejezetében szép összefoglalását találjuk az adakozás ószövetség értelmének. És a fejezet 14. versében így szól Dávid, imádságos szava, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Jóás a templom javítására gyűjt adományokat. Itt látjuk először a perseit, mint az adakozás eszközét. Ezdrás és Nehemiás könyveiben is a templom és a város építésére gyűjtenek adományokat. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Az adományok kérdése természetesen megjelenik a profétai Isten tisztelet kritikában. Például Izaiás könyve, Malakiás vagy a Zsoltárok könyvében, és a bölcsesség irodalomban is, például a példabeszédek könyvében. Az új szövetségben Jézus tanításai több ponton is érintik az adakozás kérdését. Így a hegyi beszédben a kegyességi megnyilvánulások között szól erről az Isten. Az özvegyasszony két fillérének a története, az ott elhangzó tanítás legtisztábban tükrözi Jézus felfogását ezen a területen. És ebben a történetben találkozunk a templomi perselyjel, amely kincses kamrát, de helyen a templomban többfelé erre elhelyezett trombita formájú persely tulajdonképpen. És az ős közösségek életének egyik karakterisztikus vonása a közösségvállalás volt, amely magába foglalta az anyagi javakat is. Az apostoli levelek több ponton szólnak az adakozásról. A korintusiakhoz írt
első levél 16. fejezet első verse alapján az valószínűsíthető, hogy az adakozás szinte a kezdetektől fogva a hét első napjához a Isten tisztelethez kapcsolódott. És ki kell emelnünk, a szegény élet jeruzsálemi közösségek összegyűjtött adományok ügyét, amellyel több helyen, például a Rómaiakhoz írt levélben, vagy Korintusiakhoz írt levélben, de legrészletesebben a második korintusi levél 8-9. Fejezeteiben taglal Pál apostol. És itt kiderül, hogy az adakozás a szentek iránti szolgálat, amelyet úgy végeztek, hogy először önmagukat adták az Istennek. Az apostoli levelek más helyein is találunk tanítást az adakozásról, például a Timóteushoz írt levélben, vagy a zsidókhoz írt levélben.

Bódis János. Lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem hálás örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatóit. Jelenünk és jövünk műsorában az adakozásról beszéltem mostanig, a szentírási alapjairól. Most nézzük meg a kontextusát. Ugye az adakozás kérdése nem önmagában és önmagáért jelenik meg a szentírásban, hanem része egy nagyobb összefüggésnek. Ez a nagyobb összefüggés az, hogy Isten szövetséget kötött népével. És ebben a szövetségben ő cselekszik, ő a kezdeményező. Annak, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit az Úrnak, teológiai, és ezen belül pedig szoteriológiai alapja van. Az adományt adó ember azzal az Istennel áll szemben, aki minden, az egész teremtett világ, aki nem szorul az ember adományára. Enyém az erdő minden vadja. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Dávid előbb említett imája ugyanezt hangsúlyozza. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk. A te kezedből való és tied lesz mindez. Olvashatjuk a Krónikák első könyve 29. fejezet 10-es versoraiban. Tehát ez a hatalmas óra szabadító Isten. Azért vannak ünnepek, és az ünnepeken azért nyílik lehetőség áldozatra, adományok adására, mert Isten valamit tett. Szabadítást adott népének, kihozta őket Egyiptomból, beviszi Kánoán földjére. Ígéreteit beteljesíti, ő adja a földet, megáldja a földet, hogy teremjen. Ajándékot a szerint kell vinni, amilyen áldást adott Isten. Látjuk tehát, hogy az ószövetségi tanítás szerint az adakozó ember tette, bele van ágyazva, Isten csodálatos tetteinek kontextusába. Abba, hogy Isten adott, és adománya megelőzi az ember adományát. A törvény kitétele, senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Nem negatív parancs, hanem emlékeztetés a hálás válaszadásra. A második fogsából kiszabadult nép is ugyanezt élte át. Bűneik megvallásában elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, és elkötelezik magukat a szövetség mellett, az engedelmes életre, és ezen belül az Istennek szánt áldozatokra és adakozásra. Az új szövetség megerősíti az adakozásnak ezt az alapját azzal, hogy Pál apostol a Krisztus esemény kontextusába helyezi az adománygyűjtés ügyét. Második korintusi levél 8. fejezet 9. versében ezt olvashatjuk. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Az ünnep, azon belül az adakozás aktusa a hálaadással és örvendezéssel párosul. Hálaadással áldoz Istennek, szól a Zsoltáros. Pál is tisztázza, hogy a közösség adománya hála áldozat, és nem készszerű adomány, olvashatjuk a II. Korintusi levél 9. fejezet 5. versében. A rendszeres adakozás elsősorban az ünnephez, az Úr szín előtt való megjelenéshez kötődik. A mózesi törvények részletesen leírják az ünneptartás Isten által elrendelt menetét. Van viszont 4 visszatérő konkrét felszólítás, amely az ünnep egészére vonatkozik. Az első a munkaszünet megtartása, a második a gyülekezés elrendelése, harmadik az adakozás, az áldozat felajánlás fontossága, a negyedik pedig az örvendezésre és közösség gyakorlásra való felhívás. Az adakozás tehát nem járulékos vagy esetleges eleme az ünnepnek, hanem az előfeltételek a lényegi dolgok közé tartozik. Az ünnepre való készülés fontos része az adomány elkülönítése, szentétele. Az ember saját odaszánásának tükre
az adakozás alkalmára való felkészülés. Azt, hogy az új szövetségi közösségben is hasonló hangsúly került erre, jól mutatja Pál apostol utalása: mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Olvashatjuk a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében. A hétköznapok is adnak alkalmat az Isten iránti hála kifejezésére. Az első szülöttek, illetve a Föld első termésének felajánlása, Isten életadó kegyelméért való hálaadás, ugyanezt fejezi ki a tized és a fogadalmi adomány is. A szövetség rendjében Isten beteljesített ígéretére válasz az ember ígéret és annak megtartása. Az adakozás rendkívüli alkalmainak nevezhetjük azokat az említett eseteket, amikor az egész nép vagy a közösséget érintő gyűjtést hirdettek. Ilyen például a Dávidnak a templom építésére, Joásnak a templom javítására, Ezdrásnak, Nehemiásnak az újjáépítésre hirdetett gyűjtése, illetve az új szövetségi közösségek adománygyűjtése a jeruzsálemi közösségek javára. Az adományok adásának sokféle formáját látjuk a Szentírásban. A legfontosabb az áldozat, amely a kultusznak nem pusztán egy eleme, hanem központi eseménye. Az ószövetségi Isten tiszteletnek mintegy a lényege volt. Ez mivel kötelező és előírt formája volt az adományadásnak, nem azonosítható a mai adakozás fogalmunkkal. Találkozunk állat és termény áldozattal. Több helyen, például a Leviták könyvében látjuk az áldozat alfajainak felsorolását, égő étel, véres és italáldozat. Ide sorolható a tized is, kötelezően előírt adomány. Az áldozatok felajánlásánál Isten törvényének több előírása van. Ezek közül a minőségi elvet emeljük ki, az oltára csak tökéleteset, épet lehet hozni. Nehemiás 10. fejezet 33. vers sorában azt olvassuk, hogy a babiloni fogságból hazatértek, kötelezik magukat arra, hogy évente egy harmad sékelt adnak Isten háza szolgálatára. És talán ebben az adakozási formában ismerhetjük fel az egyház fenntartói járulék ősét. A kultusztörvény a Leviták 23. fejezet 38. versében olyan adakozási formákról is említést tesz, amelyekből inkább le lehet vezetni a mai adakozás fogalmat. Ilyen például az ajándék, ilyen a fogadalmi adomány, vagy ilyen az önkéntes áldozat. És ezeket egyrészt a spontaneitás, másrészt az önkéntesség motivuma köti egybe. Arról az élethelyzetről van itt szó, amikor az egyén a maga akaratából Isten megtapasztalt kegyelmére válaszol. Ez az adakozási forma a későbbi korokban is kísérte Isten népe életét. Az új szövetségben ugyanúgy megtaláljuk a kötelező áldozatokat, mint a személyesen befizetendő templomadót. Viszont az önkéntes ajándékokról is esik szó, ilyen a korbán áldozati ajándék, amelyről maga Jézus is tanít. És az első közösségekben az adakozás önkéntes és spontán, készség alapú, ezzel kapcsolatosan az apostolnak kérései és nem parancsai vannak. És az Istennek szóló adakozás a Szentírásban sokszor egy kontextusba kerül a jótékonykodással, a rászoruló embertársak megsegítésével. Ez nem jelenti azt, hogy a kettő közé egyenlőségjel tehető. Jó tisztán látni a kettő különbségét, de jó azzal is tisztában lenni, hogy nem véletlenül kerül egymás mellé az Istennek szóló adakozás és az embert segítő alamizsna. Az Úrnak szánt áldozat valóban az Úré. Sokszor meg kellett semmisíteni, vagy a szent hely szolgái részesülhettek belőle Isten parancsa szerint. Az adakozásnak ez a vertikális vonatkozása mindig elsőbséget élvez, de ezt követően több helyen látjuk, hogy megjelenik a horizontális vonatkozás is, ilyen például a Leviták 23. fejezete, amely részletesen szól az Istennek szánt áldozatokról. És a 22. versben arról rendelkezik Isten, hogy az aratás maradékát a nyomorultnak és jövevénynek ott kell hagyni. Az új szövetségben az Úr Jézus adakozás kritikája pedig arról szól, amikor az önző ember a kettőt ki akarja egymással játszani.
és Jézus szerint épp az irgalmaság gyakorlása hitelesíti az Istennek szánt adomány valódi értékét. És az új szövetségi közösséget, a kettő harmóniáját teremtette meg tulajdonképpen az elszegényedett jeruzsálemi közösségeknek gyűjtött adományok által. És ez a harmónia jelenik meg a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 16. versében is, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Kedves hallgatók, egy rövid dal és vers után tovább megyünk, és megnézzük, hogy mi az adakozás módja és célja. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rámborult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve, mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel valamit el, miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balg a szívem. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat. Másnak hatán nem is marad. Magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár rongydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik, hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak, másoknak, másoknak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatóit. Az adakozás módja és célja témához érkeztünk el. A formákról már beszéltünk, már érintettük azt, hogy hogyan is lehet adakozni. Ugye itt beszéltünk az önkéntességről, a spontaneitásról. És ezen a nyomon érdemes tovább haladnunk, mert a Szentírás komoly figyelmet

áldozat lesz, nem pedig kényszerű adomány. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem, olvashatjuk a zsoltárokban. Az ilyen adakozásnak a következménye is öröm, hiszen Istennek is, és az emberi közösségnek is örömet szerez. Erről számol be a Szentíró a dávidi gyűjtéskor a Krónikák könyvében, és örült a nép az önkéntes adakozásnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. És erről írt Pál apostol is a jeruzsálemi közösségnek szánt adományok gyűjtése kapcsán, II. Korintusi levél 8. fejezet 2. versében, amelyben így mondja, bőséges az ő örömük. Tehát az önkéntesen adakozó Isten előtt is, és emberi viszonyok között is átéli azt a törvényszerűséget, amit Pál szerint maga Jézus fogalmazott meg. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És a másik jól ismert igében, amit Pál idéz, a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ebben egy olyan szó jelző szerepel, amely örvendezőt, szívest, jókedvűt jelent. Varga Zsigmond így fordítaná ezt a helyet, aki jó szívvel, jó vagy örvendező lélekkel adakozik, azt szereti az Isten. Tehát itt is tetten érhető az adakozás és az öröm összetartozása. Kedves Mária Rádió hallgatók, többször említi a Biblia a helyes adakozás módjaként a buzgóságot és a bőkezűséget. Mivel Isten áldása és kegyelme gazdagon árad népére, ezért a neki szóló válasz sem lehet kímért. Dávid is bőkező önkéntes adakozást kér. Pál is ezt mondja, ebben az adakozásban legyetek bőkezőek, olvashatjuk a 2. Korintusiakhoz írt levélben. Sőt, egy zsoltárt idézve így ír, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. A bőkezűséget nem az adomány fizikális mennyisége jelenti. Fontos tanítást ad erről maga Jézus az özvegyasszony két filléréről szóló történetben. A gazdagok sok pénzt dobtak a persejbe, az özvegyasszony csak két fillért. Jézus szerint mégis ez a szegény özvegyasszony többet dobott a persejbe. A krisztusi számítás szerint a mindennél, egész vagyonnál nem lehet több a sok, a fölösleg. Itt látjuk meg a bőkezűség titkát, amely a szív készségében van. És ezzel eljutunk a hogyan kérdésre adott legfontosabb válaszig. Az adakozásnak szív szerintinek kell lennie. Isten a szív tisztaságára, az adakozási szándék őszinteségére tekint. A templomra gyűjtött adományok azért okoztak örömet, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. A képmutatás és színlelés lehetetlen, hiszen szól Dávid imádsága is. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyit összegyűlt. Pál tanításában is fontos a tiszta szívűség, mely az adakozás forrása. Ezekkel szemben az adakozás megcsúfolása a hazug áldozat, amelyet ostoroznak a proféták. De ugyanígy félrevezető az adakozás képmutató farizeusi módja, amely ellen Jézus annyit küzdött. Pál is szól a szeretet nélküli adakozás haszontalanságáról, de szíves adakozásra buzdítja a gazdagokat, és szerénységre int minden adakozót. Az adakozás végső célja a konkrét célok megvalósulásán túl az Isten dicsőítése. Ő fogadja el, vagy ő utasítja el az áldozatot. Ő tekint kedvesen, készséggel adakozóra, és ő ítéli meg a képmutatót. Hogy mennyire ez a végső cél, azt a dávidi és páli adománygyűjtésnél látjuk világosan. A templom építésre összegyűjtött adományok felett Dávid Istent magasztaló imát mond, őt dicsőíti a készségét, lehetőségét és az adakozás eredményéért. Amikor Pál az adakozásra buzdítja a korintusiakat, a végső érve az, hogy Isten dicsőítetik-e szolgálat által. Így az adakozás az egész Isten tisztelet, illetve a teljes keresztény élet célját valósítja meg.
az Isten dicsőítését,

az engedelmességet és a Krisztus evangéliumáról való tanúságtételt. Az adományodás titkosságára vonatkozó jézusi tanítás ezt húzza alá, adományunk Istennek szól, az ő dicsőségét szolgálja.

Füle Lajos, az elég titka. Az elég több a soknál, a szépségből, a tehetségből, a sikerből, a szeretetből, az élet édes ízeiből. Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz megsokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

Szurmezei Erzsébet, hol a helyed? Sohasem elégedettek, akiknek csak panasza van, és mivel számtalan, szakadatlan pereg, a sohasem elégedettek, beláthatatlan, szomorú sereg. S vannak néha elégedettek, mert boldog percük olyan ritka, hogy amikor reá nevetnek, valóra vált szép álmaikra, sötét árnyékot vet rájuk az ismeretlen jövő titka, hogy vajon meddig örülhetnek. Sola mindig elégedett a szüntelen hálát adó, mert látja az áldó kezet, őt ki mindent elvégezett, a célt, a megnyílt eget, s tudja, hogy minden fájdalomban, minden nehézségben ott a jó. Hol a mindig elégedett? Hol a helyem? Hol a helyed?

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Ora et labora. Imádkozz és dolgozz. Szent Benedekhez kötött hagyományos gondolata nagyon jól kifejezi a bencés élet ritmusát. Nem minden fáradtság egyforma. Mert van olyan fáradtság, amely kiéget, és van olyan fáradtság, amely épít. A kérdés tehát nem egyszerűen, hogy elfáradtál-e, hanem, hogy miért fáradsz el. Ha azért, mert állandóan bizonyítani akarsz, hogy értékes vagyok, akkor ez kiégéshez vezet. Ha azért, mert szeretetből dolgozom, szolgálok, alkotok, vállalom a kötelességemet, akkor értelmes fáradtságról beszélünk. Ora et labora, a munka és az imádság ritmusát árulja el. A bencés gondolat egyik szépsége, hogy nem választja szét a munkát és az imádságot. Nem az az irány van, amit a világban látunk, hogy munka, kimerülés, szórakozás és újra munka, hanem imádság, munka, pihenés, munka és imádság. Vagyis az ember nem pusztán teljesít, hanem létezik Isten előtt. És ez óriási különbség. Igaz, hogy a teljesítmény társadalom azt mondja, dolgozz, hogy értékes legyél, de az ora et labora logikája teljesen más. Már Istenhez tartozol, ezért dolgozhatsz. A munka így nem önkizsákmányolás. Igaz, hogy a modern ember azt mondja, még egy kicsit, még ezt befejezem, még ezt kell intéznem, és nincs vége. A bencés ritmus viszont azt mondja, most dolgozom, most imádkozom, most pihenek. Ez azt jelenti, nem minden pillanatot kell maximalizálni. A munka véget érhet. Az ember megállhat. És amikor megáll, nem lett értéktelenebb. A fáradtság akkor lesz értelmes, ha van értelme. Ez talán a legfontosabb mondat. Nem az a kérdés, hogy elfáradok-e, hanem hogy miért fáradok el. Egy anya elfárad a gyermeke mellett. Egy pap elfárad a szolgálatban. Orvos elfárad a betegei mellett. Egy munkás elfáradhat a becsületes munkában. Ezek a fáradtságok lehetnek nehezek, de nem feltétlenül üresek. Mert van mögöttük szeretet, szolgálat, hivatás, felelősség. És ez vezet vissza szintén az evangélium üzenetéhez, hogy jöjjetek hozzá mindjárt, akik elfáradtatok, és meg vagytok terhelve. És ezzel még valami nagyon fontosat tár elénk az evangélium, amit Jézus is buzdítóan mond, hogy az én igám édes, az én terhem könnyű. Nem azt mondja, nem lesz több terhed, hanem másképpen fogod hordozni. Nem az a cél, hogy ne fáradjunk el, az a cél, hogy ne hiába fáradjunk el. Vagy nem minden fáradtság kiégés. Van fáradtság, amely szeretetből születik. Ora et labora, imádkozz és dolgozz. Dolgozz, de ne úgy, mintha minden neked kellene. Imádkozz, hogy tudd, nem a teljesítményedből lesz. És pihenj úgy, hogy tudd, Isten akkor is szeret, amikor éppen semmit sem teljesítesz. Szent II. János Pál pápa munkáról szóló legfontosabb szociális enciklikája, a Laborem Excellens, a munka végző embere, amelyet 1981. szeptember 14-én adott ki, a Rerum Novarum 9. évfordulóján, azt írja benne, hogy nem az ember van a munkáért, hanem a munka az emberért. Második János Pál pápa szerint a munka
értékét végső soron nem a teljesítmény, a pénz, a társadalmi presztízs adja, hanem maga az ember, aki dolgozik. Nem azért értékes egy munka, mert magas fizetést kapsz, a társadalmi presztízse van, vagy intellektuálisan, különösen igényes. A munka azért méltóság teljes, mert egy személy végzi. Második János Pál erre Krisztus életét hozza példának. Jézus földi életének nagy részét kézművesként, az ácsműhelyben végzett munkával töltötte. Ezért nevezi ezt az emberi munka evangéliumának. Isten fia maga is belépett az emberi munka világába. Isten fia nem csak prédikációval és tanítással, hanem munkával és pihenéssel is töltötte. A munka jó, de lehet az embert romboló munka is. Második János Pál pápa nem idealizálja a munkát. Azt mondja, a munka jó az ember számára, mert általa kibontakozik. Alkot, felelősséget vállal, szolgál, és bizonyos értelemben emberibbé válik. Ugyanakkor a munka el is idegenítheti, és le is alázhatja az embert, ha kizsákmányolják, vagy a rendszer az ember méltósága fölé helyezi. A munka nem válhat az ember méltóságának rombolójává. A munka nem végső cél. Második János Pál pápa szerint a munka célja végső soron nem önmagában a munka, hanem az ember. Ezért a kérdés nem csupán az, hogy mennyit termelünk és belőle mennyit fogyasztunk, hanem hogy mit kell, mit tett velünk a munka.

asszony szívében levő macskot napvilágra hozza, aztán pedig leül vele és átbeszéli a problémáit, a kérdéseit. Ez a két mozzanat az első Szent Jónás. Persze hozzá kell tenni, hogy még nem történt meg a kereszt halál. Vagyis a bűnbocsánatot Jézus elmélet még, tényleg még nem szerezte meg. De másútt is előfordul, hogy Jézus kifejezetten mondja, hogy fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Vagyis ő Istentől kapott hatalmával, mint Isten egyszülöttje, bűnöket bocsáthat meg. Itt is ez történik. De nem kifejezetten mondja, hogy megbocsátotta a bűneit, hanem az, hogy felhozza a napfényre. Megmutatja az asszony állarca mögötti mocskot, az ad szabadulást. És annyira szép, hogy ténylegesen ez a mozzanat, hogy föltárta a szívét az asszony Jézus szavai által, egyszerűen leveszi a válláról a terheket. És azt mondja, hogy mikor megjönnek az apostolok, az asszony elszalad vissza a városba, és ott felejti még a vödrét is, pedig vízért ment a kúthoz. Gyakorlatilag annyira fellelkes, mint hogyha egyszerre szabadságot kapott volna, akkora élménye van, hogy még azt is elfelejti, miért jött. Elszalad a városba, és azt mondja, gyertek, nézzetek meg egy embert, aki mindent elmondott, amit csak tettem. Ténylegesen Jézus nem mondott el mindent, amit tett, csak a legfontosabb bűnét. De az, hogy föltárja a szívét, az egy egyedülálló módon való szabadítás. Jézus leveszi ezzel a keresztet az asszony válláról. Most ez a két mozzanat, az, hogy Jézus a föltámadáskor a tanítványaira bízza a bűnbocsánat kiosztását, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az nem nyer bocsánatot. Illetve ez a másik, a szamari asszonnyal való beszélgetés, ez a kettő határozza meg azt, hogy mi a Szent Jónásnak a lényeges mozzanatai. Az egyház történelmében az első évezredben inkább a Szent Jónásnak az a mozzanata került előtérbe, hogy a Szent Jónás az, amelyet a bűnöst visszaengedi a közösségbe. Vagyis a péteri, meg az apostoloknak az oldó és kötő hatalma. A bűnös a bűnével kizárta magát a közösségből, tehát nem csak az Istentől szakadt el az élet forrásától, hanem a közösségből is kizárta magát, és a felhatalmazott püspök vagy pap az, aki visszafogadja őt a közösségbe, és ezáltal arra a helyre, az egyházba, ahol teljes közösségben lehetünk a Jóistennel. Nagyon sok szempontból a Szent Jónás ezt a magatartást hordozza. És ez egy nagyon fontos dolog. Az egyház számára mindig is elsődleges az egyház, mint egy az egységet élő közösség. Illetve a bűn ezt töri meg bennünk. Vagyis akkor, amikor én elkövetek egy bűnt, akár a Jóisten bántom meg, akár az embertársaimat, azzal a bűn súlyának megfelelő módon, de kiszakadok abból az Isten népének a közösségéből. Eltávolodom Istentől és Isten népétől. Ahhoz, hogy újra teljesen integrálva legyek ebbe a közösségbe, amely az Istenhez tartozik, ahhoz kell a pap,
Alpetén a püspök, Krisztustól nyert hatalma, hogy a bűnbocsátó kegyelem révén visszaintegráljon engem ebbe a közösségbe. Az egyház Krisztus teste, mondja Szent Pál, egy élő eleven szervezet. És ahhoz, hogy ennek tagja legyek, ennek az élő eleven szervezetnek, ahhoz van szükség, hogy Jézus keresztjének ereje, a bűn, megszerzett bűnbocsánat kegyelmének ereje, az apostolok hatalma, a püspök, a pap hatalma révén visszaintegráljon engem ebbe a közösségbe. Ezt kell megérteni akkor, amikor az egyház elvárja tőlünk azt, hogy papnál végezzük a szentgyónásunkat. Természetesen, hogyha valaki őszintén megbánja a bűneit, még a szentgyónás előtt, az Isten kegyelme ott is működik, sőt, Szent Ágostonnak van egy ilyen nagyon szép hasonlata, Lázár föltámasztásával kapcsolatban, mikor úgy meséli el Lázár föltámasztását János evangéliuma, hogy Jézus azt mondja, Lázár jöjj ki, a halott kijött, úgy, hogy ugyanakkor még össze van kötözve, pólyába bele van kötözve, a kezei, lábai is, azt mondja, hogy oldozzátok előtt. Azt mondja Szent Ágoston, hogy ha már látsz egy keresztényt bűnbánatot tartva szentgyónáshoz járulni, az azt jelenti, hogy mint Lázárt, már őt is kihívta a sírból az Úristen, az Úr Jézusnak a szava. És a papság dolga az, hogy eloldozva visszaengedjék őt a közösség életébe. Alapvetően a szentgyónással a legtöbb embernek az a gondja, hogy elmondani egy idegen ember előtt a bűneimet. Hadd teszem hozzá, hogy az egyház első idejébe nem egyszerűen egy idegen ember előtt mondták el, hanem az egész közösség előtt nyíltan megvallották a bűneiket. Az egyház első idejében, gyakorlatilag az első évezredre ez jellemző, hogy nem minden egyes apró bűnt mondanak el, hanem a nagy bűnöket. Azt mondanánk, hogy halálos bűnök, amelyek ténylegesen kiszakítanak bennünket az egyház életéből. És miután megvallották, szentgyónáshoz járultak, akkor legtöbbször nagyon-nagyon kemény penitenciákat kaptak, néha több évig tartó bűnbánati időszaknak kellett következnie, mire újra beléphetett a közösségbe, mire újra részt vehetett a közösség életében teljes jogutakként. Mivel voltak visszaélések, akkor hamarosan azt kezdték el praktizálni, hogy ne az egész nép előtt legyen ez a bűnvallomás, hanem csak az előjárók előtt, míg végül eljutottunk addig a pontig, ahol a közösséget, mondjuk így a nyilvánosságot csak a pap képviseli. De azért ezt érezni kell, hogy a pap, aki előtt elmondom a bűneimet, az a közösség nevében van jelen. Egyrészt az apostolok teljhatalmával, a Krisztustól kapott teljhatalommal, másrészt a közösséget jelképezi, a nyilvánosságot. És egészen biztos, igen kellemetlen mindig nyilvánosság előtt kimondani a hibáimat. Az ember alapvetően a pozitívumokat szereti elmondani. De ahhoz, hogy ténylegesen vissza legyek integrálva a közösségbe, Jézus szavainak megfelelően, aki az apostolokra bízta ezt a sáfári kiszolgáltatását a bűnbánat kegyelmének, szükségem van arra, hogy nyíltan elmondjam a pap előtt, akármilyen az a pap, nem az ő tökéletességétől függ, elmondjam
mindazt, ami a szívemen van, a bűneimet. Igazából ez az egyik legkellemetlenebb dolog sokszor az embereknek, valaki előtt felsorolni azt, hogy milyen vagyok. Mit fog rólam gondolni? Jézus szavai azonban egyértelműek. A tanítványai, az apostolok azok, akikre rábízta ezt az oldókötő hatalmat. Ezért, hogyha oda kell járulni, akkor el kell fogadnunk ezt a nagyon is üdvös megaláztatást, hogy valaki előtt, aki a közösséget jelképezi, megmutatjuk magunkat, megmutatjuk a bűneinket. A másik számomra még sokkal fontosabb az pont ez a magatartás, amit a szamaria asszony kapcsán látunk. Ugyanis a Szent Jónásnak egy másik vonása, egy másik fontos vonása, ez, hogy föltárom a szívemet. Az első, amiről eddig beszéltünk, ez a Jézus bűnbánó, a bűnbocsátó kegyelme kapcsán a közösségbe való visszaintegrálás, amely a mindig a pap szolgálata révén valósul meg. A másik viszont, a másik vonása, ami Krisztus meg köztem zajlik, az, hogy föltárom előtte a szívemet. Nagyon fontos érteni, hogy itt nem arról van szó, hogy informálom a jó Istent. Tehát jobban tud mindent, mint én. Tehát annyira szép az a vonás a szamariai asszony történetében, hogy Jézus maga mondja meg, hogy olyan szépen mondtad. Nincs férjem, pedig 5 férjed volt, akit most van, nem a férjed. Jézus maga segíti, hogy a napvilágra jöjjön ez az asszony. Nem maradjon a sötétségben. De igazából a Szent Jónás, mint Jézus, és az én személyes találkozásom, itt már nem a papra figyel, hanem Jézus, meg az én személyes találkozásom, az erről szól, hogy mindaz, amit sötétben őrzök, azt kihozom a világosságra. A Szent Jónásnak az Jézussal szembeni legfontosabb mozzanata az, hogy megmutatom magamat úgy, ahogy vagyok. Megint mondom, nem azért, mert az Isten nem tudná, hogy mi van bennem, de ez a kitárom magamat. Engedem, hogy az Isten akár a létem legmélyéig is, a lényem legmélyéig is lásson, megmutatni magamat. Ebben a vonatkozásban kell, hogy értsük, hogy mit jelent Isten léhozni mindenünket. Mert ez, ahogy megmutatom önmagamat úgy, ahogy vagyok, ez már nem csak azt jelenti, hogy felsorolom a 2-3 nagy bűnömet, hanem pont, amit ez az asszony élt, hogy személyesen fölmeríteni a kérdését. A napvilágra hozza a rejtett dolgait. Tehát ez egy olyan dimenziója a Szent Jónásnak, amikor nem lehet egyszerűen csak felsorolok egy listát. Persze érthető, mielőtt Szent Jónásra megyek, akkor tudatosan át kell, hogy gondoljam, hogy milyen bűnöket követtem el. Nem lehet csak úgy beesni a Szent Jónásra. Az is biztos, hogy lehetőleg oda kell figyelni, hogy az emlékezeti, amennyire lehet visszaemlékezzek arra, hogy hányszor történt meg egy bűn, mulasztás, és akkor azt meg tudja mondani. De ténylegesen ezzel a listával én még mindig elbírok bújni. Akkor, amikor valaki felsorolja, hogy 5-szer nem imádkoztam, 2-szer összevesztem valakivel, 3-szor káromkodtam, ezzel még nem mutatom meg saját magamat. Itt is elbújok valami mögé.
Persze erre szükség van felsorolni a bűneimet szám szerint, fajtája szerint. Az egyház azt mindig is kérte. Bár az megint fontos, hogy ugyanakkor nem szabad aggályoskodni, hogyha véletlenül utána eszembe jut, hogy valamit elfelejtettem. Nem a lista a lényeg, hanem az, hogy őszinte szívvel megmutassam magamat Istennek úgy, ahogy vagyok. És itt azt jelenti, hogy időnként nem csak a bűneimet kell felsorolnom, hanem azt meg kellett mondani azt is, hogy mi miatt történt valami. Azt szokták mondani nekem, hogy hát én nem akarom megmagyarázni a bűneimet, mert akkor úgy jön ki, hogy mentegetőzöm. Nem mentegetőzni kell, de azért valahol azt látni kell, egy-egy bűnnek mi a súlya. Meg nem is csak az, hogy most akkor mennyire vádoljuk magunkat, hanem ez, hogy föltárom a szívemet. Ahogyan, ha történt valami súlyos dolog az életemben, akkor egy barátnak elmesélem, hogy nézd, így, meg így volt. Valahol ez tartozna bele a Szent Jónásba is. Persze tudjuk, hogy nagyon sokszor szentmise előtt, hogyha mondjuk 5-6-an állnak sorba, akkor nem lehet igazán időt szakítani ennyire részletes Szent Jónásra. De annak ellenére a Szent Jónásnál ez a lényeg. És az is a lényeg, hogy kimondhatom a kérdéseimet, az asszony is kimondta. Mondhatom azt, hogy ezt nem értem. Vagy meggyengült a hitem, mert ez meg ez történt velem. Valahol nem csak a egészen pontos kerek bűnöket kell elmondanunk. Persze azokat nem szabad kifejleleteni, de az, hogy én milyen lelki állapotban vagyok, merre tart az életem, milyen rossz utakon indultam el. Érdemes beletenni a Szent Jónásba a kísértéseket is. Persze az hozzá kell tenni, hogy ha a kísértéseket legyőzöm, akkor inkább még érdemet szerzek az Isten előtt, de az, amikor elmondom, hogy igenis, annyira nincs kedvem imádkozni. Persze, hogyha ennek ellenére rendszeresen imádkozom, akkor az Isten előtt nagyon komoly érdemet szerzek, de azt is érdemes oda tenni, hogy most megfáradtam, hogy most meginoktam valahol, még hogyha nem is estem el. Megmutatni azt, hogy mi van bennem. A Szent Jónás egy személyes találkozás kell, hogy legyen az Úr Jézussal. És valahol az a lényege, hogy ne egyszerűen csak, tehát ne rejtőzzünk el. Ahogy mondtam, a lista mögé is el lehet rejtőzni. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy valaki, hogy elvégzi, hibátlan elvégzi a Szent Jónását, de ő minthogy se lenne. A másik pedig esetleg csak 2-3 dolgot emel ki. És úgy esetleg egy jó néhány területét az életének nem mondja el. De a legfontosabbat oda teszi. És látom, hogy valahol keresi az Istent. Ilyenkor persze hozzá szoktam mondani, hogy kérjük azért is a jó Isten irgalmát, amit esetleg nem tett hozzá. De valahol ez a lényeg, hogy személyes találkozás legyen. Végsősoron azt kell látnunk, kedves testvérek, tehát, hogy két teljesen külön dimenziója van a Szent Jónásnak. Az egyik a közösségi dimenzió, ami nagyon is reális, amit egyértelműen Jézus alapított, egyértelműen, még akkor is, hogyha a magának a formája, a Szent Jónásnak az a fajta formája az évszázadok során változott is, és az, hogy csak is a papi teljhatalom, tehát a püspökök, illetve az általuk felhatalmazott papok azok, akik a Szent Jónás bűnbocsánat kegyelmét ki tudják osztani, ez egy reális valami. Ismét mondom, nem azt jelenti, hogy Isten nem találja meg
a lehetőségét annak, hogy másként is az ő bocsánatában részesítsen bennünket. De ezt az utat mégsem iktathatjuk ki az életünkből. Az egyház nagyon bölcsen mondja azt, hogy évente kötelezően legalább egyszer. Egy papnál elvégzett szent gyónást kell végeznünk. Illetve a másik, ez a személyes vonatkozás, aminél épp az a lényeg, hogy föltárjam szívemet, megmutassam mindazt, ami benne van. Nem csak a konkrét vétkeket, hanem azt a problémákat, fájdalmakat, a gyökereit a vétkeimnek, amiből lesznek a vétkeim. Megmutatni magamat úgy, ahogy vagyok. Itt megint mondom, hogy a szamariai asszony az, aki a legjobb példa erre. Sokszor érzem azt, hogy a Szent Jónás azért nem divatos manapság, persze soha senki nem örült annyira, amikor gyónia kellett, de azért nem annyira divatos, mert egyik aspektussal érezzük. Nem értsük meg, hogy mi a dolga ott a papnak, Krisztus meg köztem, mert hát miért akadályozza, hogy én személyesen találkozzak Krisztussal? Mi dolga ott kettőnk között? A teljhatalommal, amit kapott, a közösséget is Krisztus jelképezi, hogy valóságosan elnyerjem a bűnbocsánat kegyelmét. Illetve sokszor ez a személyes találkozás, az, hogy föltárjam a szívemet úgy, ahogy vagyok, ez az, ami hiányzik. Pedig önmagában ez lenne az az élmény, amiben lerakhatnám a terheimet. Megint mondom, ehhez nem 5 perccel kell a szentmise kezdete előtt kell érkezni, hanem az a legjobb, hogy külön lehetőséget keresünk egy papnál Szent Gyónásra. Nagyszerű lehetőség, ahol állandóan van gyóntatás, és ott az ember belép. De valahol éppen a szamariai asszonynak a példája mutatja, hogy ha valaki jól elvégzi a Szent Gyónását, akkor az olyan, mintha ledobná válláról a terheket. Az olyan, hogy ténylegesen ott felejti az ember a vödrét, és örömmel rohan haza, mert valami különlegeset élt meg. A Szent Gyónás olyas valami, ami krízisben van. De igazából mi vagyunk a krízisben. Mi nem látjuk meg azt a kincset, amit az orrunk ott van az orrunk előtt. Évszázadokig élt vele az egyház, és rengeteg jót közvetített vele. Próbáljuk megtanulni és megszeretni. Ahogy az oltári szentség egy egészen különleges lehetőség a Krisztussal való találkozásra, úgy a Szent Gyónás is. Talán kicsit kellemetlenebb fajtája. De ha ezen keresztül tudok találkozni a szerelmemmel, akkor nagyon is megéri. Köszönöm szépen a négy magyar nyelvű Mária rádió hallgatók figyelmét. Kívánom, hogy ezek a gondolatok is segítsenek bennünket ahhoz, hogy örömteli és tudatos módon járuljunk a Szent Gyónáshoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: Amár.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, fenséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém.
1: Gyötrülj meg a láztatásomban, csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted értett.
0: Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem.
1: Gyakran emlékszem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom.
0: Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták.
1: Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén.
0: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet.
1: Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam.
1: Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jó cselekedne, senki sincs olyan.
0: Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas.
1: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
0: Hát nem térnek észre a gonosz tevők, akik mind kenyeret felfalják népemet?
1: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni.
0: Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket.
1: Bár csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjunk és örvend majd Isten minden választottja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
1: Istenem, hallgass meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára.
0: Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Istent nem tartották szemük előtt.
1: De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek.
0: Készséges lélekkel áldozom neked. Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
1: Minden gyötrelemből kimentettél, és szememben megvetéssel nézz ellenségeimre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
1: A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át.
0: Szent Atyánk, tarts meg minket a te nevedben,
1: hogy egyek legyünk benned.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert, fogadsz szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. De nagyon szép ének után déli magazin rovatunkkal jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk, további jó rádiózást kívánunk.

sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit, mélyen.

0: 2026. szeptember 1-én 12 óra 16 perckor kedden köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
1: Vízi Katalin
0: és Maga Gellért. A Déli Magazin témája 2026. szeptember 1-én kedden hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botont Pános atya fűz majd gondolatokat. A Déli Magazin második részében majd könyvajánlóval jelentkezik Ferenc Emese kolléganőnk Kolozsvárról. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. szeptember 1-én a Csíksomi stúdióból köszöntjük Önöket, a pontos idő 12 óra 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.
1: Előadás a Mohácsi csatáról Kovásznán.
0: Kovásznán a Csoma Emlékközpontban holnap délután 6 órától emlékeznek meg a Mohácsi csatáról. Izsán Csaba történész kutató a Mohácsi csata emlékezete fél évezred távlatából címmel tart előadást. Házigazda Ferenc Éva, a Kőrösi Csoma Sándor közművelődési egyesület elnöke. Lélegzengető Székelyudvarhelyen.
1: Különleges, kettős eseményre hívnak csütörtökön a székelyudvarhelyi AR rekreációs központba. Délután 17:30-tól Balanced Kids foglalkozást tartanak majd, hangszersimogató lesz a gyerekeknek Ádám Julcsival, ennek ára 50 lej per gyermek, a testvérkedvezmény 40 lej per gyermek. Este 7 órától lélegzengetőt tartanak a felnőttek számára, amelynek célja, hogy segítsen visszatalálni önmagunkhoz, lelassulni, csökkenteni a felgyülemlett feszültséget, és megélni egy mélyebb, nyugodtabb jelenlétet. A felnőtt program ára 70 lej. Mindkét eseményre előzetes bejelentkezés szükséges az AIR közösségi oldalán, vagy a 0752 10 50 01-es telefonszámon. Fotókiállítás Marosvásárhelyen.
0: A Marx József Fotóklub szervezésében a Halhatatlan falu címmel nyílik fotókiállítás csütörtökön délután 6 órától a Marosvásárhelyi Vár Szűcsök bástyájában. A tárlat a felső Nyáradmente falvait érintő, a Maros megye tanács által támogatott projekt eredménye. Teréz anyára emlékeznek Sepsi Szent Györgyön.
1: A Sepsi Szent Györgyi Mária világkirálynője templomban szombaton délelőtt 10 órától ünnepélyes szentmisén a szeretett misszionáriusai Teréz anya leányainak részvételével az elhunyt kalkuttai Szent Terézre, közismert néven Teréz anyára emlékeznek. Tanévkezdés a Tatárdomnál.
0: Szeretettel hívnak és várnak minden gyermeket, szülőt és nevelőt a Gyergyói medencéből a 2026-27-es tanév ünnepélyes megnyitójára, évnyitójára szombaton a Tatárdombhoz. A program délelőtt 10 órakor koszorúzással kezdődik az emlékműnél, mert 11 órától szentmise követ a Kárnyi János gyermekotthon udvarán. Fél egykor az ajaki pántlikások előadása lesz megtekinthető. A Tatárdombon évről évre közösen Isten áldását kérve bizakodó szívvel nyitják meg az új élmények, barátságok, lehetőségek nagy kapuját. Templom megáldása Krasznán és Ülelmeden.
1: Szombaton Öcskei László megyés püspök két egyházközséggel ünnepel együtt. Délelőtt 11 órakor Krasznán, majd a délután 3 órakor Sülelmeden mutatott be ünnepélyes szentmisét, amelynek keretében megáldja a közelmúltban felújított templomokat. A főpásztor Isten áldását kéri mindazokra, akik munkájukkal, áldozatvállalásukkal és nagy lelkűségükkel hozzájárultak az épületek megújulásához, valamint a helyi közösségekre, hogy templomaik továbbra is az imádság, a találkozás és a hitben való megerősödés otthonai legyenek. Bérmálás Tótiban.
0: Vasárnap Böcskei László megyés püspök Tótiban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében két fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében, és a Szentlélek ajándékaival megerősödve tesz újabb lépést a hitben való elköteleződés útján. A bérmálkozók felkészítését Mihály Balázs micskei plébános végezte. 4 alkalom Szent Ferenc nyomában.
1: Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisiben Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról. 4 különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a csíksomlyóik egy templomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. Az első előadást vasárnap 11:30-kor Bojtor Attila lelkész, teológiai tanár tartja, lehet-e tanulatlanul szeretni Istent címmel. Előadás Gyergyó Szent Miklóson.
0: Az Alzheimer világnap alkalmával szeptember 21-én délután 5 órától a Caritas Szent Erzsébet idősek otthonában kerül sor a díjnyertes dokumentumfilm az Alzheimer vetítésére, majd Kollár István a film alkotójának előadására. A film egyik szereplője Mária, aki 2006 óta ápolja beteg férjét. Az ő története bárkié lehetne, szólhatna bármely betegségről, de Mária hozzáállása, mondatai, tettei, felkészültsége, példamutatása elképesztő. Ahogy ő fogalmaz, rengeteget tanult teljes mozgás és kommunikáció képtelen férjétől, ami furán hangzik, de mi is rengeteget tanulhatunk Máriától, olvasható ízelítőként a felhívásban. Hírenk végén az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ma és holnap a nyugati és déli ország részben kitart a hőség. Olténia déli részén és Munténia délnyugati térségében fokozott lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom mutató pedig megközelíti a kritikus 80-as értéket. Bukarestben meleg idő várható kedden derült égbolttal, gyenge vagy mérsékelt széllel. A nappali csúcs hőmérséklet 32-33 Celsius fok körül alakul, éjszaka és kora reggel 14-17 fok várható. A meteorológusok szerint ma hajnaltól 23 óráig a Válságban, Körösvidéken, Mármarosban, valamint Erdély és Olténia nyugati területein felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 10-15 litret, helyenként a 20-25 litret négyzetméterenként, a szélsebessége átmenetileg elérheti a 40-50 km/h.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parciumban és a Bánságban. Fogarason 19 fok van, 18 fokot mérnek Brassóban és Baróton, 17 fok van Sepsiszentgyörgyön, 19 fokot mérnek Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen, 16 fok van Csíkszeredában, 17 fokot mérnek Gyergyóalfaluban és Marosévízen, 20 fok van Dicsőszentmártonban és Tordán, 21 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 22 fok van Nagycsármáson és Kolozsváron, 21 fokot mérnek Besztercén, 22 fok van Dézsen, 19 fokot mértek Aknasugatagon, 21 fok van Máramarosszigeten és Nagybányán, 24 fokot mérnek Szatmárnémetiben és Zilahon, 23 fok van Bánfihunyadon, 25 fokot mértek Nagyváradon, 26 fok van Aradon, 24 fok van Temesváron, 25 fokot mértek Lugozson, 22 fok van Resicabányán, 19 fok van Petrozsémben, 24 fokot mérnek Déván, 23 fok van Gyulafehérváron, 21 fokot mérnek Balázsfalván, 24 fok van Szászsebesen, míg végezetül 22 fokot mértek Nagycebenben, ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Kedves testvérek, a mai evangélium Szent Lukács könyvéből a 4. fejezet 31. verstől a 37. versig szól. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Szeretett testvérek! Jézus több alkalommal megmutatja az ő hatalmát. Először is a tanítás közben. Hallottuk, ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Mert mindaz, amit mondott, megérezték az emberek, akik őt hallgatták. Őszintén a szíve mélyéből jött, és teljesen hiteles volt. Egész személyéből sugárzott mindaz, amit mondott. Az ember életében nagyon fontos, hogy ez a fajta hitelesség megvalósuljon. Persze sajnos nem tud mindig, de a gondolataink, a belső világunknak a rendezése tesz bennünket képessé arra, hogy őszintén tudjunk beszélni. Biztos mindenkinek volt már tapasztalata olyan emberrel, aki tényleg őszintén, tiszta szívvel tudott beszélni, jó vele együtt lenni, amikor átlátható. És pontosan ez a hatalom segíthet bennünket abban is, hogy a gonoszság hatalmától távol tartsuk magunkat. Jézus itt ördögöt űz. Nagy valószínűséggel az életünk nagy részében nekünk nem ördögöt kell űzni, de távol kell tartani magunkat a gonoszság befolyásától. Sokszor megtehetjük lelki életünk folyamán, amikor rossz gondolatok gyötörnek bennünket, amikor békétlenséget szül a rossz gondolatoknak a sokasága, a harag, a meg nem bocsátás, régi fájdalomnak a újbóli ismétlése, átgondolása. Ilyenkor mondjuk ki bátran, Uram Jézus, szabadíts meg ezektől a gondolatoktól. Adott esetben még azt is mondhatod, távozz tőlem, sátán. Nem akarom, hogy ezek a gondolatok lenyomjanak. A múltbéli fájdalmak elvegyék az erőmet a jelen megvalósításától. Uram Jézus, kérünk téged, segíts minket ebben a küzdelemben. Tarts távol tőlünk a gonosz minden ármánykodását. Hiszen, mint ordító oroszlán, ahogy Péter apostol mondja, körüljál és keresi, hogy kit nyeljen el. Ne felejtsük el, itt ólálkodik körülöttünk, különböző formában. Rabbá akar tenni bennünket, a bűn által, a rossz gondolatok által, a régi sérelmek nyalogatása által, azok a sebek, amelyek bennünk születtek, hogy ezek ne gyógyuljanak meg. Kedves testvérek, kérjük a mi Urunkat, hogy szabadítson meg bennünket a gonosz befolyásától, hogy ezt a lelki szabadságot meg tudjuk élni nap mint nap. Nem csak nekünk van erre szükség, hanem ha ezt mi megtapasztaljuk, ezzel másoknak is tudunk segíteni.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botont Pálos atyától hallhattuk, köszönjük szépen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai déli magazinunk keretében. A mikrofonnál Ferencemessét hallják. Egy könyvet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, illetve bemutatni. Egy olyan könyvet, amelyet nemrég kaptam születésnapomra, és amelynek a szerzőjét én mindez idáig nem is ismertem. Viszont képzeljék el, kedves hallgatók, hogy mióta ezt az első művet, amit ma be fogok mutatni önöknek, elolvastam, azóta már lassan a másodiknak a végéhez érek. Nagyon-nagyon megragadott, megérintett, és egy igazán jó olvasmány lehet. Mai déli magazin keretében tehát Ludmila Ulickaja Elsők és utolsók című kötetét szeretném a kedves hallgatóknak ajánlani figyelmükbe. Nézzük meg egyszer, hogy ki is a szerző. Ludmila Ulickaja a kortárs orosz irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alkotója, akiről egyébként tudni kell, hogy a későbbiekben majd emigrált. 1943-ban született az Urál vidékén, majd

Lipcskai műveinek. Egyik legfontosabb sajátosság a kedves hallgatók, hogy a történelem és a társadalom nagy kérdéseit nem elsősorban politikai vagy történelmi eseményeken keresztül mutatja be, hanem hétköznapi emberek életén keresztül. Nagyon jól ír az írónő. Hősei gyakran olyan emberek, akik első pillantásra jelentéktelennek tűnhetnek. Magányos asszonyok, gyerekek, öregek, különcök, szegények, értelmiségiek vagy épp társadalmi szempontból kiszolgáltatott emberek. Ulickaját azonban éppen ezeknek az embereknek a belső világa érdekli. A hétköznapi élet apró történéseiben fedezi fel a tragédiát, humort, abszurditást és sokszor a szépséget is. Az elsők és utolsók című kötete nem egyetlen összefüggő történet, hanem válogatott elbeszélésekből álló kötet. A magyar kiadás 2010-ben jelent meg a Magvető gondozásában, Goretti József fordításában mintegy 450 oldalas terjedelemben. A későbbi 2001-es kiadás ugyanezt a válogatást tartalmazza. A kötet három nagy egységből áll. Szegény rokonok, kislányok, valamint elsők és utolsók. Ezeken belül több különálló novella kap helyet. Az első rész olyan alakokat vonultat fel, akik valamilyen módon a társadalom perifériáján élnek, vagy kiszolgáltatott helyzetben vannak. A második részben a gyermeki világ, a gyerekek tapasztalata és a felnőttek világával való találkozás kerül előtérbe. A harmadik ciklus pedig talán a legváltozatosabb, idősebb és fiatalabb emberek, nők és férfiak, hétköznapi és egészen különös figurák történetei követik egymást. A novellák nem teljesen elszigetelt szövegek. Bizonyos szereplők, helyszínek vagy élethelyzetek, mintha összekötnék őket. Emiatt a kötet olvasása során időnként az az érzésünk támadhat, mintha nem is különálló novellákat, hanem egy nagyobb, sok szereplős világ különböző részleteit olvasnánk. Egy korabeli kritika is kiemeli, hogy a történetekben többször visszatérnek szereplők és helyszínek, és egyes novellák szinte kisregényé kapcsolódnak össze. Ez a szerkezet különösen érdekes, kedves hallgatók, mert Ulickaja nem egyetlen főhős sorsát követi. Ehelyett rengeteg különböző ember életébe enged betekintést. A kötet így egyfajta mozaikká válik. Minden novella egy újabb darab, amelyből lassan összeáll egy sokkal nagyobb kép az emberi életről. Az elsők és utolsók, amit most a kedves hallgatók figyelmébe ajánlok, egyik legnagyobb regénye, hogy Ulickaja képes jelentőséget adni a hétköznapi életnek. Szereplői sokszor nem visznek véghez semmi látványosat, nem hősök a szó hagyományos értelmében. Nem változtatják meg a világot, és gyakran még a saját életükön sem tudnak igazán változtatni, mégis érdekesek. Ulickaja azt mutatja meg, hogy minden ember mögött ott van egy teljes, gyakran láthatatlan történet. Egy idős asszony magánya, egy gyerekfélelme, egy szegény ember kiszolgáltatottsága, vagy egy különc ember vágya ugyanolyan komoly és fontos lehet, mint egy történelmi esemény. Az írónő tulajdonképpen azt mondja, a történelem nem csak háborúkból, politikai változásokból és nagy személyiségek tetteiből áll, hanem az emberek mindennapi életéből is. Ez különösen erősen jelenik meg a Szegény rokonok című ciklusban. A szereplők között olyan embereket találunk, akik anyagi, társadalmi vagy érzelmi értelemben kiszolgáltatottak. Ulickaja azonban nem sajnálatot akar kelteni irántuk, nem idealizálja őket, de nem is ítéli el. Egyszerűen megmutatja. Ez a megközelítés teszi emberivé a kötetet. Ulickaja prózájában különösen fontosak a női sorsok, ami számomra megérintő volt. Az elsők és utolsók történeteiben is számos nő alak jelenik meg, és rajtuk keresztül olyan témák kerülnek előtérbe, mint a házasság, anyaság, öregedés, kiszolgáltatottság, szerelem, magány vagy az önállósodás. A női szereplők azonban korántsem egyformák. Van közöttük naív, erős, gyenge, komikus, tragikus, önző és szeretetre méltó figura is. Ulickaja egyik nagy érdeme éppen az, hogy nem próbálja egyetlen típussal meghatározni a női létet. Inkább különböző élethelyzeteket mutat be, és ezekben keresi azokat a pontokat, amelyek minden ember számára ismerősek lehetnek. A család szintén központi jelentőségű. Ulickajánál egyszerre jelent biztonságot és terhet maga a család. Az embernek szüksége van másokra, ugyanakkor épp a hozzá legközelebb álló képesek a leginkább megsebezni. A rokoni kapcsolatok sokszor bonyolultak, tele vannak elhallgatásokkal, sérelmekkel és félreértésekkel. Mégsem a konfliktus a legfontosabb, hanem hogy az emberek képtelenek teljesen elszakadni egymástól. Még akkor is összetartoznak, amikor már nem tudnak egymással mit kezdeni. A Kislányok című ciklus különösen érdekes azért, mert a gyermeki nézőpont segítségével világít rá a felnőttek

0: világának furcsaságaira. A gyerekek még nem rendelkeznek azzal a tapasztalattal, amelyel a felnőttek, ezért másképp értelmezik a világot. A gyermeki nézőpont egyszerre lehet ártatlan és kegyetlenül pontos. A gyerek sokszor olyasmit vesz észre, amit a felnőttek már megtanultak figyelmen kívül hagyni. Ulickaja számára a gyerekkor nem valamiféle idilli, gondtalan időszak. A gyermekek ugyanúgy találkoznak a vesztességgel, félelemmel, szeretet hiánnyal vagy a felnőttek kiszámíthatatlanságával. A különbség inkább az, hogy még nincs meg bennük az a lelki védekezés, amely később segít túlélni ezeket a tapasztalatokat. Ezért ezek a történetek gyakran egyszerre meghatóak és nyugtalanítóak. Ulickaja prózáját nem lehet kizárólag realista irodalomként értelmezni, kedves hallgatók. A hétköznapi történetekbe gyakran belép valami bizarr, meghökkentő vagy szinte meseszerű elem. Jó példa erre a Vadállat című novella, amelyben ez özvegyen maradt asszonyt egy különös, félelmetes és szinte elpusztíthatatlannak tűnő macska tart rettegésben. A történet egyszerre realista és groteszk. Az állat konkrét létezése mellett szimbolikus jelentést is kaphat, mintha a vesztesség, a magány és a halál utáni üresség öltene benne testet. Az ilyen történetekben a humor sem egyszerűen azért van jelen, hogy megnevettessen. Sokszor épp a humor teszi elveselhetővé a tragédiát. Ulickaja a szereplői nevetségesek lehetnek, de az irónus sosem teszi őket nevetségessé. Van különbség a szereplőn való nevetés és a szereplővel való együtt nevetés között, és Ulickaja többnyire az utóbbit választja. Ez a finom irónia teszi különlegessé a hangját. A szerző stílusa egyszerre részletgazdag és könnyed, azért tetszik nekem ennyire. Sokszor nagyon pontosan ír le egy-egy tárgyat, mozdulatot vagy környezetet, mégsem válik nehézkessé a szöveg. A részletek nem önmagukért vannak, általában jellemeznek valakit, vagy előkészítenek egy későbbi eseményt. Ulickaja egyik legnagyobb erőssége a jellemábrázolás. Néhány oldal alatt képes úgy megrajzolni egy szereplőt, hogy az olvasó szinte azonnal elképzeli őt. Nem feltétlenül mondja róla közvetlenül, hogy milyen ember, inkább apró gesztusokból, beszédmódból, szokásból és reakcióból építi fel a karaktert. A novellák emiatt különösen filmszerűek. Az olvasó gyakran nem egyszerűen információt kap, hanem jeleneteket lát maga előtt. A fordítás szempontjából is fontos megemlíteni Goretti József munkáját, hiszen a magyar nyelvű kiadásban, az ő fordításában olvashatjuk a történeteket. A kötet magyarul is megőrzi Ulickaja sajátos, egyszerre ironikus, érzékeny és természetes hangját. Az Elsők és utolsók című első pillantásra egyszerűnek tűnik, valójában azonban a kötet egyik legfontosabb gondolatát foglalja össze. Kik az elsők és kik az utolsók? Lehetnek elsőnek számító emberek azok, akik társadalmi szempontból sikeresek, gazdagok vagy műveltek, és lehetnek utolsók azok, akik a társadalom peremére szorultak. De Ulickajánál ez a különbségtétel folyamatosan elmosódik. A gazdag ember is lehet magányos, a szegény is megtapasztalhatja a szeretetet. A társadalmilag jelentéktelennek tűnő embernek is lehet különleges belső világa. Az első és az utolsó helyzete ráadásul könnyen felcserélődhet. Az életben nincs állandó rangsor. Ez a cím azért nem csak társadalmi, hanem egzisztenciális jelentést is hordoz. Az ember egyszerre lehet valakinek az első, és valaki másnak az utolsó. Lehet fontos az egyik pillanatban, és jelentéktelen a másikban. Végső soron minden ember ugyanazzal a végességgel szembesül. Az Elsők és utolsók című kötet, tehát, kedves hallgatók, számomra a legfontosabb értéke abban áll, hogy megtanít másképpen figyelni az emberekre. Ulickaja nem nagy hősöket keres, hanem olyan embereket, akik mellett talán észrevétlenül elmennénk az utcán. A könyvben vannak szomorú, groteszk, megható és humoros történetek, de egyik sem egyszerűen csak szórakoztatni akar. Mindegyik mögött ott van egy kérdés az emberi létről. Mi történik velünk, amikor elveszítünk valakit? Hogyan változtat meg bennünket a magány? Mennyit bír el egy családi kapcsolat? Mit jelent öregnek lenni? Miért kapaszkodunk olyan emberekbe, akik talán már nem tudnak szeretni bennünket? És vajon mennyire lehetünk biztosak abban, hogy valóban ismerjük önmagunkat? Ulickaja nem ad kész válaszokat ezekre a kérdésekre. Ez talán a legnagyobb erénye. Nem moralizál, nem osztja fel a világot jókra és rosszakra, és nem akarja eldönteni helyettünk, hogy a szereplőt szeretnünk vagy elítélnünk kell-e. Ehelyett megmutatja a bonyolultságot. Az Elsők és utolsók ezért nem csak egy novellás kötet, hanem egy sokszínű emberi tablót is alkot. A szegények és gazdagok, gyerekek és idősek, magányosak és családosok, különcök és hétköznapi emberek mind ugyanabban a világban élnek. Mindannyian vágynak valamire, mindannyian hordoznak vesztességeket, és mindannyian próbálnak valamilyen módon boldogulni. Az elsők és utolsók éppen ezért olyan könyv, amelynek elolvasása után nem feltétlenül egyetlen történetre emlékszünk, hanem egy egész világ hangulatára. Egy olyan világra, amely egyszerre szomorú és nevetséges, kegyetlen és szerethető, idegen és mégis ismerős. Ez Ulickaja legnagyobb ereje. Úgy tud írni mások életéről, hogy közben egy kicsit a saját életünket is felismerhetjük bennük. Remélem, kedves hallgatók, hogy ezzel a röpke, gyors könyvajánlóval felkeltettem az érdeklődésüket, és megkeressik az ő könyveit. Én itt Kolozsváron vásároltam meg a Koinonia kiadónál. Bizonyára Székelyföldön is megtalálható, ha nem biztos, hogy meg lehet rendelni. Nagyon sok könyve van még, ahogyan arra rájöttem az elmúlt napokban. Lehet olvasni, lapozgatni, én biztos vagyok benne, hogy ha egyet elolvasnak tőle, akkor vágyni fognak arra, hogy a következőt és a következőt is elolvassák. Hogyha tetszik önöknek, vagy tetszett, akkor bátran jelezzék felém, hát ha együtt, közösen is tudunk gondolkodni, vagy tovább gondolni így a könyvajánlókat. További áldott szép napot kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, ami nagyon szépen köszönjük, kedves Messi, hogy velünk voltál és bemutattad ezt a könyvet. Szép délután kívánunk neked!

0: Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint hogy ismertessem önökkel, hogy mit is adnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt rádióznak. Hamarosan 13 órától a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk. 13 óra 20 perctől Ima békét lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorral jelentkezünk. 14 órától fészek meleg műsorral Kertész Mária és Tibor várja önöket. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet, 14 óra 40 perctől pedig fogadjuk az önök ima kéréseit, 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja önöket, 16 órától igéző lesz hallható ismétésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órától fogadjuk az önök ima kéréseit, 17 óra 15 perctől pedig a fájdalmas rózsafűzét imádkozzuk. 18 órától műsorváltozás lépik érvénybe, hiszen az Úrangyala imát fogjuk elimádkozni. 18 óra 5 perctől pedig Bibliai Nők nyomában címmel Szűcs Tíme és Tyukodi Beáta közös műsora lesz hallható. 18 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy este 7 órától fogunk szentmisét közvetíteni Korondról, és így lesz a hét folyamán is, egészen péntekig. Ha tehetik, továbbra is tartsanak velünk, jó rádiózást kívánva, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom az Erdélyi Máre Rádió Csíksomi stúdiójából. A Ma Déli Magazinban önökkel volt Pál Gellért, Fülöp Lórán nevében is búcsúzom. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió egy félsugárra lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Szeretetlen Grózsa Főzérének és a Litániának elimádkozására hívjuk Önöket a következő percekben, hiszen mindig van, amiért imádkozzunk, mindig van, amiért felajánljuk az imáinkat. Erre hívjuk most Önöket is, hogy hát imádkozzunk a Mária Rádióért, minden munkatársért, önkéntesért, adakozóért, és természetesen minden szándékért, amelyekért szeretnénk, hogy közösen imádkozzunk.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át a lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent csebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned.
1: Mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek Te benned.
1: Mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek Téged.
1: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem!
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeprőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csíráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja berogyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van a köszöntésekre, hogy felköszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai az egyedek, az egonok, a Noémik és a Tamarák. Ezúton köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánva nekik. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket és az ismerőseiket. Mi nagy-nagy szeretettel várjuk az önök hívásait, és várjuk az üzeneteiket.
1: És már is van valaki a vonalban. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm. Nem tudom, Erika Manél telefonnál.
1: Enikő, igen.
2: Hallgatjuk. Jó Isten áldását életére a tegnap volt Erika Manélnak. Hivatásában és egészséget adjon a Jó Istennek továbbra is. Színját és köszöntöm nagy szeretettel. A Magyarázó összes dolgozóit, önkéntesteit, adokozóit, hallgatóit. És köszöntöm itt a plusán Sámon Dorinát, mert hónap Dorina is van, és Rebeka névnap is. Hónap nem leszek, mert kérdezni a tenítékre. Nekik is a Jóisten áldja még egészséget, végességet, szeretetet, az egész családjukkal együtt. Köszöntök minden betegeket. Ifjúságot, névnaposokat, születésnaposokat, a kis családomat, papácsikot, mindenkit már szeretettel köszöntök, és egy áldott szép napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük a hívását, és kívánunk egy áldott szép délutánt.

0: Mi a kedves hallgató van velünk, akit köszöntünk szeretettel?
1: Hello, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Halló.
2: Kérdezik a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkéjemen.
2: Én szeretném köszönteni Csíkszent királyon a fiamat, Udvari Istvánt. Neki ma van a születésnapja. A Jóisten éltesse sokáig. Kérem a Jóisten áldását minden munkájáról, családjáról. Ezt kívánják szülei és testvérei Csíkszent királyról. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok önöknek is, továbbra is.
1: Nagyon szépen köszönjük hívását, Isten éltesse az ünnepeltet, áldott szép délutánt kívánunk.
0: Elmulasztottam elmondani a dalokat, gyorsan pótolom ezt, az első helyen van az Add meg Istenem az Effatta együttestől, a második a Zengy dalt az Úrnak, a harmadik a Four is Five-tól a Kegyelmed elég, a negyedik a Nagy Istenem, és az ötödik helyen egy szép Ave Máriában. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek és az ismerőseiknek. Ezzel köszöntve őket, vagy szép napot kívánva, érkezett egy üzenetünk. A kisunokámat köszöntöm születésnapja alkalmából, Nagy Andriskát Hollandiában. Nagyszülei köszöntik Kelemen Telkéről, a Jóisten éltesse sokáig, nagyon szeretjük. Isten éltesse a kedves köszöntöttet, boldog születésnapot kívánunk, az üzenet íróinak pedig szép délutánt.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: A legnagyobb tisztelettel köszöntöm önöket. Drága jó Mária, fizesse meg áldásos munkájukat. Rádió minden egyes munkájáért. Jó Isten fizesse meg. És köszöntöm a négy gyermekének családjukkal együtt. Kiáncon a támot. A távolban dolgozókért. A Jó Isten segíje meg a munkájukba. A dédunokámot, és a várandó második dédunokámonak, a Jóisten segélye meg, adjon a segítségedelmet, hogy őrzze meg bajtó mindegyiket. Köszöntöm a négy testvéremet, a családjukkal együtt, a szomszédjaimot, a betegeket, a betegeknek, a gondzóknak adjon a Jóisten türelmet, egészséget, hogy Jóisten segélye meg mindegyiket, Isten fizesse meg tetszettek hallgatni, hogy Jóisten segélye meg önöket, Isten fizesse a munkájukat, kérdezték a Jézus.
1: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük meleg kedves szavait, és önt is a Jóisten áldja, legyen egy áldott szép délutánja.
0: Üresek a vonalak, és a postaláda is üres, következzék akkor most az első dal, a Four is Five-tól a Kegyelmed elég, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket, köszöntsék a szeretteiket, kívánjanak valakinek egy szép napot. Szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen. Isten áldása kísérje édesanyám minden napját. A Nagy Istenem című dalt kérem szépen, az édesanyám kedvenc éneke. Önöknek is áldott jókedvű napot kívánok. Köszönjük, hogy van a Mária Rádió. Zita írta ezt az üzenetet. Köszönjük szépen a jó kívánságot, viszont kívánunk egy áldott és szép délutánt.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: A Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én is szeretettel köszöntöm önököt mindkettőjüket a stúdióba, és Csíkszeredából vagyok, Balázs Ágnesnak kívánni, nem Ágnesnak, hanem Ágnesnak.

0: Ágneskának, a lányának. Tesztikének kívánok boldog házasságot, a 8-án lesz az esküvőik, és kívánom, hogy a Jóisten áldása szálljon rájuk, és legyen boldog család, legyen szép életük, és békességbe éljenek. Ellenben köszöntöm még a fogadalmat tett testvérünket a Mária Légióba, Rékát, aki tegnap tette le a fogadalmat, a Jóisten segítse is, óvja, és köszöntöm, hogy továbbra is szeretettel legyen a csoport részére, és együtt imádkozhassunk. Köszöntöm az Erikákat, sok Erikám van, és áldás, békesség szálljon rájuk, és Isten éltesse sokáig őket, és minden születésnapos, névnapos, és a város minden egyes lakósát, önököt is a stúdióba, Szatmárnének. A Jóisten áldását kérem mindenkire. Békesség legyen, béke a földön, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a szavait, áldott szép délután kívánunk.
2: Mivel Erika névnap volt a tegnap, ezért mi is köszöntjük nagy szeretettel kedves önkéntesünket, Repszker Erikát. Isten éltessen nagyon sokáig, boldog névnapot kívánunk!
1: És újabb hallgatót köszöntünk, halló Mária Rádió!
3: Halló!
1: Halló!
3: Itt érteszik az Úr Jézus
1: Krisztus! Mindörökké, amen!
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket. Én Csíkszeredából látom, hogy itt néni vagyok. Szeretném köszönteni Egyi Albert, én szerteznek a lánya Dániába, a lánya családját, a lányának két fiacskáját, Nagy Károlyt és a titike Nagy Bence. A lányát is, Mariát, Zurita fényét, Tamás nagyfiát, a Dárva Jóisten áldja meg őköt Dániában, messze vannak. Nagyon-nagyon szeretem őköt, áldja meg a Jóisten a kedves családokkal együtt, a születésnapokat. Nőjenek nagy-nagyot, ezt kívánja Csíkszeredából, László Margit. És még szeretném köszönni Zörita nénit, Zsülkébe, nagy szeretettel gyógyulást kívánok ki. Békesség Istentől!
1: Békesség Istentől! Köszönjük szépen a hívását, egy kicsit rosszul hallatszott, de reméljük, hogy akinek szólt, az hallotta. Mi is kérjük a Jóisten áldását az ünnepeltekre.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, jöjjön akkor egy újabb dal, ahogyan a kedves üzenet írója is kérte, a Nagy Istenem című dal, hallgassák szeretettel.

0: még van egy kis idő a mai köszöntőnkből, amelyet kihasználhatnak arra, hogy köszöntsenek, szép napot kívánjanak valakinek, hívva a telefonszámainkat, vagy megírva az üzeneteiket, várjuk, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.
1: És telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni Simonba, Keresztes Ildikót, Keresztes Erikát, Erika négy nap volt a tegnap, akkor Csugába, Butár Noémit, Máma Noémi, Csicsóba Silló Noémit, mindhármiknak egészségben gazdag, hosszú boldog életet, Cirran, Csicsóból, Manci néni, az egész, vagy amelyik következik nóta. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok maguknak.
1: Mindörökké, amen, mi is viszont kívánunk egy nagyon szép napot, és Isten éltesse az összes Erikát és Noémit.

0: András. Már is köszöntünk egy hallgatót, talán.
1: Halló.
0: Halló, Magyar Rádió. Igen, hallgatjuk.
1: Igen, tetszik hallani.
0: Igen, halljuk önt. Tessék mondani.
1: Várom le a rádiót, mert muzikáltak.
0: Megköszönjük.
1: Akkor azt gondoltam, hogy nem hallgatnak. A jó Isten éltesse mind a kettőjüket. A jó Isten legyen magikkal, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Timike, ott vagy, ott van Timike.
2: Hallgatjuk, hallgatjuk.
1: Egyes Timikeim. Kérdezzék valamit, drága Janka. Ja, Isten éltessen, itt azt mondom, hogy mindegyiketek egy csomárja rádiót, mert szeretem erősen. Szóval két óráig hallgatunk minden nap. Mert egyedül vagyok. Egyedül vagyok csak. Egy is tűnként. Mondja még, drága Janka, miért van ennyi?
2: Kedves hallgatót, megkérjük szépen, hogy a kérdéseit az irodai telefonszámot hívva tegye fel. Itt a zenés köszöntőben most a köszöntése ki az elsőbség. Arra kérjük önöket, hogy itt köszöntsenek, bármilyen más kérdésük van, az irodai telefonszámainkat hívva feltehetik ezt a kérdést, és válaszolni fogunk ezekre. Hát Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Isten áldása legyen minden ünnepelten. Kívánunk mindenkinek áldott szép délutánt, és bíztatjuk önöket, hogy tartsanak velünk a továbbiakban. Búcsúzunk most a zenés köszöntőből.
0: Balázs Enikő
2: és Szücs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofonnál a műsor szerkesztője és a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársa Kertész Tibor. A mai fészekmelegben három látszólag különálló, mégis mélyen összefüggő témát járunk körül. Szó lesz arról, hogy miért is olyan értelmetlen az aggódás, illetve hogy hogyan hat a közösségi média életünk legbensőségesebb kapcsolatára, a házasságra, és végül arról is szó lesz, hogy hogyan tudjuk valóban megélni azt, hogy a gyermekeink Isten ajándékai. Tartsanak velünk ma is, szívből szóló gondolatokra és bátorításra számíthatnak, rövid szünet után jövök vissza.

A Filippiekhez írt levélből szól hozzánk ma Isten bátorító szava. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Első hallásra ez egy szép gondolat, de ha őszinték vagyunk, talán az egyik legnehezebben betartható parancs is. Ne aggódj! Hát hogyan lehetne nem aggódni a gyerekeinkért, a holnapért, az egészségünkért, a megélhetésért, a kapcsolatainkért, a világ békéért? Szinte belénk van kódolva, hogy folyamatosan előre nézzünk, mérlegeljünk, biztosítsuk a hátországot. És az aggodalom úgy lopakodik be a szívünkbe, mint egy nesztelen tolvaj, aki először csak figyel, majd lassan elkezdi elszívni az erőnket, a reményünket, a békességünket. Jézus is tudta, hogy milyen romboló hatású az aggódás. Ezért a hegyi beszédben így tanít minket, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Az aggodalom tehát nem csak felesleges, de haszontalan is. Nem oldja meg a problémákat, nem tesz minket előre látóbbá vagy bölcsebbé, sőt inkább megzavar, megbénít, és elvonja a figyelmünket a jelen pillanatban elérhető kegyelemről. Egy kedves ismerősem szokta mondani, az aggodalom az a hely, ahol a képzelet összeadódik a félelemmel, és Istent kizárják az egyenletből. Mert az aggodalom valójában nem más, mint bizalmi válság. Amikor aggódom, valójában azt mondom, tudatosan vagy tudattalanul, hogy nem hiszem el, hogy Isten gondoskodik rólam. Hogy nem vagyok benne biztos, vajon ő valóban jelen van-e, valóban törődik-e velem. Mintha Isten csak egy távoli megfigyelő lenne, nem pedig egy szerető atya, aki ismeri minden gondolatomat, minden könnyemet, minden szükségemet. Pedig a Szentírás tele van Isten gondoskodásának ígéreteivel. Olyan ez, mint egy szeretett levelekből álló gyűjtemény, ahol újra meg újra elmondja, ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Mi tehát az alternatívája az aggodalomnak? A Szentírás nem csak megtiltja az aggódást, hanem meg is mutatja a helyes utat. Imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ez a kulcs. Amikor aggódni kezdenék, álljak meg és beszéljek Istenhez. Mondjam el neki, hogy mi bánt, de ne csak kérjek, adjak hálát is azért, amit már megkaptam. Ez a hálaadás az, ami újra ráirányítja a figyelmemet Isten jóságára. A Római Levél 8. fejezetének 6. verse egy újabb kulcsot ad a kezünkbe. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Ha a testem, a félelmeim, a kontroll iránti vágyam irányítanak, akkor belecsúszom az aggódás spiráljába. De ha a lélek irányít, akkor békesség tölti be a szívemet, nem azért, mert minden rendben van, hanem azért, mert tudom, hogy Isten velem van. És végül ne felejtsük el, hogy az aggodalom gyakran a jövőbe vetett bizalom nélküli őrlődés. Ezért, amikor úgy érezzük, hogy szétfeszít bennünket az ismeretlentől való félelem, álljunk meg és mondjuk ki újra meg újra. Uram, bízom benned. Nem látom a holnapot, de hiszem, hogy te már ott vársz engem. A holnapban. Kedves hallgató, talán most is nehéz időszakon mész keresztül. Talán szorongsz, aggódsz valami miatt.
Én arra hívlak, hogy engedd el, tedd le Isten kezébe, amit úgy sem tudsz megoldani. Imádkozz, adj hálát, és engedd, hogy Isten békessége, az a bizonyos minden értelmet meghaladó békesség, megőrizze a szívedet és a gondolataidat Krisztus Jézusban. Úgy legyen!

Kedves hallgatók, most egy kicsit kényesebb vizekre evezünk. Olyan témát hoztam ma, ami elsőre talán ártalmatlannak tűnik, de ha nem figyelünk lassan és alattomosan, alá tudja ásni a legszorosabb kapcsolatainkat is. Ez pedig a közösségi média, azon belül is a sokak által kedvelt és használt közösségi oldal, a Facebook. Talán többen is tudnak olyan házasságokról, ahol nem a harmadik személy volt a baj kezdete, hanem a harmadik személytől érkező ártatlan üzenet. Egy régi ismerős, egy komment, egy like, egy vicces emlék, egy kép, amit visszatekintve talán jobb lett volna nem megnézni. A Facebook és vele együtt sok más közösségi platform olyan virtuális tér, ahol könnyű újra összefutni valakivel. És ami még veszélyesebb, könnyű egy kicsit másnak mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Az egyik legnagyobb kísértés, amit a közösségi média kínál, az érzelmi intimitás hamis érzése. Egy kedves üzenet, egy elismerő komment, és már is úgy érezzük, hogy végre valaki figyel rám, valaki megért. És közben nem vesszük észre, hogy ezek a kis figyelmességek olyan repedéseket jelentenek a kapcsolataink falán, amelyeket sokkal nehezebb lesz utólag kijavítani. Sokan azt gondolják, én nem csinálok semmi rosszat, nem vagyok hűtlen, csak beszélgetek. De hadd tegyen fel a kérdést, ugyanezt a beszélgetést a házastársad előtt is lebonyolítanád? Ugyanígy írnád meg az üzeneted, ha ő is olvasná? A házasságban a legnagyobb érték a bizalom, és ezt nem csak a fizikai hűtlenség áshatja alá, hanem a titkok, a rejtett beszélgetések, a nem fontos kis eltitkolt interakciók is. A közösségi média veszélye nem csak a tartalom miatt van jelen, hanem azért is, mert láthatatlan tereket nyit meg, ahol nem muszáj teljesen őszintének lenni, ahol elég csak jónak lenni, ahol elbújhatunk. A házasság azonban nem ilyen. A házasság épp az a hely, ahol nincsenek elrejtett zugok, ahol világosság van, ahol átláthatóság van, ahol nyitott szívvel élhetünk egymás mellett. Egyszer egy keresztény házaspár így fogalmazott, nálunk az a szabály, hogy minden ablak nyitva van, minden ajtó tárva, és minden lámpa ég. Ez mit jelent? Hogy egymás előtt nincs titkuk. Tudják egymás jelszavait, nincs külön Facebook fiókjuk, amit a másik nem lát. Ha valami kétséges, akkor megosztják egymással. Ha valakinél egy régi ismerős jelentkezik be, beszélnek róla. És ami még fontosabb, nem másra keresnek érzelmi megerősítést, hanem egymásra és Istenre. Persze ez nem történik meg magától. Ez bizalom, türelem és sok beszélgetés, kommunikáció gyümölcse. De lehetséges. A titkok nem romantikusak, a titkok rombolók. A világ azt sugallja, hogy jogod van a saját privát szférádhoz, de mi keresztények mást vallunk. Mi azt mondjuk, ketten lettünk egy testé. Az én örömöm a tied is. Az én küzdelmem is a tied. A képernyőm is a tied. És az életem is. Kedves férjek, feleségek, ne engedjük, hogy az online életünk egy második, elkülönített, titokzatos élet legyen. Ne építsünk titkos ösvényeket a kapcsolatunk mellett. Ezért, ha van olyan Facebook aktivitásod, internetes előzményed, amit nem szívesen mutatnál meg a társadnak, tedd fel magadnak a kérdést, hogy biztos, hogy helyes úton járok? És ha már megtörtént a baj, nem a vád, hanem az őszintesség és a megbocsátás útja az, amelyen újra el lehet indulni. Isten kegyelme ott is helyre tud állítani, ahol emberileg csak romokat látunk. Csak legyünk bátrak belenézni a tükörbe, és kimondani az igazat. Önmagunknak,
egymásnak és Istennek. Ha ma csak egy dolgot viszel magaddal, legyen ez: a házasság átláthatóságon, bizalmon és Istenre épülő szereteten alapszik, nem a közösségi média lájkjain. Ne keress megerősítést máshol, a házasságodon kívül, ha ott van melletted valaki, akit Isten azért vezetett hozzád, hogy veled legyen. Jóban, rosszban, láthatóban és láthatatlanban.

Kedves hallgatóink, gyakran idézzük a Zsoltárok könyvéből ezt a nagyon is jól ismert mondatot. A gyermekek az Úr ajándékai, az anyamé gyümölcse jutalom. Szép, szívhez szóló ige, de be kell vallanunk, hogy vannak napok, amikor ez az ajándék inkább tűnik kihívásnak, mint örömnek. Egy édesanya mondta egyszer, amikor hajnalban harmadszor is felébredek egy beteg gyerekhez, vagy amikor az ötödik átnedvesedett nadrágot cserélem egy nap alatt, nehezen érzem magam megajándékozottnak. És talán mi is így vagyunk vele, időnként mindannyian. És a társadalom sem könnyíti a dolgunkat. Egyszerre kapjuk az üzenetet, hogy adjunk meg mindent a gyereknek, de közben ne áldozzuk fel magunkat teljesen, ne maradj otthon, ne maradj le, ne legyen túl kevés gyerek, de túl sok se, és mindeközben próbáljuk valahogy egyensúlyba hozni a munkát, a házasságot, a háztartást, a hivatást, a hűséget. De mi lenne, ha visszalépnénk egyet? Mi lenne idei, akiket a világba küld? Olyan életet hordoznak, amelyet nem csak nekünk szánt, hanem rajtunk túlmutatva a jövendőnek, a társadalomnak, az egyháznak. Tehát a nevelés nem csak a túlélésről szól, hanem küldetés. Ezért fontos, hogy ne csak a feladatokat lássuk. A gyermekek nem projektek, nem önmegvalósításunk bázisai, nem kis mini programok, akiknek tökéletes neveléssel hibátlan életutat kell biztosítanunk. Ők Isten titokzatos képmásai, olyan emberek, akiknek van személyes története, sebzettsége, tehetsége, hivatása, és ez alázatra tanít. Mert a legtöbb, amit tehetünk értük, nem az, hogy minden pillanatot megnyerünk, hanem hogy jelen vagyunk a számukra, hogy ott vagyunk, amikor sírnak, hogy bocsánatot kérünk, ha hibáztunk, hogy játszunk velük, még ha fáradtak is vagyunk, hogy imádkozunk értük, hogy példát mutatunk. Sokan élnek úgy, hogy a gyerekek köré szervezik az egész életüket. Minden időpont, minden program, minden cél csak róluk szól. Mások meg inkább háttérbe szorítják a gyerekeket, mondván, hogy nekünk is jogunk van élni. A Szentírás nem egyik vagy másik végletre hív, hanem arra, hogy Istennel együttműködve neveljük őket. Vele együtt írjuk a történetüket. Nála keresünk erőt, amikor elfogy. Tőle kérünk bölcsességet, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk. És neki köszönjük meg őket, akkor is, ha sok, akkor is, ha kevés. Mert a gyermek nem jog, és nem járandóság, nem az élet logikus következménye, hanem kegyelem. És aki ezt megérti, az nem azért mond igent a gyermek áldásra, mert minden tökéletes körülmény adott, hanem azért, mert hisz abban, hogy Isten ott lesz a káoszban is, ott lesz a sírásban, a kimerültségben, a bizonytalanságban, a betegségekben, a megpróbáltatásokban is. És talán pont ott mutatja meg leginkább, hogy mennyire szeret. Hogy nem csak a gyerekeket adja, hanem önmagát is velük együtt.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Fészek meleg adásba. Ma három fontos témát jártunk körül, az aggódás hiába valóságát, a közösségi média házasság romboló csapdáit, és azt, hogy hogyan tekinthetünk a gyerekeinkre, nem teherként, hanem ajándékként, még a zsúfolt, pörgős hétköznapok közepette is. És ha egyetlen gondolatot vinnél ma magaddal, talán legyen ez, az Istenbe vetett bizalom nem mentesít a nehézségektől, de békességet ad. És ez a békesség képes megtartani a szívünket, a házasságunkban, a szülői szerepünkben, a mindennapi döntéseinkben. Találkozzunk két hét múlva, amikor újabb házasságokat, családokat érintő témákkal várunk. A Fészek meleg szerkesztői nevében áldott hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
0: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.

Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai műsorunkban is Nehemiás könyvének a 8. fejezet 13-18-as versorait olvassuk, amikor is Isten megparancsolja a népnek, hogy 7 napig ünnepeljenek, a sátoros ünnepekről van szó. És Ábrahámnál hagytuk abba, tehát Ábrahám volt az első, akit Isten odavitt az ígéret földjére, és azt mondta, hogy ezt neki és az ő utódainak adja, amerre csak a szeme ellát. És Ábrahám hitt. Nem volt gyermeke, de Isten megígérte, hogy lesz gyermeke. Isten megvárta, míg megöregedett Ábrahám, felesége is öreg volt, és amikor emberileg már semmi remény nem volt, és hitt Ábrahám, hogy megsokasítja Isten a magvát, mint az ég csillagait, és övé lesz ez a föld. Ezt hitte, mégis úgy élt ott, és úgy viselkedett, mint idegenben. Erre sok jel utal. A temetkezésre például földet vásárolt, pedig neki adta Isten. A másik jel, hogy sátorban lakott, vagyis úgy élt ott abban, ami az övé, és úgy érezte magát ott, mint egy idegen. Nem épített egyetlen egy házat sem, nem alapított egyetlen várost sem, Ábrahám, és miért? Mert túllátott a földieken. Látta azt a várost, amit Isten épített, és azután vágyódott a mennyeiek után. És ez nagyon különös, mert nem olvasunk az írásokban arról, hogy Isten Ábrahámnak beszélt volna a mennyeiekről. De aki Istennel találkozik, és akinek Istennel kapcsolata van, mint Ábrahámnak is volt, azaz Isten jelenlétében, a szívében, a szíve mélyén megtudja, hogy ehhez az Istenhez az a mennyei tartozik, az a mennyei való. Ezért olvastuk így, hogy ő csak úgy lakott, mint idegenben, idegen és vándor a földön, mert jobb után vágyódott mennyei után. Azt is olvastuk, hogy távolról látta is és üdvözölte azokat. Izrael fiai pedig, amikor bementek az ígéret földjére, ott megsokasodtak. Valahogy erre kellett, hogy emlékeztesse őket, amikor 7 napig lomsátorokban kellett lakni, hogy atyáik vándoroltak, atyáik idegenek és vándorok ezen a földön, és akármilyen szépen is felépítettük magunknak Jeruzsálemet, otthonainkat, családi házainkat különféle városokban, mégis van valami mennyei ezen a földön kívül is, itt csak idegenek és vándorok vagyunk, és ha ezt Izrael fiai így, ahogy elmondtuk, nem is értették meg, de nekünk meg kell, hogy értsük, hogy mi ezen a földön idegenek és vándorok vagyunk. Tehát ez a sátoros ünnep, ez a lombsátorban való lakozás most bennünket emlékeztessen, hiszen nekünk is vannak házaink, mindnyájan lakunk valahol. Lehet, hogy nagyon szép lakásaink is vannak, lehet, hogy nagyon nagyok, lehet, hogy csak egy kicsi szoba, de jegyezzük meg, míg itt ezen a földön lakunk, minden hívő ember idegen és vándor. Jövevények vagyunk, természetesen temetésen szoktuk énekelni. Jó lenne, ha nem temetésen énekelnénk, hanem a szívünkben zengene újból és újból fel, amikor tervezgetések előtt állunk, hogy itt jövevények vagyunk. Lomsátorban lakok, és az én hazám a menny. És az ember hányszor tervezget úgy, és rendezi be az életét, mintha örökké itt lakna. Tehát itt jövevények vagyunk, idegenek és vándorok. És egy másik szentírási részt olvasva, Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levelében, az 5. fejezetben, részleteket olvasok fel belőle, mert tudjuk, hogyha ez a mi földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk van a mennyben. Tehát a testünk is egy sátor. Egy pórsátor. Az Ószövetségben van ilyen, hogy a pórsátorom lerombolódik, a pórsátor ideiglenes. Tehát amikor romlik a testünk, ahogy öregszünk, ahogy gyengül, ez emlékeztet bennünket arra, hogy egyszer a pórsátort le kell tenni, de van örökkévaló házunk a mennyben. Ahogy olvastuk Ábrahámról, távolról látta és üdvözölte és várta ezt a várost. Mi hívő emberek még inkább látjuk, és egyre közelebb vagyunk ahhoz a naphoz, amikor beteljesedik az, amit hitben látunk. És amit Isten készített a mi számunkra,
a mennyeit, az örökkévalót. Tehát ez a lombsátor, amiben laktak, arról beszél most nekünk, hogy idegenek vagyunk, vándorok vagyunk. Az egész életünk egy vándorút itt. A testünk is annyira romlandó, nem egy erős kővár, csak egy gyenge lombsátor. Meg kell majd jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy hogyan töltöttük a földi vándorútunkat a mennyeinek a fényében, vagy pedig, mintha örökké itt lakoznánk ezen a földön. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, kicsi gyermekeim, szeretteim! Kiválasztottak vagytok, mert válaszoltatok, életté váltottátok útmutatásaimat, és mindenek felett szeretitek Istent. Ezért, kicsi gyermekek, teljes szívetekből imádkozzatok azért, hogy beteljesedjenek szavaim. Böjtöljetek, hozzatok áldozatot, szeressetek Isten iránti szeretetből, aki teremtett titeket, és kicsi gyermekek, legyetek az én kinyújtott kezem ebben a világban, amely nem ismerte meg a szeretet Istenét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni minden kérésért, szándékért, amelyekért szeretnénk a mai napon is imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555. Ezek ide írhatják meg az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért. Üzeneteink már érkeztek. Sok-sok imád kérek egy kényes ügy jobbra fordulásáért, megoldásáért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából, valamint a családom minden tagjáért. Köszönöm. Felajánlom a Szent Rózsafűzét hálából, és kérem a Szent Szűz anyát és Szent Kristóf oltalmát gyermekeim szerencsés utazásáért, jó időért, és

0: An áldását egy édesanya írja Csíkból.
1: És telefonálót is köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, viseltetszék az Úr is biztos.
1: Mindörökké, amen.
2: Ma hiszen túl sokat és személyiséget felajánlom hálából kapott kegyelmet érte jó Istennek, továbbá is már kérek több fontos szándékét. Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnését, közösségünkért, papjainkért, élet a lélekben való ima csoportokért, a rossz és a rossz tevők átáhozásáért, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, három nagyon fontos szándékért és egy jó munkahelyét Svájban. Isten vizes, hogy meghallgattam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük hívását, és imádkozzunk hamarosan az összes elhangzott szándékért.
0: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani, és önökkel együtt imádkozni szüleim, nagyszüleim és a hozzám tartozó halottaimért, lelki megnyugvásért, bűneink bocsánatáért, egészségért és jóságos páromért köszönöm. Ezt a rózsafűzét és az összes imát felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Rózsafűzét felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írja.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Rózsafűzét a személyiségét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert érjük nagyon csúnya. És azért parkolok mindig, hogy jussak be, mert a közös ima segít. Isten segítségével a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és a család békességért, az utolévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszönjük a hívását, és együtt imádkozunk hamarosan.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom gyógyulásomért, egészségért, testvérem, tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota, Csíksomjő segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával minket. Imád kérek családi békéért, aposom, lelkiért, testvéreimért, szüleimért, gyermekeimért, sikerekért és a világ békéjéért. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért, Isten fizesse. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a fiam és a családja gyógyulásáért, egészségért, békességért, anyagi gondok megjavulásáért, édesanyám és a család többi halottainak a lelke üdvéért, idegségről jött ez az üzenet. Rózsafűzét felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjő és segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, a közös halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
4: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretett és tiszteletek, köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmetét, családom minden egyes tagjáé, szeretet, egészség, békesség legyen a családban, Mária Rádió nagy családjáé. Minden beteg bajba jutott embertársamért köztük, Anna néniért, hogy mielőbb a Jóisten segítse meg, hogy meggyógyulhasson, lelki testvérünk a világ békéért, halottaink lelkűvőjéért, hitünk erősödéséért, és minden emberért a nagyvilágba Isten áldását kérve, mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Isten fizesse a lehetőséget, dicsébessék az Úr Isten neve.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.
0: Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánljuk hálából a Kápolnás faluba Benedek Kálmán bátyának halálának az évfordulójára. Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében. A Benedek, Dénes és családja Isten fizesse. Az érgalmaság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom az eddig kapott kegyelmekért. Köszönöm, édes rága Jézus, hogy megsegítettél, kérem szépen, segíts továbbra is egészségemért, férjem egészségért, szeretetért, gyermekeimért. A szűzanya védje és óvja őket, köszönöm, egy édesanya, írja. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Gyermekeinkért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imát Irénkéért Betlen falvára, mivel ma van a születésnapja, kívánok neki jó egészséget és gyógyulás. Útján a barátnője Betlen falváról írta, köszönöm. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért szeretném kérni magamért, szándékaimért, házasságomért, családom minden tagjáért, testvérem gondjaim megoldásáért, hitért, szeretetért, egészségért, Jézusom, bízom benned, Mónika írja Hidegségről.
1: Halló, Mária Rádió.
5: A rádió.
1: Halló.
5: Kicsit teszik az vagyis.
1: Mindörökké, amen.
5: Köszönöm a szándékot, felajánlom, hogy terüljön ki, amit akarok. Boldogságos Szűz Mária, látja meg a Mária Rádió minden dolga szóját, mindörökké, amen.
1: Köszönjük hívását, a Jóisten hallgassa meg kérését.
0: Ezt a rózsafüzét felajánlom Csíkszeredába, Fórika Ibolya, szomszédasszonyunk gyógyulásáért, Magdolna írta ezt az üzenetet.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kérdessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Irgalmasság Dózsafűzőrét elajánlom. Fiam, miért, akinek máma van a 20. születésnapja, hogy a Jóisten értesse és vezesse az életében. Isten fizesse, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük hívását, és Isten éltesse a fiát.
2: Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket. Használják ki a lehetőséget, hogy bejuthatnak a műsorba, és elmondhatják, hogy kiért és miért szeretnének imádkozni ezen a mai szép délutánon.
0: Kapcsolunk is valakit. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék, hogy Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzést szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, Jóisten jóságáért irántunk. Édesanyám rámékezve napra pontosan 2 évvel ezelőtt hunyt el. Nagy űrt hagyva magunk maga után rá gondolunk szeretettel édesapámra, a rokonság, elhunyt rokonság tagjaira, elhunyt barátaimért. Imádkozok a kezem gyógyulásáért, egy kis unokáért, hogy áldjon meg a jó atya vele, hogy legyen minek örüljünk. A Mária Rádió felmaradásáért, a kispapokért, a háború megszűnéséért, és mindenki, aki szereti, támogatja és imádkozik a Mária Rádióért, Mária Rádióval. Köszönöm, hogy meghallgattak egy állandó hallgatók óta Misi Zimánról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, a gondolatait, és imádkozzunk együtt.
2: A rózsafűzőt felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. Mai rózsafűzéreket felajánlom a gyógyulásomért, a férjem egészségért, és hogy legyen örömünk a fiunkban. Jézusom, bízom benne, egy édesanyja írja.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
4: Köszöntessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki elmen.
4: Ezt a virgalmasság olvasóját szeretném felajánlni a menyemért Csíkszentmihályi, aki a Csíkszeredi kórházban most szül. Jóisten adjon épegészséges babát, őt is őrizze meg minden bontól, bajtól. Jóisten legyen velük. Továbbá felajánlom a szüleim gyógyulásáért, idősek és betegesek a szeretteimért, az elhalt hozzátartozóimért, a Mária Rádió nagy családjáért, világbékéért, háborúk megszűnéséért. Dicsértessük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, imádkozunk együtt az összes elhangzott szándékért.
2: Vejem egészségért, nehéz munkahelyi gondjai, jó megoldásáért, áldásért a munkájára, oltalomért kérem a szűzanya segítő kegyelmét. Mai rózsafűzét és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, drága férjemért, magam egészségért, mivel ma van a 42. házassági évfordulónk, polgári esküvőnktől, az Úr adjon, áldjon, óvjon minden bajtól, veszedelemtől is éltessen bennünket, még nagyon sokáig együtt erőben, nagyon jó egészségben, szeretetben, békességben. Hálásan köszönöm, Évike érte Szinervár aljáról, hát imádkozzunk ezért az együttlétért, és szép napot kívánunk. Vaszi László gyógyulásáért imádkozom, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzőt felajánlom férjem Váta János lelke üdvéért, aki 6 napja hunyt el, 6,5 éve fél éves betegség után. Isten nyugtassa békében. Egy igazság kiderüléséért ajánlom fel ezt a mai rózsafűzért.
0: Hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
5: Halló, dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
5: Az unokám, és szeretném felajánlani ezt a rózsafűzért, hogy kapjon egy jó munkahelyet, mert a másik megszűnts. Valahogy a Jóisten segítsen meg, hogy kapjon egy jó munkahelyet. Erősen szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékért is.
2: Imád kérek családom testi-lelki gyógyulásunkért, és minden gondunk megoldásáért.

0: Az irgalmasság rózsafűzrét felajánlom anyósom megtéréséért.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
2: Halló, viszéltessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Minden ötjelmen.
2: Szeretném ezt az irgalmasság rózsafűzrét felajánlom Mónár Veronkai, akinek másnál hatóraltól lesz a miséje, a nyugodt ég békességbe az Úr Jézus szent nevébe, a Valambányai temetőbe, a nyugodt ég békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Felajánlotta Szent a Mokrostól anyatársa. Köszönöm szépen, hogy meghallgatottál.
1: Mi is köszönjük szépen a hívását. Imádkozzunk együtt az összes elhunyt hozzátartozónkért.
0: Az irgalmasság rózsafűzrét felajánlom hálából. Mária írta ezt az üzenetet. Drága fiam, nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért, áldásért a munkájára, kérem a Szent Rózsafűzért, egy édesanyja írja.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Halló. Rádió. Halló.
3: Halló.
1: Hallgatjuk.
3: Kétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
3: A rózsafűzét és az összes mai imákat, ez

0: de jó indulatú embert a Mária Rádió fennmaradásáért. Jó Isten, hogy segítsen meg mintájákat. Kértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, a jó Isten hallgassa meg kéréseit.
2: Kedves hallgatók, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, minden kérésért és szándékért. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben. Hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Szent Benedek számára minden dicséret, egyben a Teremtő dicsérete. A Teremtőt dicsérni azt is jelenti, hogy elfogadom magamat teremtménynek. Aki felfogta, mit is jelent a teremtmény, mi volt, nem önmagamból, hanem Istenből eredően létezni, annak magától értetődő dolog dicsőíteni Teremtőjét. A dicséret teremtményi létem elfogadásának a kifejezése. Annak megvallása, hogy Istentől függök, hogy létem minden pillanata ajándék. A dicséret tehát Istenből kiindulva értelmezi az emberi létet, és ez az értelmezés újfajta életet eredményez, kegyelemből valót, amely nem teljesítményen alapul. Nem kell folyton bizonygatnunk önnön értékességünket, mert erről az az Isten biztosít bennünket, aki jónak teremtett. És tenyerén hordoz minket. A léthez való jogunkat nem kell kiküzdenünk magunknak azáltal, hogy hasznosnak bizonyulunk. Egyszerűen szabadon létezhetünk, mert Isten akart, és minden pillanatban most is akar, éltet bennünket. A Teremtő dicsőítése tehát a világot is új színben tünteti fel. Figyelmünket szánt szándékkal a teremtés szépségére irányítjuk. Ez a látásmód visszahat életünkre. Dicsőítésünk maga is teremtő, kreatív alkotás lesz, amely a teremtés szépségét a szavak szépségével próbálja tolmácsolni. Dicséretünk maga is teremtés lesz. Az ókori görögök számára ez világos volt, amit az is jelez, hogy a teremtésre és a költészetre ugyanaz volt a szavuk, vagyis a költő újjáteremti a világot szavaival, a dolgok szépségébe a szavak segítségével életet lehel, a szépséget megtapasztalhatóvá teszi, a teremtésnek új fényt ad. A régiek meg voltak győződve arról, hogy a dicséret nem csak átértelmezi, hanem újjá is alkotja a teremtést. Emiliana Lőr szavaival, mert énekelnek, ezért maradnak fenn a dolgok, teremtődnek mindig újjá. De nem túlzás-e egy picit ez? Hogyan is teremthetné újjá a dicsőítés a világot? Nem beképzeltség ez? Az általános emberi tapasztalat azonban az újjáteremtés irányába mutat. Az ókori ember számára a kultusz és a teremtés egységet alkotott. A kultusztól várták a teremtés fennmaradását és termékenységét. A keresztény gondolkodás átvette ezt az alapszemléletet és lelki síkra emelte. Az ige a világalkotó logosz teremti újjá dolgokat. Az ige a szó által lesznek elevenek a hol dolgok, lesz újjá a teremtett világ, nyílik meg újra a világ teremtője felé. A dicsőítés szavai által minden dolog mögött Isten ragyog fel, és minden kiszabadul, megváltódik bezártsága börtönéből. Az ember bűne elzárta a világot Istentől. A dicsőítés életre kelti e kapcsolatot. Isten világossága újra ráragyog minden teremtett dologra. Ha egy csodálatos vidéken tett utazás során a beszélgetés politikai vitákba, vagy az előző napi foci meccs kitárgyalásába torkoldik, akkor a táj tulajdonképpen nincs is ott. Hiányzik belőle valami. Sok mindennek igazából a táj szépségét dicsőítő szavak adnak létet, a táj szépsége legalábbis így válik valóságossá számunkra. A dicsőítő szó felébreszti a tájban szunnyadó életet. Újjáteremti azt, elevenséget ad neki. A dicsőítő emberi szó a logosz teremtő erejéből részesedik. János evangélium prológusa úgy fogalmaz,
hogy Isten az ige által teremtett mindent. A zsoltárokban saját szavaival dicsérjük Istent. A teremtésről és az életünkről szóló isteni szavakat ismételgetve, Istennel együtt újjá alkotjuk a világot. Dicséretünkben Isten teremtő szava visszhangzik. Tulajdonképpen ezzel válik teljessé a teremtés, amely így megszabadulván a fogságból és a bűn kötelékeitől, szavaink által újra visszatalál ősi eredetéhez, és egészé válik.

mindannyiunk tapasztalata, hogy dicsérettel legtöbbször tovább jutunk, mint állandó kritizálással. A gyereknevelésből is tudjuk, mennyit ér egy dicsérő megjegyzés. Azzal, hogy dicséretemmel megnevezem a másik emberben a jót, életre is keltem benne azt, előcsalogatom belőle. A dicséret persze nem feledkezik meg arról, hogy a másikban sok egyáltalán nem dicséretes dolog is van. Ám ezek felhánytorgatása helyett szándékosan a jóra figyel. Szóvá teszi a jót, és ezzel életet lehel a másikba. Itt is érvényes az az igazság, általános igazság, hogy a kimondott szónak hatása van. Létrehoz valamit abból, amit kimond. Vagy legalábbis annak, aki hallja, tudatosabbá válik a kimondott dolog, és talán ezáltal is hat. Aki pusztán pedagógiai trükknek használja a dicsérő szót, az gyorsan lelepleződik, és szavai elvesztik erejüket. A dicséret lényegéhez tartozik ugyanis, hogy a dicséretet kimondó ember nem önmagával törődik, nem hátsó szándékkal használja épp ezt az eszközt. A dicséret arra van, hogy eltekintsünk saját elvárásainktól, és a másik emberre figyeljünk, őt állítsuk a középpontba. Erre, mintha maga a nyelv is utalna. Mert míg azt mondhatom egyes szám első személyben, hogy köszönöm neked, addig azt már nem, hogy dicsérlek téged, illetve ennek csak úgy van értelme, hogy a másik, a megdicsért embert teszem a mondat alanyává. Jól csináltad, jól nézel ki, jól sikerült. A dicséret kimondásakor megfeledkezem magamról, és szavaimnak a másikra gyakorolt hatását sem mérlegelem. Azért mondok dicsérő szavakat, mert valóban így látom a dolgot, és mert a másik ember előcsalogatta belőlem a dicséretet. A másiké a terep, kibontakozhat. A benne rejlő jót csak felerősíti az én szavam, amely által talán ő is rá eszmélhet, teret engedhet neki, és így elősegítheti növekedését. A dicséret nyilvánvalóan nem lehet álságos. Minden emberben igenis van a hibák és gyengeségek mellett megdicsérhető dolog, ám átértelmezem a másik embert azáltal, hogy a negatívumai helyett pozitívumait teszem szóvá. Nem akarom őt megváltoztatni, csak igyekszem másképp látni őt. Ez először bennem fog változást okozni, ami aztán majd a másiknak is feltűnik. Akkor is dicsérem a másik embert, ha megmaradnak a hibái. Nem sétálhatok be annak az utópikus elvárásnak a zsákutcájába, hogy embertársamból ideális keresztényt akarjak faragni. Nem várom el tőle ezt, és ezzel átértelmeztem őt. Így válik lehetségessé a probléma megoldás. Ha leragadnék az első szinten, vagyis ha egyre hangosabban kritizálnám, ő pedig védekezne, nem jutnánk sehova. Se javuláshoz, se megoldáshoz, csak belebonyolódnánk egy vég nélküli játszmába. Ha azonban dicsérek, akkor túllépek a megváltoztatni akarás szintjén. Egy magasabb szintről látok rá a dologra. Isten szintjéről, ahonnan minden emberre világosság ragyog. És ha másik emberben Isten fényét látom meg, akkor megváltozik a hozzávaló viszonyulásom is. És ő is más lesz. Újjáteremtődik. Egészséges lesz.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szákát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a vicc ebben az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Felfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösség, mert látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor ez megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk a Nicea konstantinápolyi hitvallás, az úgynevezett hosszú hiszek egy állításainak, hitvallásainak sorát, annak azok elemzését. Arról gondolkodunk most közösen, hogy az Úr Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Itt nyilván néhány fontos megközelítést kell szemügyre venni, vagy még inkább félreértést, tévedést, vagy kifejezetten téves eretnek gondolkodást, amit szemügyre veszünk. Ezek sorában már megismerhettük a doketizmus jelenségét, hogy Jézusnak igazából nem is lehetett valóságos emberi teste, vagy nem jött el testben, csak látszat test volt az övé, tehát Jézus nem, vagyis az ige nem találkozik az anyagvilággal, nem veszi föl magára a mi valóságos emberi testünket. Hát nyilvánvalóan mindannyian tudjuk ezt már eddigi tanulmányainkból, hitvallásunkból, hogy ez egyúttal azt is jelenteni, hogy Jézus nem tudott volna értünk szenvedni, meghalni, vagy még inkább feltámadni, és így nem szentelte volna meg a mi emberi testi mi voltunkat, és tenni a mi testünket hasonlóvá az ő megdicsült testéhez, vagyis a feltámadás ajándékát nem kapnánk meg, hogyha ő csak itten valami szellemként lett volna. Aztán beszéltünk a szamoszatai Pál tévedéséről, amikor is az antiókiai zsinaton már azt kellett megerősíteni az Anyaszentegyháznak, szamoszatai Pállal szemben, hogy Jézus Krisztus természete szerint és nem pedig örökbefogadás szerint Isten fia. Ez ugyancsak nagyon fontos állítás, és nagyon súlyos következményei lennének, és tagadhatnánk azt a szép feloldozási imát is, amit a katolikus liturgiánkban, a bűnbocsánat szentségében imádkozik a feloldozó pap. Annak az állítása akkor hiába való lenne, amikor azt mondja a feloldozás imájában a gyóntató pap, hogy Isten, ami irgalmas atyánk, aki szent fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, önmagában történik a kiengesztelődés Isten szeretetében, annak valóságában, ugyanakkor mégis a mi emberi közösségünk, emberségünk, az ember nevében, mert Isten valóságos fia, a második isteni személy, az örök ige lesz emberré, ez a megtestesülés, és ő az, akiértünk szenved, meghal, majd feltámad, és nem csak egy kiválasztott ember a sok közül, hány millió vagy milliárdnyi férfi élhetett már a világ történetében, akár milyen módon is értelmezzük az emberi válásnak a folyamatát. A nyári utazásaim során magam is jártam olyan természetrajzi múzeumokban, amelyekben bemutatják, hogy hogyan alakul ki az emberi lét, az emberi élet, hogy fejlődik ki. Jól tudjuk, hogy ez nem áll ellentétben a teremtés történettel, azért nem áll ellentétben a bibliai teremtés leírással, a hatnapos teremtés történettel, mert A bibliai leírás az nem természettudományos megközelítés, hanem tanító jellegű. Így aztán akárhány millió évig tart is egy a világ alakulása, vagy az ember megjelenése a történelem adott pontján. Mégiscsak azt kell mondanunk, hogy lett egy olyan élőlény, aki a hitünk szerint már méltó arra, hogy Isten képmásaként tekintsünk erre az élőlényre, vagyis az ember, akit a teremtés csúcsára helyez a teremtő, és ő lesz a teremtés koronája. De nem egy ilyen embert a sok milliárdnyi férfi közül választ ki a mennyei atya, hogy fogadott fia legyen. Ezt elmondtuk már, hogy a királyok szerepeltek úgy, mint fogadott fiai Istennek, akik az egyedüli uralkodó a teokráciában, az Isten királyságban, az Istennek a földi, mint egy helytartói, képviselői, vagy fogadott fiai, de nem ilyen módon fogadta a Mesiást örökbe, nem adoptálta a mennyei atya, hanem a valóságos örök igét, az öröktől fogva létező második isteni szemét küldi el, hogy testesüljön meg az ő egyszülött fia. Ez tehát nem örökbefogadás. Az első egyetemes zsinat pedig 325-ben, ismétlésképpen elmondhatjuk, hogy 313-ban volt a kereszténység szabaddá válása, Nagy Konstantin császár milánói ediktuma, amely a három évszázados keresztény üldözést, a vértanúk korát lezárta, de mihelyt felszabadult a kereszténység, de látjuk, hogy már azelőtt is, már az ősegyház idejében is voltak nem csak tévedések, hanem téves állítások, vagyis eretnekségek, de amikor pedig felszabadul a kereszténység, a keresztény közösség, és nem kell külső elnyomó hatalommal küzdenie, nem kell üldöztetésektől szenvednie, akkor már még szabadabban gondolkodhatnak a hit dolgairól, és akkor megjelennek ezek az eretnekségek, úgy, mint Árius eretneksége, amit elítélt az első egyetemes zsinat, a níceai zsinat 325-ben. Árius ugyanis azt állította, hogy Isten fia semmiből lett, és más szubstanciából, vagyis lényegből való, mint az atya. Tehát itt tagadja Árius Jézus istenségét, hanem teremtménynek tartja. Ezért mondjuk a hitvallásunkban jól ismerjük ezt a szófordulatot, születed, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. Hát ez a mondat cáfolja, vagy az egyház hitében megerősíti azt az állítást, ha cáfolja az Áriuszét, hogy az Isten fia, vagyis hogy Jézus csak egy teremtmény, aki nem egy lényegű az atyával. Itt pedig kimondjuk a hitvallásban, születed, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. Most tovább léphetünk a 466. pontra, itt pedig a nesztoriánus eretnekséggel fogunk megismerkedni. A nesztoriánus eretnekség Krisztusban külön emberi szemét tételezett föl, aki Isten fiának isteni személyéhez kapcsolódott. Ezzel szemben alexandriai Szent Cirill és a harmadik egyetemes efezusi zsinat 431-ben megvallotta, hogy az ige személye szerint, egy görög szóval kell most megismerkednünk, ha tetszik, ha nem, kerüljük a kifejezésekben az idegen szavakat, De ezt már nem lehet másként elmondani, mint hogy az eredeti fogalmat is az eredeti nyelven, a hitviták nyelvén is közöljük. Ez a hipostázis. Hipostázis. Ez a személye szerint egyesíti magával az értelmes lélektől átlelkesített testet, emberré lett. Tehát nem két személy van Jézusban, tehát ezzel ezt kell megértenünk, hogy van egy ember is, meg ott van mellette valami párosulással az isteni személy. Ezért mondjuk, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, akiben az istenség és az emberség természetesen keveredés nélkül, de mégis egységre jutott. Csak egy Jézus Krisztus van, aki Isten ember, így mondjuk. És ezt, hogyha már a hipostásziszról, ezt a személyi egységet emlegetjük, hogy Jézus Krisztus személyében egyszer s mint az emberség és istenség jelen van, akkor ezt, most az már latinos kifejezés, hogy unió, ezt jól ismerjük, hogy mi az az unió, unió hipostatika, vagyis személyi egységben van Jézusban az emberség és az istenség. Emberré lett. Krisztus emberségének nincs más alanya, mint Isten fiának isteni személye, mely fölvette azt, mármint az emberséget, és magáévá tette fogantatása pillanatában. Ezért az efezusi zsinat 431-ben kihirdette, hogy Isten fiának Mária méhében történt emberi fogantatása által Mária Isten szülő. Ez nagyon fontos és csodálatos dolog, Szűz Mária Isten anyasságát ebből a hitbeli tényből vezetjük le, hogyha Jézus Krisztus emberi személyében együtt van az Istenséggel, és az örök ige ezt az emberséget magára vette, egyesítette az isteni személy önmagában az emberséget, akkor Szűz Mária egy olyan embert szült a világra, aki egyszer s mint Isten, és nyilvánvalóan nem az öröktől fogva létező Isten szülte meg Szűz Mária, olyan szépek a Mária himnuszok, Mária ünnepeken, vagy Mária antifónák, amik azt mondjuk, hogy anyja lettél teremtődnek. Hát jól tudjuk, hogy nem Szűz Mária létezett öröktől fogva, nem Szűz Mária teremtette meg, vagy hozta létre az Istent, vagy adta meg az Isten létét, hanem fordítva. Szűz Mária ember volt, aki ugyan különleges kiváltságokkal fogantatott, szeplőtelenül, de mégiscsak egy teremtmény. És ezekről nagyon bölcsen és szépen tudunk liturgikus módon is megemlékezni. Jó, hogyha odafigyelünk a szent szövegekre, egy-egy Mária himnuszra, Mária énekre, antifónára. Például ez a kifejezés, hogy anyja lettél teremtődnek. Szűz Mária, Isten anyja, az üdvözlégy Máriát és az Anya Szent Egyház az evangéliumi szöveget még kibővíti, kipótolja, mert hiszen az üdvözlégy Mária imádság az angyal üdvözlet szavaival kezdődik, hogy üdvözlégy kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, vagy áldottabb vagy te minden asszonynál. És ezt elmondja a Gábor angyal, aztán ezt az áldásmondást az Erzsébet asszony is megismétli. És áldott Szűz Mária méhének gyümölcse Jézus. És ezt követi a rózsafüzér imában, ezt ugye milyen számtalanszor elmondjuk egyénileg is, közösségileg is. A Üdvözlégy Mária imát már az egyház kérése egészíti ki, tehát az evangéliumi szöveget az egyház imája folytatja, és már is azt mondjuk a szűzanyának, hogy Istennek szent anyja. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja. Tehát, ami alapvető Mária imánkban is ott van ez a hitvallás, hogy Szűz Mária, Isten anya. Vagy a keleti liturgiában ez olyan szép kifejezés, én is szoktam használni, mert szabad használni. Hát a mi liturgikus szövegeinkben kevésbé szerepel, mi Isten anyáról szoktunk beszélni inkább, a keleti szövegek pedig a görög katolikusok, vagy ortodoxok, vagy keleti rítusúak szövegei mindig arról beszélnek, hogy Szűz Mária Isten szülő. Hiszen a keleti egyház földrajzi területén született meg ez a hitvallás, ez a dogma is, ez az alexandriai Szent Cirilhez köthető fontos állítás, amely a mai Törökország területén lévő, egykori Efezusban történt, az efezusi zsinaton. Ott jártunk egyik kedves munkatársammal, például Erikával is jártunk azon a helyen. Csak amikor egy kicsit elfordultunk a csoporttól, egy nagyon fontos helyszínről lemaradtunk, mégpedig egy templom romjai helyszínéről, ahol ez a zsinat zajlott, a 431-es efezusi zsinat, tehát így képen azért én is láthattam ezt a romot, de az efezusi zsinaton mondta ki, tehát az Anyaszentegyház, mivel hogy ez egyetemes zsinat volt, hogy Szűz Mária Isten szülő. És nézzük meg ezt a szép mondatot, mert hiszen itt egy hosszabb idézet következik. Szűz Mária Isten szülő nem azért, mintha az ige természete vagy istensége eredetének elvét a Szent Szűztől vette volna, hanem mert azt a szent és értelmes lélektől áthatott testet vette tőle magára, amellyel az Isten igéje is személye szerint egyesült, és ezért mondjuk, hogy test szerint született. Talán már az előbbiekben is jól megértettük azt, hogy nem az öröktől fogva és mindörökké létező végtelen Istent szüli meg az istenségében Szűz Mária. Ő nem isteni létet ad egy korábban nem létező Istennek. Nem Szűz Mária az Isten. Hát akik kevésbé tisztelik a szűzanyát, vagy kifejezetten támadni akarják, a mi hitünkben a Mária kultuszt, a Mária tiszteletet, azok szeretnek mindent így összekeverni, de itt mi pontosan és érzékeny fogalmi tisztázással beszélünk arról, hogy Szűz Mária Isten szülő, és itt van a magyarázat, azért, mert az örök igének a világra hozója, aki megtestesülésében emberi testet vállalt magára, és emberi testbe költözött, hogy érthetőbben fejezzük ki, és ezt az embert, megtestesült személyt, aki egyúttal az örök ige, őt hozta világra a szűzanya, és ebben az emberségében született, emberi testben született állapotban valljuk azt, hogy az örök igét a világra hozta emberként, ezért Isten szülő, mert a második isteni személynek emberi életet közvetített, azáltal, hogy igent mondott az Isten akaratára, és elfogadta az angyali üdvözletnek az üzenetét, és ott Isten akaratát. Tehát ez a nesztoriánus eretnekség, nyilván itt is egy nevet látunk a kifejezés hátterében, hát Nestoriusról van szó. Az ige személye szerint, vagyis hipostázisa szerint egyesíti magában az értelmes lélektől átlelkesített testet és emberré lett. Ez az unió hipostatika, személyi egység személye szerint, tehát egy valaki Jézus Krisztus, az Isten ember, az Isten fia. Korábban már beszéltünk az ember lelkéről, amikor a hitvallásnak azon részét elemeztük, hogy Isten minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Teremtett csak láthatatlan világot is Isten, ez az angyalok világa, a szellemi létezők világa, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. Ők közülük a hűségesek egyszeri döntésükben megmaradtak a szent angyaloknak, a lázadók, tagadók, elbukott angyalok pedig lettek a gonosz lelkek, ördögök, a sátán, tehát Isten ellen lábasai. Az emberben megvan ugyanez a szellemi képesség, ami szellemi lelkünk, az embernek van szellemi oldala, lelki oldala, most ezt nagyon nehéz megint, hogy ebbe belemenjünk és tisztázzuk ezeket a fogalmakat, de most beszéljünk az egyszerű fogalmak nyelvén, van halhatatlan lelkünk, mint Isten képmása, van szellemiségünk, és ez átjárja a testünket. Nem mondhatjuk, hogy a körmöm alatt és ott a lélél, nem így szoktunk beszélni, vagy a hajhagymáim között, hanem így, ahogy mi vagyunk emberek, teljes emberi valóságunkban, és még azt se kell hozzátenni, hogy a kifejlett vagy az épp testű emberekről beszélünk, hanem emberi személyekről, akiknek testük van, hiszen ez esetben gondolunk a megfogant életekre is, akiknek már Isten külön lelket teremt a fogantatásuk pillanatában, vagyis a magzati emberekre is, magzatokra is gondolunk. Tehát nem kell, hogy kifejlődjön egy, és megszülessen az az ember, már akkor is átjárja ez a halhatatlan lélek a kifejlődő magzat testét is. És aztán majd a testi halál által, ami egy átmeneti állapot kezdete, akkor hagyja el ez a szellemi lélek a testünket. De amíg el testben a fogantatásunktól az embernek a földi léte befejezéséig, a halálig, ahogy vagyunk, amilyen állapotban, nem számít az életkor, hogy milyen neműek vagyunk, vagy mit tudom én, valaki fogyatékos valamilyen szempontból, semmi nem számít, mert ember. És ezt az emberséget és az ember testét áthatja, betölti a mi szellemi lelkünk, így vagyunk mi emberek. Lehet, hogy rosszul hangzik, de azt szoktuk mondani, hogy az ember testből és lélekből áll. Hát nem így kell gondolni, hogy tevődik össze az ember, hogy testből tevődik össze, meg lélekből, hanem olyan szép és egyszerű, ami emberi természetünknek jellemzője az, hogy van testünk is, lelkünk is, és így adja ez meg az emberi test és lélek a természetünket, így határozza meg az emberségünket. Hát ilyen teljes körű emberséget vállalt magára az ige, aki viszont öröktől fogva létezik. Öröktől ott volt az atyánál, ott volt a teremtésben is, és mindörökké uralkodik, de immár, hogy testet öltött, és emberi nevet is kapott, Jézus Krisztus nevet kapta. Ezáltal már az örök ígére ebben a megtestesült és a testben feltámadott állapotában tekintünk. Ezek nagyon fontos dolgok. A 466. pontot elemeztük, és próbáltuk megérteni az Isten szülő kifejezés értelmét. Majd áttérünk a 467-es pontra is. Egy hosszabb idézet lesz, amit majd a következő alkalommal fogok majd felolvasni. Mégpedig ezek az idézetek ugyancsak zsinati szövegek, illetve a zsidókhoz írt levélnek lesz majd egy idézete. Minden esetre egy újabb eretnekséggel fogunk majd ismerkedni a következő alkalommal. Ez a monofiziták eretnegsége, akik azt állították, hogy az emberi természet, mint ilyen, megszűnt létezni Krisztusban, amikor Isten fiának isteni természete fölvette azt. A negyedik egyetemes zsinat, a Kalcedóni zsinat 451-ben ezzel az eretnekséggel szemben megvallotta azt, amit majd meg fogunk ismerni a következő alkalommal, amikor idézzük a zsinat tanítását. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy megsemmisítette volna Isten, az istenség az emberséget. Talán erre valamilyen kémiai hasonlatot, tehát vegyész hasonlatot lehetne mondani, mert hiszen én soha nem értettem ehhez, éppen hogy Pannonhalmán is drága, nagylelkű, farkas atya kémiai oktatása mellett valahogyan megkaptuk az értékelhető osztályzatot, de megmondom őszintén, hogy nem sok fogalmam volt a kémia csodálatos jelenségéről, de például megismertünk ilyen fogalmakat, hogy keverék, amikor az anyagok nem hatnak egymásra, csak egybe vannak keverve, tehát igazából, mit tudom én, ilyeneket az ember a konyhában is tapasztal, nem? Amikor összekeveri a lisztet, meg a nem tudom micsodát. És akkor meg vannak a vegyületek. Hát ott már hatnak egymásra az összeálló anyagok, de, és akkor esetleg egy új anyag keletkezik. Hát nem lett egy ilyen vegyület, ami megsemmisítette volna az emberséget Jézusban, az istenség, hanem megmaradt valóságos istenként, valóságos emberként, egy szóval Isten emberként. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. Folytatjuk ezt az izgalmas témát. Nem állítom, hogy könnyű gondolatok voltak az imént elhangzottak, de nem baj, ha törjük a fejünket, hogy azért nem egy olyan egyszerű dolog. Mi nem babonás mesékbe hiszünk, hanem komoly hitigasságokat követünk az örök Istenről, aki bemutatkozott nekünk, és aki megadta, hogy a Szent Lelke által éppen az egyetemes zsinatoknak és a felelős tanító hivatalnak a tanítása által megőrizzük az igazságot, az ő akaratát és szándékát. Jóisten áldását kérem rátok, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire és az Erdélyi és Felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki.

0: Jai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa hajtítúszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a túszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték.

0: A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szentatya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok Páli Szent Vince Társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a Páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
1: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
0: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről, Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szentatya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szentatya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő Páli Szent Vince Társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a Páli Szent Vince Társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
1: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
2: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak cinódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostol levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a szinódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki szinódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházok kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafus a rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput, vezeti a pátriárkális egyházat, és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében, és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a pater et caput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz, és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a színódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a színódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemhez való jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki színódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprióban foglaltak természetüknél fogva a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagyboldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, minthogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjanak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves 6. Pál pápa prófétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leó pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen 6. Pál 1977-ben és 2. János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva, sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsőtessége Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért szeretnénk ma is imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, kiért szeretnének imádkozni. A mai napon üzenetünk érkezett már, imád kérek édesanyám gyógyulásáért. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséget felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, Erzsébet írta ezt az üzenetet. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk, ajánlom fel ezt a mai imát. Ezt a rózsafőzét felajánlom a holnapi szemműtétemért és egy nagyon fontos szándékért. Rózsafőzért nővérem Ildi és szüleim Bartus, Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel, nyugodjanak békében. Melinda írta ezt az üzenetet. És egy telefonáló is itt van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Dicsőtessék az Ágór Jézus Krisztus. A Szent Rózsafűzét és a Szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. És a bemondókért, és a levénú gyermek a lába gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, és az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességért, és az úton lévő betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megtűnéséért, és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. És a két unokámért, a négy unokákért, hogy az drága jó Istenem adjon, legyen velük.
0: Imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért. Attila, István, Róbert, aki külföldön dolgoznak, az ő egészségükért, a kapott kegyelmekért, egy jó munka lehetőségért, Róbertnek egy jó lelki társért, a szűzanya védjen meg minket minden bajtól, egy mindennapos hallgató írja. Hálából a kapott kegyelmekért, családomért, ima csoportunkért, heti szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért, szűzanya óvjon meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért és a családom számára, kérem az imát.

0: Üresek a vonalak, üresek a postaláda is, várom az üzeneteiket, várom a hívásaikat, ajánlják fel imáikat, van egy hallgató, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mégis a rózsafüzérrel megköszönöm a szűzanyának, a Jóistennek a sok kegyelmet, amit megadott, és még felajánlom az én betegségemért, minden betegnek a számára, a családomért, az unokáimért, s minden jó akaratú ember és önökét is ajánlom, papjainkért, a békéjét, a kedves halottjaimért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, egy állandó hallgató voltam.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekét, hogy megsegítette a gyermekemet, békességért, önökért, egy édesanyja írja. Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, Isten fizesse.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, bicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Bozsolárok vagyok, én mindennapos hallgatójuk. Ezt a szent olvasót önökkel imádkozva, és az esti szentmisét felajánlom községünk főtisztelendő esperes plébánosunk Jakab Pancsali Kálmán köszöntésére, és egészséget kívánunk neki, hogy még továbbra is vezérelje Ozsola közösségét. Mert 50 éve, mai nap, 50 éve, hogy Ozsolára van helyezve, és itt töltötte az 50 évét jóba, rosszba, nehézségekbe, mindenbe. Hát neki jó egészséget kívánunk még, hogy tudja vezetni 83 éves most. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Az imákat ajánlom a családom, miért testi-lelki gyógyulásért. Istenem, te tudod gondjainkat, könyörül rajtunk, szűzanyánk, Isten fizesse, imád kérek az új tanévért.

Ezt a rózsafőzét felajánlom testvéreimért, édesanyámért, egészségét, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten fizesse egy mindennapos hallgatóírja.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Hát a rózsaküzét felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Saját maga bűneim bocsánatáért, egészségi a családom élő és elhunyt tagjaiét. Nem utolsó sorban a műsorvezetőkét. Tisztán fizesse, bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Jóisten, hallgassa meg.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Akkor bír.
0: Kedves hallgató, valószínűleg megnyomott valamit, vagy letettem, biztatjuk őt, hogy hívjon minket vissza, és mondja el, hogy kérti szeretne imádkozni.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsáltassak az Úr Jézus Krisztus. Mindre. Szeretnék kérni élő álmú tagjaimé, Mária Rádió munkatársai, azoknak hozzátartozé, az utollevők és hófejlőké, egy komoly szándék kiterítésé, hogy öreg édesanyját ne kesárgassanak, derjön ki az igazság. Imádkozunk együtt egymásra. Isten fiasra beutattam. Dicsáltassak az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindrökjelmen imádkozzunk együtt. Jóisten hallgassa meg a kérését. Imád kérek egy öreg néni gyógyulásaért és a családjáért. Köszönöm. Mindennapi imákat hálából ajánlom az egész családomért, testi lelki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk a problémák megoldásáért. Isten fizesse.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést fel szeretném ajánlani a családomért, gyermekeim sikerért, munkahelyért, a gonosz távozásáért a családból, a gondok megoldásáért, és még fontos szándékokért. Ugyanakkor felajánlom a családhoz tartozó halottak elküldőért. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Te azt a rozsafüzét és a szentmisét felajánlom az én gyógyulásomét, a gyermekeim megtérését és a férjem és a szüleim lelki ügyét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Jóisten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Ezt a rózsafüzet felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja. Rózsafüzet felajánlom testvéremért, édesanyámért, gyermekeinkért, egészségért. Arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten, fizesse, egy mindennapos hallgató. Imád szeretném felajánlani hálából a szűzanyának a mindennapi kapott kegyelmekért, lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió önkénteseiért, gyermekem és unokám megtéréséért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja.

0: Üresek a vonalak, üresek a postaládák is, ezért akkor lezárom most ezt a mostani ima szándékfogadást. Isten meghallgatja mind a kimondott, mind a ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, amely délutánon a Szent József a Munkás Férfi Szövetség tagjainak vezetésével tartsanak velünk.
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható Isten, kinek egyszülött fia, Jézus, életével, halálával és feltámadásával a mi megdicsőülésünket eszközölte ki, fogadd kegyesen a szűzanyára való emlékezésünket, hogy életének titkait megismerve, példáján felbuzdulva, mi is a te szent színed látására eljuthassunk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek, miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól. Hódolatáért talált meghallgatásra. Az utolsó vacsorát Jézus öröme vonta tündöklő fényességébe. Ez fejeződik ki a hálaadásában, amit a kenyér és a kehely fölött mondott. Ennek ajándéka az oltári szentség. De a vacsora végén, amikor kimentek a Gecemáni kertbe, Jézusra is rászakadt a sötétség. Itt kezdődik a pasió története. Jézus halálos vergődéséből Szent Lukács emeli ki a vérrel verejtékes mozzanatát. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Jézus nem csak a test fájdalmát vállalta, hát nem csak hanem a lelkét is. Nem a hősök halálával halt meg, hegykén mosolyogva, hanem a gyöngék halálával egy rettegésben átimádkozott éjszaka után. Hogy közülünk a leggyengébbek se érezhesse többé egyedül magát a halál színe előtt. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vedd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket
0: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját, talán igaza van a középkori költőnek, hogy minden halál kínhalál. De Jézusra nem csak a fájdalom szakadt rá, beomló bányaként, tágra nyíló szeme kínzóinak arcára vetődött. Igaz, tudta ő addig is, hogy mi lakik az emberben. Ez azonban még hátra volt, hogy az erőszakot, kegyetlenségüket testközelből megtapasztalja. Akik ostorozták, nem haragudtak személyesen ő rá. A világ terhét vette magára. Azok a csapások zúgtak rá, melyeket egymásnak készítünk. Az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata, volt is, lesz is, a gyöngébb, az ártatlanabb. Amit egyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek. Értünk, s miattunk szenvedett. Bárányként szótlanul áll előttünk. S amíg testet tetőtől talpig vérbe borul, már készítgeti magában az imádság szavait. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess meg mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkeződnek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Nézzétek a királyotok! Milyen képtelen keveredés ez! Nem hiába nevezte Jézus a hazugság atyának a sátánt. Ezeknek a jeleneteknek ő a rendezője. Pilátus előtt vádként fogalmazódik meg az igazság, hogy Jézus király, s hiába az üdvözítőnek finom különböztetése, az én országom nem e világból való, halálos ítélet születik. Aztán a katonákon a sor, hogy az elítélt fejébe tövis koronát nyomjanak, és gunyból elmondják neki, amit szívük legtisztább odaadásával kellene kiáltaniuk, üdvözlégy zsidók királya! Néhány nap múlva megjelenik majd arcán a föltámadás ámulatával, s elmondja a 12-nek, minden hatalom nekem adatot a mennyben és a földön. Igazi beiktatásának mi még azt az előző jelenetet érezzük. Töviskoronásan, vértől biborosan lett a királyunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téredtünk tövissel koronáztak.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Mária, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövéssel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövéssel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezdődnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna egyetérezni gyöngeségeinkkel, hiszen hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, csak nem vétkezett. Amíg ostorozták, gunyolták, legalább emberek között volt. Most magára maradt a kereszttel. Igaz, katonák kiáltozó sokadalom gyűrűjében, de abból egyre kevesebbet lát. Már csak a gerenda súlyát érzi, az utat tapogatja botorkálva, fülében, mint a malomzugás, a vér elüktetése. Pasiója során, itt elhagyatottságában kerül a legközelebb mindannyian közös gyöngeségéhez. Valaha azt mondta, aki követni akar, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Minden nap? Valóban nem kell semmi rendkívülinek történnie ahhoz, hogy újra meg újra elviselhetetlenül nehéznek, hiába valónak tessék az életünk, vigasztalan vánszorgásnak a semmi kötfüggvénye előtt. Ilyenkor igyekszünk rágondolni, s ha elesünk, egy pillanatra sem fogadjuk el a nyugalmat, amelyet a bukkás kínál. Nyomban szedelőzködünk, és indulunk lassan tovább. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: prayer. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária!

0: oráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. A megfeszített Krisztust hirdetjük. Mint a Kaifás szolgái csak ugyan érettünk adták volna halálra Jézust. És egyáltalán, mintha ők lettek volna valóban ennek a történetnek tevékeny szereplői. Az eredeti latin szöveg és az itt közölt régiesnek látszó fordítás szenvedő mondatainak középpontjában Jézus áll. Vállalja, hogy áldozattá legyen. A háttérben földereng az Atya képe, akit a keresztről, mintha hiába szólogatna Jézus. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jelen van ő itt, s nem csak a szemlélőként, az evangéliumban ezt olvassuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Szent Pál pedig ezt írja. Saját fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Isten azzal bizonyult Atyánknak, hogy keresztre adta értünk egyszülött fiát. Szeretném egyre inkább ezzel a mértékkel mérni önmagamat, testvéreimet és az egész világot. Istent is itt keresem a kereszt alatt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr.

0: van te veled, áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek egy gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Szentséges atyánk,
0: tekints kegyesen azokra a fájdalmakra, melyeket Jézus a kereszten

0: nekünk, irgalmaz nekünk.
1: Köszönöm, Jézusom, hogy a kereszten is tanítottál, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy ezek után van értelme a szenvedésnek, a megbocsátásnak, a szeretetnek, hiszen ha veled szenvedünk, ha veled meghalunk, ha veled szeretünk, veled fogunk megdicsőülni is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Szatmári stúdióból. A Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét. Az eddigi alkalmakkor ismert ószövetségi nevek hangzottak el, és az ő történetükről beszélgettünk, vagy arról, hogy mit is üzennek ma nekünk, és mi az, ami kiemelkedik az ő életükből. Mai alkalommal egy olyan női szereplőt választottunk, akinek még lehet, hogy a neve ismerős, de a tevékenysége, az, amiben ő kiemelkedik, az talán egy kicsit háttérbe szorul, vagy nagyon keveset ír róla a Biblia. Mirjámról lesz szó, aki a Bibliában szereplő Áron és Mózes testvére, proféta nőnek tartják, és az Egyiptomból való kivonulásnál, a Vörös-tengernél történő csodánál hallunk róla, olvashatunk róla, de mi is ennek a háttere? Az izraeliták letelepedtek Egyiptomba, de mint szabad nomádok nagyon megszenvedtek az egyiptomiak szigorú adórendszere miatt. Második Ramszesz fáraó nem volt önkényúr, de szigorú, és központosított államában adózniuk kellett azoknak, az idegen pásztor népeknek is, akik használták az egyiptomi legelőket. Ez egyáltalán nem tetszett a szabadság szerető izraelitáknak, mert rabszolgasságként élték meg ezt a rendeletet, és ezért inkább menekülni kezdtek. Talán ez a menekülés, az Egyiptomból való kivonulás, ez ismerős számunkra ez a történet, de lássuk, hogy mit ír még erről a könyvünk, Éld, ami vagy, Anselm Grün és Linda Járosnak a könyve. Az egyiptomi határőr csapatok azonban nem engedték csak úgy elmenni az adózás elől menekülőket, vagyis az izraelitákat. A gyalog menekülő nomádoknak azonban sikerült egy sekély, nádas tengerszakaszon átkelniük, míg az őket üldöző nehéz egyiptomi harci szekereknek nem. Az egyiptomi szabadulás és a Vörös-tengernél történtek Izrael számára azt az őscsodát jelentette, amelyet aztán a nép újra és újra elbeszélt. Mirjám proféta asszony Áron nővére a dobot kezébe vette, kiment utána az összes asszony dobokkal, táncoló karokban, és ő így énekelt előttük, és ez a mondat talán a nagyon legismertebb a kivonulás könyvéből. Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt, lovat és lovast a tengerbe vetett. Mirjámot proféta nőnek mondjuk, van szeme a valóságra, kívülről úgy tűnhetett, hogy az izraelitáknak pusztán szerencséjük volt. Gyalog át tudtak kelni a Vörös tengeren, ám az egyiptomiak elakadtak, sőt elsüllyedtek ugyanott. Mirjám azonban meglátta azt, hogy itt nem egyszerűen szerencséről van szó, hanem maga Isten cselekedett. Mirjám a történet mögé lát, felismeri, hogy Istennek valami célja volt ezzel a történelmi eseménnyel. És világos lesz számára Isten lényege, hogy tudni illik ő megváltó és megszabadító Isten. Mirjám prófétanőnek megvan az a képessége, hogy egy konkrét eseményből következtetni tud Isten működésére és az isteni szeretet titkára. Vagyis felfedezi a felszín mögött a lényeget, és mindezt szavakkal értelmezni is tudja. Az ő szavai nem pusztán elméletiek. Szíven találja velük a többi nőt is, mozgásba hozza őket, közös táncba kezdenek. A proféta nőre tehát azért is szükség van, hogy megérítsen más nőket, és lelkesítse őket. Mikor Mirjámot proféta nőnek nevezi a Biblia, akkor elsősorban látnoki képességeit ismeri el. Úgy látja a történelmet, ahogy Isten elgondolta. Mélyebben belelát az élet titkába. Felismeri a történések valódi értelmét, amit Mirjámban dicsér a Biblia, az sok más nőben is benne van. A dolgok mögé látnak, átlátják a dolgokat a szószoros értelmében. A dolgok mélyére látnak. A dolgok belső lényegére tapintanak rá, ráéreznek a lényegre. A nő a lényeget látja, tudja értelmezni a gesztusokat, olvas az emberek kisugárzásával, és a szavak mögé lát. Mirjámhoz hasonlóan gyakran mi is a belső megérzéseinkre kellene hagyatkozzunk. És így hamarabb észrevesszük azt, hogy a másik igazat beszéle, hogy szavaiból áldás vagy átok, melegség vagy hidegség, világosság vagy ügyeskedés fakad. Ha hallgatunk a megérzéseinkre, és komolyan vesszük azokat, csak akkor fognak hallgatni ránk a férfiak, és komolyan venni minket. Mirjámtól megtanulhatjuk, hogy bízunk a bennünk lévő prófétanőben, hogy hallgassunk megérzéseinkre, és hogy amit szemünkkel látunk, azt olyan módon értelmezzük, ahogy sejtésünk, belső látásunk sugja. Röviden összefoglalva a könyvnek ezt a fejezetét, ezt írják a könyvírói Mirjámról, és pár fontos dolgot azért kiemelnek, amit talán magunkkal vihetünk, vagy elgondolkoztat bennünket. Timi, te így első hallásra ezt a megfogalmazást, így a prófétanővel kapcsolatosan így milyennek találod, vagy mi az, ami hát neked így kiemelkedett, vagy így elgondolkoztat, vagy nekem volt olyan is, amire azt mondom, hogy ó, hát én így erre nem gondoltam, tehát már arra sem, hogy esetleg bár több rész, vagy több szemét úgy ismerek, vagy olvastam a Bibliában, de így, hogy próféta nő, ezzel így nem igazán találkoztam, bár Mirjámnak a neve ez így ismerős volt, a története talán kevésbé, de hogy prófétákról, tehát ugye az Ószövetségben inkább férfiaknak a sorát tudnám így felsorolni, és ezt a küldetést, ezt a prófétaságnak így a küldetését, azt inkább én így a férfiakhoz kapcsolom. Igaz, hogy róluk olvastam és hallottam többet. De te hogy vagy ezzel, Timi?
1: Ugye Mirjámnak a nevét azért én is ismertem a Bibliából, ugye többször halljuk és találkozunk az ő nevével, de így a történetét hát én sem olvastam, és én sem hallottam még így konkrétan, hogy ő hogyan is prófétált, hogyan is próbálta az Urat áldani és dicsérni. Hát engem, ami nagyon megfogott az ő történetében, hát ugye én nagyon szeretem a zenét, és magával ezt a zenével való Isten dicsőítést. És milyen szép az, amikor zenében és táncban tudjuk az Urat dicsérni, és ezáltal is úgy önmagunkat adni. Tehát én mindig úgy fel tudok oldódni, amikor így úgy tudom dicsérni az Urat, hogy esetleg közben táncolhatok, vagy mozoghatok, és valahogy mindig bennem van ez, és amikor a templomban ifjú misén énekelünk, akkor mindig van ilyen ösztönösen elkezdek egy picit így mozogni is hozzám, meg úgy picit talán így úgy érzem mindig, hogy ebben a féle dicséretben én jobban át tudom adni magamat ennek a dicséretnek, ennek az Urral való kommunikációnak, mondhatjuk így is, mert ugye énekben is nagyon jól tudunk imádkozni, és hogy ugye van ez a közmondásunk is, hogy aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik, és milyen szép az, amikor ebben a dicséretben tudom dicsérni az Urat, tudom áldani őt is. Talán most nekem Medjugorje jut eszembe, ahol minden éneknek van egy koreográfiája, és olyan jó látni azt a több száz, több ezer fiatalt, aki egyszerre táncol, és élvezi azt, amit tesz, és énekel, és táncol, és ezáltal dicséri az Urat, és hát én azt érzem, hogy szerintem ez a Jóisten előtt is nagyon kedves, amikor tényleg teljes testünkkel tudjuk dicsérni őt.
0: Jó, hogy ezt a részt emelted ki. Részben elgondolkoztató, de ilyen örömteli is, hogy ugye itt azt írták róluk, hogy ugye Mirjámnak a lelkesedésére, meg a buzdítására ugye egy csomó asszony ugyanígy dobokkal dicsőítette az Istent és tánccal, és hogy az egész hát lényükkel áldották, dicsőítették az Istent. Bár volt időszak, amikor így a mi kultúránktól egy kicsit így ez idegenebb volt, ma már látjuk, hogy ugye egyre inkább van az, hogy igen, van liturgikus tánc, vannak ilyen liturgikus mozdulatok, és hogy talán egyre jobban kezdjük érteni ennek a lényegét, hogy úgy miért is van, és mit fejeznek ki. Valójában én túl sokat nem tudok a liturgikus táncokról, de néhányszor volt, amikor mások vezetésével így bekapcsolódtam. Mindegyiknek megvan, igen, a koreográfiája is, de hogy ezeknek a mozdulatoknak a fontossága, hogy mi az, ami a tartásnak, a testtartásnak, a kézmozdulatoknak, a lépéseknek úgy a lényege akar lenni, de hogy mind azért van, hogy az Isten felé irányítsa a tekintetünket, és hogy minél jobban kifejezzük azt, hogy hozzátartozunk, és hogy tudjunk jobban ráfigyelni. Tehát ne csak a gondolatainkkal, ne csak esetleg így az érzések szintjén, hanem akár igen a testünkkel is ezt ki tudjuk fejezni. Úgyhogy valójában ennek van egy ilyen, ami talán nem mindig mondanak el, de hogy van egy ilyen háttere, ami talán érthetőbbé teszi ezeket a mozdulatokat, de már szerintem az is nagyon nagy érték, amikor valaki esetleg ilyen önfeledten tud hálás lenni, és örülni, és hogy említetted Medjugorjéban ezeket az alkalmakat, amikor hát azért is, hogy picit mozogjunk, de azért is, hogy jobban oda tudjunk figyelni a dalokra, és azoknak az üzenetére, tehát hogy vannak ezek a mozdulatok. Engem, ami még jobban úgy elgondolkoztatott, vagy így felkeltette az érdeklődésemet, az az, hogy ilyenkor mindig ezt az örömet lehet érezni. Tehát, hogy az, hogy az énekben, a táncban, tehát ez az öröm úgy felszabadul az emberekben. Valójában az volt bennem, amikor így ezeknek részese lehettem, hogy az egyházunkból, meg így a közösségünkből ez egy olyan oldalt mutat meg, amit hát lehet a hétköznapokban, vagy akár vasárnaponként is, ezt nem mindig szoktuk így megmutatni, vagy érezni. Pedig, hogy a kereszténységünknek egy fontos része lenne, vagy talán nagyon is kifejező, vagy vonzó lenne az, hogyha ezt az örömet éreznék rajtunk, akár a liturgiákon, akár a hétköznapjainkban is. Tehát, hogy jó az Isten közelében lenni, jó az Istenhez tartozni, és jó együtt lenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy így Medjugorjéban nekem egy ilyen nagyon fontos tapasztalat volt ennek az örömnek a kifejezése és a megmutatása, és hogy ezt úgy megkívántam, hogy hát ez milyen jó lenne, hogyha tényleg érződne rajtunk, ahogy akár a vasárnapi szentmiséken ott vagyunk egymás mellett, és hogy ez valahogy átsugározna, vagy átsütne rajtunk. Azt hiszem, hogy vonzóbbak lennénk, és hogy talán nem is magunk miatt, hanem azért, hogy mások is megkívánják azt, hogy hát milyen jó az Isten közelében lenni és az Istenhez tartozni.
1: Nagyon szépen mondod azt, hogy az énekben hogyan is tudom dicsérni az Urat, és ez lehet bármilyen ének, mert ugyanúgy a hozsanás énekekkel is ugyanúgy tudom dicsérni az Urat, hogyha teljesen úgy bele tudom magam élni, és át tudom magamat adni az Úrnak ezek által, mint akár egy ifi dalban, egy kórusműben, amelyek mind arra szolgálnak, hogy talán így a szívünk mélyéből tudjunk imádkozni, mert valahogy számomra az ének mindig ezt hozza, mert ugye mondjuk a sablon szövegeket, van, amikor már nem is figyelünk oda, csak mondjuk, mert úgy is tudjuk, de én úgy vagyok vele, hogy az éneknél valahogy én személy szerint másképpen élem át ezt, mert talán jobban oda tudok figyelni a szövegnek a mondani valójára, talán jobban oda tudok figyelni arra, hogy mit is akarok ezzel kifejezni, hogy te is mondtad, hogy az öröm valahogy ott van ezekben a dalokban, mert a szívünkből jönnek ezek, mert tudjuk azt, hogy ezáltal mi az Úrnak akarunk talán egy ajándékot adni azzal, hogy szívből tudunk énekelni.
0: Most csak így elgondolkoztam azon, tehát amikor hát nincs megfelelő hangszer, vagy aki tud játszani rajta, vagy nincsen elég énekes, aki úgy tényleg tudja vinni a dallamot, meg a lelkesedni is, hogy akkor tényleg mennyire szegényes esetleg az az alkalom. most a táborokba érzékeltem, hogy mennyire alap dolog az, hogy igen, a hangszer, az ének, a jó hangulat, és hogyha ebből kevesebb van, mert ugye hát nem mindenkinek van jó hangja, vagy jó érzéke a zenéhez, akkor az tényleg egy ilyen, hát inkább egy ilyen szegényesebb dekanapok, így hangulatilag is, és hogy ugyanúgy a liturgiák, és akár a misék, vagy a szentségimádás, az esti, meg a reggeli imádságok, amiknek tényleg az alapjai és az ének, azon kívül, hogy igen, vannak ima szövegek, vagy imádságos gondolatok, de hogy az ének az nagyon tudja színesíteni, meg tud talán sokakat jobban érinteni, és hogyha ebben van egy szép harmónia, vagy összhang, akkor az nagyon-nagyon tudja vinni a csapatot. Azokon a táborheteken, amikor ez az összhang megvolt, sok zenész volt, jó énekesek voltak, akkor érződött, hogy például a gyerekek, akik kevés éneket tudnak, de így a napok alatt bekapcsolódtak, vagy ők is tanulgatták, hogy mennyire lelkesen tudtak énekelni, és hogy egy idő után tényleg ez a, tehát nem csak az, hogy tudták énekelni, hanem hogy ez a lelkesedés, ez teljesen ilyen magával ragadó volt. És hogy ez milyen sokat jelent, és hogyha valakinek van egy ilyen élménye, akkor ez nagyon maradandó tud lenni. Akkor még Miriam történetéhez visszatérve, még ami engem így megragadott, mikor azt írták róla, hogy mögé lát a dolgok mögé, felismeri az összefüggéseket, és azt, hogy az eseményeken keresztül mit szeretne üzenni az Isten, vagy mire hívja fel a figyelmünket, vagy a népnek a figyelmét. Valójában így nőként ez nagyon sok nőnek esetleg az adottsága, vagy úgy bennünk van, hogy akár mondatok mögött, helyzetek mögött azért szeretjük keresni, meglátni azt, hogy miért is van, vagy valakinek a történetében is, tehát nem csak egy ilyen lehet, hogy rossz napja van, vagy rossz pillanata van, hanem sokszor az is van, hogy emögött esetleg az ő élettörténete, háttere is ott van, amivel ő esetleg küszködik. Nagyon sokszor tényleg jó ezeket a dolgokat ilyen nagyobb távlatba, vagy összefüggésekben nézni, vagy látni. És utolsó gondolatként, Timi, esetleg mi az, amit te így Miriam történetével kapcsolatosan így kiemelnél, vagy így a útravalóként fogalmaznál meg a következő napokra?
1: Ugye itt mondtad az előbb, hogy milyen jó az, amikor a dolgokat az összefüggésekben látjuk, és talán ez az, amit ki szeretnék emelni, hogy nem mindig tulajdonítsunk rosszat egy-egy dolognak, vagy hogy mindig a negatív oldalát lássuk. Ugye, mert sokszor halljuk azt, hogy hát az ifjúsági énekek azok nem valók a templomba, azokat nem szeretjük, azokat nem szabad ott énekelni, mert hogy ez rossz szemmel nézi a Jóisten. És valahogy én, amikor ezeket a mondatokat hallom, valahogy azt érzem, hogy nem tudunk szívből és szeretettel imádkozni, vagy szívből és szeretettel énekelni, hanem ragaszkodunk mindig bizonyos szokásokhoz, és azoktól nem akarunk eltérni. Én ezt üzenném a kedves hallgatóknak, hogy nézzük a dolgokat az összefüggéseinkben, és nézzük meg azt, hogy mi az, ami jó nekünk, mi az, ami kedves a Jóisten előtt. Vagy talán a legfontosabb kérdés az, hogy mi az, amivel a fiatalokat a legjobban meg tudom fogni, és ott tudom tartani a Jóisten mellett, és fontosra tudom tenni számukra azt, hogy igenis a templom és a Jóistennek a dicsérete az részese legyen a mindennapjaiknak.
0: Legyen így, és akkor ezt a mai témánkat akkor most így lezárjuk, bezárjuk, és a következő alkalomra is szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Talán hasonló érdekességeket tudunk hozni, amivel így a könyvünk szerzői meglepnek majd minket. Mindenkinek szép estét kívánunk, és búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Gyukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsorosma esti dicséretét imádkozzuk. 18 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 19 órától Korondról közvetítünk Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek. 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával, 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzélét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, 22 órától a Zsorosma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 45 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától angyalok citeráján, Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd, holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Csanádról. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a Kőé vált királyfi című magyar népmesét mondom el nektek. Volt egyszer egy öreg király, volt annak két gyönyörűséges fia. Egyszer csak az apjuk elé álltak, hogy ők bizony el akarnak menni hét ország ellen világot próbálni. Az öreg király telerakta hát a fiúk tarsóját aranypénzzel, szomorúan útnak eresztette őket. Ment a két fiatalember. Nagy sokára értek egy idegen városba, éppen vásár volt benne. Gyönyörű szép bokrétát árultak. Mindegyik királyfi vett egyet. Az egyikre piros, a másikra meg zöld pántlikát kötöttek, és mentek tovább. Egyszer csak előtalálnak egy nagy szakálú embert. Hová igyekszik, kent bátyja? Hát bizony én ezeket az állatokat akarnám eladni, ha vevőjük akadna. A két királyfinak megesett a szíve az öregemberen, az állatok meg megtetszettek nekik. Megvették. Mentek tovább, hát egyszer csak két felé válik előttük az út, mondja a kisebbik. Választ te, bátyám. Én a fekete utat választom. Jó, de tudod mit? Itt van ez a nagy diófa. Kössük fel rá mind a ketten a bokrétánkat, hogyha egyikünk visszajön, és azt látja, hogy a másiknak a virága elhervadt, abból tudhatja, hogy a testvérének végé van. Azzal elváltak egymástól. Vándorolt az öregebb testvér, míg egyszer csak elért egy városba. Az be volt húzva fekete posztúval. A királyfi bement egy vendéglőbe, megkérdezte a kocsmárost, mi az oka a nagy gyásznak. Hát bizony nem vált más oka, mint hogy egy idegen vitéz azt követelt az öreg királytól, hogy ő rá hagyja az országot a király kisasszonnyal együtt, ha csak a király vitézei le nem győzik. Sokan kiállottak, de mindegy szálig elestek, a király két szép fia is. Ezért a nagy gyász az országban. Királyfi másnap reggel kiállt vívni a nagy erős vitézzel, és olyan fürgén forgatta a kardot, hogy az idegen vitéz észre se vette, mikor már szörnyet halt. Na lett nagy öröm a városban. A király a palotába vitte a királyfit, neki ígérte a lányát, meg azt is, hogy halála után ő ráhagyja az országot. Boldogan éltek, nem volt semmi bajuk, egyszer csak azt mondja az öreg király. Ennyi, de nagyon szeretnék vaddisznóhúst tenni. Ha csak azt kell, hozok én. Tüstént lóra is ült, kiment az erdőbe, magával vitt az állatokat. Addig járt kelt, kereste a vaddisznót, míg csak rá nem esteledett. Tüzet rakott melegedni. Egyszer csak hallja ám, hogy megszólal valaki a fán. Jaj, de fázom. No, ha fázol, gyere le, van itt tűz, melegedhetsz. Fel is nézett a fára. Hát egy rettenetes vénasszonyt látott az ágak között. Dehogy is merek lemenni, félek a vadállatoktól, hanem ehol lehajítok egy vesszőt, üsd meg azzal mind a hármat, akkor tudom, nem bántanak. A királyfi úgy is tett, hát egyszerébe kővé vált mind a három állat. A vénasszony meg egy-kettőre leugrott a fáról, kikapta a vesszőt a királyfi kezéből, őt magát is megütötte vele, amitől a királyfi mentem, maga is kővé vált. Várták odahaza a királyfit, de bizony hiába várták. Ez alatt eltelt az egy hónap. A királyfi öccse megjárt az örömvárost. Vissza is ment a nagy diófához. Hát látja ám, hogy a bátya bokrétája egészen elszáradt. Elindult az úton, elérkezik a városba, ott abba a vendéglőbe toppant be, ahol a bátya is járt. Kocsmáros roppant megörült. Jaj, hála Istennek, csak hogy végre előkerült a királyfi. Nem az vagyok én, jó ember, akinek nézel. Aki itt járt, testvérbátyám lehetett. Azt keresem én is. Az öreg király elmondta, hogy az ő kedves veje elment az erdőbe, azóta nem látta senki. Na majd én nem nyugszom addig, amíg nyomára nem akadok. Hát, uramfia, biz ott, ő is épp úgy eltévedt, akár a bátyja. Mikor öreg este lett, ő is tüzet rakott melegedni, az állata is elnyújtóztak. Egyszerre hallja ám, hogy a feje felett a fán jajgat valaki. Jaj, de fázom. A fázol, gyere le bízvást a tűz mellé. Félek a vadállatoktól. Ha nem lehajítom ezt a vesszőt, üsd meg vele mind a hármat, akkor tudom, hogy nem bántanak. Királyfi egyszerébe gyanakodni kezdett, hogy vajon nem ez a boszorkány emésztette el az ő bátyját. Nem az állatokat csúhintotta meg a vesszővel, hanem csak a földet. Mikor a vénbanya leugrott a fáról, az oroszlán, a medve meg a farkas neki esett. No, most vald ki, hova tetted a bátyámat. Az a nagy kő a hátad mögött a testvér bátyád.
Az a három lapos kő, meg a három állat. Csúhincs rájuk a vesszővel, a te kezedtől felélednek. Úgy is lett, az öccse mindent elmondott neki. Akkor a boszorkányhoz fordult. Jó tettedért jót várj, a rossznak medvedd el a büntetését. Hát most te magad változzál, kővé, hogy többet másnak ne árthass. A vén boszorkány ott maradt az erdőben kővé válton. A mai napig is ott van. Hogy hol? Innen, innen, túlnan túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed.
1: Lelkünkbe árasz tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull. Ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
0: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
1: Ezt add meg, kérünk jó Atya, s Atyának mása, egy Fia, s Te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Halljátok ezt minden népek. A föld minden lakója jól figyeljen.
1: Közemberek és előkelők. A gazdag és a szegény egyaránt.
0: Ajkam bölcsességet beszél, és szívem elmélkedésre okosságot.
1: Példabeszédre figyel fülem. Hárfadalban tárom fel talányomat.
0: A rossz napoktól miért félnék, amikor alattomosok gonoszsága vesz körül?
1: Ezek erejükben bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek.
0: Pedig nem válthatja meg magát az ember. Váltságdíjat Istennek nem adhat.
1: Az élet megváltásának ára túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást.
0: Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek is, az esztelen és a balga elpusztul egyaránt, és idegenekre száll vagyonuk.
1: Sírjuk lesz majd örökre lakóhelyük, nemzedékeken át az lesz hajlékuk. Még ha saját nevükről nevezte is el földeket.
0: Az ember övezze bár tisztelet, nem marad meg, csak olyan, mint az állat, melyre pusztulás vár. Bizony, ő is csak ahhoz hasonló.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Ilyen az útjuk azoknak, akik önmagukban bíznak. S végük azoknak, akik tetszelektek beszédjükben.
0: Mint az alvilág felé terelt birkanyáj, a halál terelgeti őket.
1: Alászállnak, sírba hullnak, és alakjuk elenyészik. A holtak országa lesz lakhelyük.
0: De Isten kiragadja életemet. Az alvilág hatalmából magához emel engem.
1: Ne törődj azzal, ha gazdagodik valaki, vagy ha nagy dicsőség éri házát.
0: Mert semmit sem visz magával, ha meghal. Nem követi őt nagy dicsősége.
1: Ha életében boldognak mondta is magát, dicsérni fognak, jól gondoskodtál magadról.
0: Mégis megtérő atyái nemzedékéhez, akik napfényt már sohasem látnak.
1: Az ember

0: övezze bár tisztelet, ha nincs benne értelem, olyan, mint a vágásra szánt állatok. Bizony, ő is azokhoz hasonló.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
0: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
1: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
0: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
1: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a dicsőség és a tisztelet.
0: Mindjájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres, engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: És mindörökké tart örömöm jobbodon.
0: Színed előtt, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és vezetőjét, aki szereti és védelmezi népét. Benne van reményünk, ezért kérjük őt,
2: védelmezd, Urunk, népedet.
0: Oltalmazd, örök pásztor, főpásztorainkat és egyházunk minden papját.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Tekints irgalmasan azokra, akik üldözést szenvednek. Szabadítsd ki őket mielőbb minden megpróbáltatásukból.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
0: Könyörülj, Urunk, nélkülöző embertársainkon, és nyújts szükséges eledelt az éhezőknek.
2: védelmezd, Urunk, népedet.
1: Világosítsd meg a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcs méltányossággal határozzanak.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
0: Segítsd a megholtakat, akiket véred árán megváltottál, hogy veled együtt beléphessenek mennyegzős lakomádra.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Urunk Istenünk, tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. Add, hogy szívünkben mindenkor ott maradjon az igazság napja, és eljussunk a világosságra, amelyben lakozol. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Az erényes élet mindig az adott pillanatban él. A jelent fogadja el, azt mélyíti el, változtatja át szabadságá és békévé. A bűnös vágyakozás viszont mindig mást és mindig többet akar. Képzelgő békétlenséget szül és erőszakot, mondta Pilinszky János.

Köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit! Szent misét közvetítünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatja Lukács János atya, kont celebrál és igét hirdet Balla Imre plébános, kormányzó. Ha tehetik, ünnepeljék velünk a Szent misét!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Ezt a szentmisét az egy éve elhunyt Barabás István testvérünkért ajánljuk fel, imádkozunk az ő lelki üdvösségért. Kedves testvérünk és a kedves Mária Rádió hallgatók, az evangéliumban azt fogjuk hallani, hogy azt mondja a gonosz, a sátán, elinnen mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tanulhatunk a gonosztól, mondjam így, csak nem ezekkel a szavakkal, hanem ugyanígy kell a kísértést is elutasítani. Azt mondani a gonosznak, hogy elinnen mi dolgunk veled, gonosz, azért jöttél, hogy elveszíts minket? Vajon meg tudjuk-e tenni ezt? Tudunk-e nemet mondani a kísértésekben? Ezeken gondolkozzunk el, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Isten, és nektek testvére, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolatta, szóval, cselekedette és mulasztása. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érette Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Ön szívünkbe irántad való szeretetet és a vallásos lelkületet növelt bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, hanem az ember lelke, amely benne van. Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott. Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Szentlélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, amit Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt? Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, annélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszálltakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Drága jó testvérek, adott a kérdés, hogy valóban az egyházban milyen tisztségre, milyen megbízatásra, vagy milyen szolgálatra számíthatunk a keresztségünkből kifolyólag. A tegnapi szentmisében végignéztük azt, hogy igazából, ha valaki nagyon komolyan gondolja a hitét és annak a megélését, az nagy megtiszteltetésnek tartja az Istentől ráruházott feladatokat. És itt kiemelten szeretnék a következő alkalmak során is a keresztség kapcsán, a kereszt szülői tisztségről, feladatkörről beszélni. Miért? Azért, mert azt gondolom, hogy maga ez a tisztség, ha bár az egyházban van, de Istentől elrendelt kegyelmi kapcsolódás, és a feladat annyira nemes és annyira felemelő, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat. Mit is értünk ez alatt a tisztség alatt? Kezdhetnénk magának a kifejezésnek az értelmezését, és itt előre mondom, hogy ketté választom ezt a kifejezést, hogy kereszt szülő. A későbbiekben majd az elő tagról, az első kifejezésről fogok elmélkedni, de a mai napon maradjunk meg annál, hogy mit is jelent keresztény értelemben szülőnek lenni. Mert hogy van hindu, van muszlim, van ateista szülő, mi a különbség a katolikus keresztény szülő és egyéb szülői minőség között? Én azt gondolom, hogy van különbség. És jó, hogyha ezt a különbséget figyelembe vesszük és megfontoljuk. Egy mondatban ezt így fogalmaznám meg. A keresztény szülő az, aki úgy szereti gyermekét, hogy közben megtanítja őt szeretni Istent, önmagát, embertársait és felelősséget vállalni az életéért. Ez egy nagyon összetett üzenetű mondat, de fontos. A keresztény szülő tehát, aki úgy szereti gyermekét, hogy a szeretetének a csúcsánál, a szeretetének a céljánál ott van az, hogy megtanítani az Isten szeretetére. Ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük a helyzetet, akkor sajnos azt mondhatjuk, hogy nagyon sok megkeresztelt ember, aki szülő is, ilyen értelemben a keresztény szülőnek nem felel meg, mert nem törekszik arra, hogy gyermekét megtanítsa Istent szeretni. De folytatja ez a megfogalmazás, megtanítja a keresztény szülő, hogy hogyan tudja helyesen szeretni önmagát, a gyermeke, aztán az embertársait, és hogyan tud felelősséget vállalni az életéért. Igen, itt kezdődik, és itt válik el a keresztény szülőnek a feladatköre az egyéb szülőségtől. Abban a megfontolásban, és itt nagyon ki kell hangosítani a mai világban, hogy a keresztény szülő tudja, hogy a gyermeke az Isten ajándéka, nem a tulajdona, nem a birtoka, és nem rendelkezhet vele, csak szolgálhatja a növekedését. Kísérheti, szeretgetheti, hogy egyre szabadabbá váljon a szeretetre. Nem régóta van itt a mi környezetünkben is egy újfajta jelenség, amikor a születendő gyermeknek a nemét nagy közösségnek, ünneplő közösségnek bejelentik, és ezek az események, amikor kiderül az, hogy milyen nemű lesz a gyermek, igen érdekesek tudnak lenni, és a szülők reakciójából, amikor meglepődnek azon, hogy ők nem fiút, hanem lányt vártak, vagy nem lányt, hanem fiút vártak, az derül ki, hogy teljesen úgy gondolkodnak a gyermekről, mint ahogyan a gyárban előállítható egy készülék, egy gép, és az olyan lesz, amilyennek a mérnökök eltervezték. Az ember élettel ez nem így van. Az emberi élet ajándék, a szülő számára a gyermek ajándék. Aztán a keresztény szülő nem csak a gyermekeiért imádkozik, hanem a gyermekeivel imádkozik. És ez szintén kihangosítást érdemel. A közös ima, a szülőnek az imája vezeti bele a gyermeket az Isten megismerésébe és szeretetébe. Ha ez hiányzik, akkor a gyermek azt a képet fogja továbbvinni, hogy Isten nem állandó vendége a családnak, nem állandó vendége a szülőknek, hanem csak időközönként beengedjük. A keresztény szülő mindig helyet ad, és otthont ad Istennek. Aztán az is nagyon fontos, hogy határokat is tud szabni. Az a gondolkodás, ami elterjedőben van, hogy a gyermeknek mindent megadni, a lehető legártalmasabb hazugsága a gonosznak. Miért? Azért, mert amikor a mindenről gondolkodnak, akkor anyagi, tárgyi dolgokra gondolnak, és nem a lélek nyugalmáról, békéjéről. Aztán nagyon-nagyon érdekes a következő, a keresztény szülő tud bocsánatot kérni gyermekétől. Ezt azért kell kierősíteni és hangosítani, mert egyre kevesebb ember van, aki be tudja vállalni azt, hogy ő is tévedhet. Ha a szülő be tudja ezt vállalni, hogyha tanúságtételt tud tenni arról, hogy ő is tévedett, és ki tudja mondani, hogy bocsánatot kérek, a gyermekének, akkor az Isten megbocsájtó szeretetéről tesz tanúságot, és ez nagyon fontos. Nem csak a gyermek sikerét hordja a szívén, hanem figyeli a szívét is. Mit jelent ez? Nem az a fontos, hogy kívül milyen arculata van a gyermeknek a sikerekben, hanem belül miket él meg. Tud-e szeretni? Tud-e örülni mások örömének? Tud-e felállni, amikor elesik? És ez csak nagyon röviden arról, hogy mit is jelent a szülőség. Mindezt, amit elmondtam, át lehet nyugodtan vinni arra, hogy kereszt szülő. Hiszen benne van, hogy kereszt szülő. És itt ismételten mondom, nagyon nagy felelősség van, és nagyon nagy megtiszteltetés a szülők részéről, akik így tekintenek valakire, akit meghívnak a gyermekük szeretetben való növekedésének a kísérésére. Hatalmas megtiszteltetés és nagy felelősség. Nem igaz tehát az, hogy az egyházban a papokon kívül nincsen igazából szerepe, fontos szerepe az egyszerű hívőnek. Lám, a kereszt szülőség, és csak egy szempontot néztünk meg, a szülőség oldalán keresztül bizony nagyon sok feladatot és komoly felelősséget ró az emberre. Egy rövid történettel zárnám az elmélkedést, holnap folytatjuk. Egy fiatal ember azt álmodta, hogy belép egy nagy üzletbe. A pult mögött egy angyal volt, aki az eladó szerepét töltötte be. Mit árulnak itt? Kérdezte a fiatal ember. Mindent, amire csak vágyik, felelte készségesen az angyal. A fiatal ember sorolni kezdte. Szeretném, ha minden háború véget érne a világon. Szeretnék igazságot az elnyomottaknak, az idegenek iránt elfogadást és nagy lelkűséget. Több szeretetet a családokban, megélhetést a munkanélkülieknek, több szentáldozást a templomokban, és folytatta, és folytatta. Egyszer csak az angyal félbeszakította, sajnálom, Uram, ön félreértett engem. Mi nem gyümölcsöt árulunk, mi csak magokat árulunk. Drága jó testvérek, az a feladat, amelyre az egyház, vagy azok a tisztségek, amelyekre az egyház meghív bennünket, és amihez kegyelmet ad, azok a mi életünkben kell, hogy gyümölcsöt hozzanak. A mi fáradozásunk nélkül nem fog megszületni. Amen. Testvéreim, Jézus erős és hatalmas volt szavaiban. A tisztátalan lélektől megszállott embert egyetlen szavával kiszabadítja a sátán rabságából. Könyörögjünk hozzá most bizalommal.
2: Segítsd Gergely püspökünket és papjainkat, hogy szavaikban kifogástalan, igaz emberek legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Ments meg minket a szószegéstől, a hitvány árulástól és minden álhatatlanságtól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Segíts bennünket, hogy a szolgálatodra kiválasztott emberek szavát úgy figyeljük és hallgassuk, mintha te magad szólnál hozzánk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy bajainkban hittel forduljunk hozzád, és ígéreteidben mindig bízzunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy elhunyt testvéreink az örök boldogság jutalmát élvezzék.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Jézusunk, segíts, hogy parancsait szerint éljünk, és ígéreted szerint üdvözüljünk, aki élsz és uralkodol most és örökkön örökké.

0: Imádkozunk testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalál szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy az ember szent legyen, miként te magad vagy a szent. Tekints kérünk néped adományára, és árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és véle legyen szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is a fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, és nem tudtunk közeledni hozzád, te mégis nagy szeretettel szerettél minket. Fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz, halálra adta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszítetni magát értünk a kereszt pályára. De mielőtt karjait ég és föld között kitárta, a te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük étkezve, kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldás mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonlóképpen a vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elhalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tartsd meg minket a szív és a lélek közösségébe, Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk. Hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk.
2: Akkor majd végre megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményé leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk.
0: Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Mennyi atyának gyermekei és egymások testvérei vagyunk, fordjunk hozzá együtt bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
3: felelkezőre.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram.

0: Milyen nagy a te jóságod, Uram, mert a téged félőknek tartogatsz. Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve élünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sejtek vezére, a sátán és a többi gonosz

0: dicsertessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítettünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Lukács János atya, koncelebrált és az elmélkedést vezette főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó, a kántori szolgálatot Balázs Viktor látta el. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek! Áldott szép estét kívánunk! Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Korondot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Korond Hargita megye közép-nyugati részén terül el. Székelyudvarhelytől 26 kilométerre északnyugatra a Kebeled, az Észak és a Súgó patakok találkozásánál fekszik. Korond a Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési központja. Nyugaton Felső Sófalvával határos, délnyugaton a Firtos hegy, keleten a Kalonda domb és fennsík határolja. A pápai tizedjegyzék 1333-ban említi a falut először Kurund néven. Korond önkormányzatához tartozik Agyha, Pálpataka és Fenyőkút falvak. A falu legfontosabb foglalkozása a fazekasság, erről 1613-tól írásos adattal rendelkeznek. Napjainkban már a falu említése során az emberek a korondi fazekasságra, kerámia edény készítésére gondolnak, az egész székelység, magyarság nemzeti értéke is egyben. A település környékén gyógyhatású borvízforrások is találhatók. A falu híres szülöttei, a székely magyar kultúra jelentős alakja Pál Lajos, festőművész és költő, tiszteletére a helyi kultúrotthon vette fel a nevét. Lőrinc Márton, olimpiai bajnok, kötött fogású birkozó. A faluhoz közeli árcsó borvízforrás mellett a 19. században épült ki a korondi fürdő, amely nagyon híres a vasas, kénes vize miatt. 1716-ban kezdett megújulni a katolikus élet, első plébánossa Kais Miklós, aki egyben kerületi főesperes is volt. 1743-ig agyhával közös plébánia volt. A falu középkori templomát Szent Bertalan tiszteletére szentelték. Egy 1855-ből származó plébániai pecséten Szent Bertalan látható, baljában karddal, feje fölött glória, lábával egy félholdon áll. Korondon a régi római katolikus templom építési éve nem ismert, valamikor az úgynevezett román építészeti korban épült, 1533-ban gótikus stílusban átalakították. Ekkor Szent Bertalan volt a templom védőszentje. 1568-ban az unitáriusoké lett, és csak 1716-ba került vissza a katolikusokhoz. 1720-ban felújították, a régi templomot lebontják, és 1910-1911-ben új templomot építenek Hadnagy Mihály plébános idejében, a hívek nagy áldozatával, sok munkájával és adományaikkal. A régi templomból csak néhány faragott kő maradt meg beépítve a kőkerítés falába, a keresztelőkút beépítve a torony falába belül, de ezek inkább a késő gótikus stílus emlékei. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején többségben unitáriusok lesznek a templommal együtt. A hívek egy része megmaradt katolikusnak, 1648-tól a templom és torony közötti kiskápolnában tartanak szentmiséket. Korondon az új római katolikus templomot Jézus szent szíve tiszteletére szentelték fel, ez a Sóvidék egyik legszebb, harmadik temploma a korondi keresztényeknek. A templom 100 éves fordulójára 2009-ben felújították a tornyon lévő keresztet, és magát a tornyot is teljesen újrafették. 2010-ben pedig a templom külsejét újra vakolták és festették. 2011-ben a belsejét készítették el, így, ahogy a jelenlegi helyzetben látható. A felújítás a hívek lelkes adományaiból, a megyei tanács, a polgármesteri hivatal és a közbirtokosság segítségéből történt meg. A templom szentélye keletfele mutat, így a bejárat a nyugati homlokzaton van, és körülbelül 700 férőhelyes. Keresztalaprajzú templom, a főhajóra merőlegesen van a kereszthajó, amit kápolnáknak neveznek, az egyik felől Szent Antal, a másik felől Szűz Mária oltára található. Az oltárok ebben a templomban neoromás stílusúak. A főoltáron Jézus szíve kép látható, két oldalt Szent Imre és Szent Bertalan szobrai foglalnak helyet. A szószéken négy evangélista látható, ezek fából faragott domborművek, és mögöttük aranyozott textília van. A négy dombormű Szent Lukács, Szent Máté, Szent János és Szent Márk evangélistát ábrázolja. A mennyezeten hevedér ívek vannak, és az ívek között bibliai jelenetek láthatók az evangéliumból. Az orgonát a várat szőlősi plébánia ajándékozta a korondi egyházközségnek, ezt az orgonát Jónás József orgonamester építette a 19. század végén, és Bors László alcsiki orgonaépítész volt, aki felújította. A nyugati karzaton van az orgona, és ez a karzat három árkádos építménye jellemző a barokk korra. A keresztelő medence egyidős a templom berendezéseivel, neogót stílusú kis szobor kompozíció Jézus megkeresztelkedésének jelenetét formálja meg. A templomnak félköríves záródású neoromás stílusú ablakai vannak délen és északon is. A bejáratnál két aragonitból készült szentelt víztartó foglal helyet. A korondi Jézus Szent Szíve plébánia a gyulafehérvári római katolikus fő egyházmegye székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A falu népe Jézus Szent Szívének ünnepén Isten ember szeretetét ünnepli, és újból a Szent Szívnek ajánlja fel önmagát. A búcsúmozgó ünnep a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe. Mindig az úrnap nyolcadát követő péntekre esik. Minden csütörtökön egész napos állandó csendes szentségimádás van, ami a Jézus Szíve iránti ragaszkodást fejezi ki. Örökös szentségimádási nap március 15. Korond oldalagosan ellátott plébániája Pálpataka és Fenyőkút. Pálpataka a Miklós vize mentén Korond központjától 7 kilométerre terül el. A nevét a falu szélén folyó Pálpatakról kapta 1948-1952 között, mint önálló község működött, azóta Koronthoz tartozik. A plébánia 1948-ban alakult. Első plébánossa Juhász Antal, aki plébánia lakot építetett. 1994-ben felépült a templom Bordi János lelkész vezetésével, a Szent Péter és Pál apostol tiszteletére szentelték fel. A templom búcsús ünnepét június 29-én tartják, és örökös szentségimádási napját pedig június 14-én. Fenyőkút Korondtól 6 kilométerre fekvő szétszórt házcsoportokból és esztenákból alakult szorványtelepülés, a székely tanyavilág egyik gyöngyszeme. Régen Koront 12-ös tízeseként tartották nyilván, és 1898-ban törzskönyvezték. Római katolikus templom a Szent Bertalan tiszteletére van felszentelve, és búcsús ünnepét augusztus 24-én tartják. Örökös szentségimádási napja pedig június 15-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatókkal Mária Rádióban a Lélek Ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek csodálatos működéséről szól. Mit művel a mai egyházában, hogyan építi a közösséget? Szóval ez a téma, és ez minden héten elhangzik a Mária Rádióban, és megismétlik vasárnap reggel. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy héttel ezért, akik hallgatták a műsoromat, emlékeznek, hogy a műsor elején is egy híradásra szolgáltam, ugyanis lesz egy medjugorjei zarándoklat 2026. október 19-25 között, Marikáig szervezik, és itt még vannak helyek, úgyhogy szeretnénk még zarándoktársakat hívni, Szűzanya vár mindenkit, úgyhogy ha valaki szeretne részt venni, Marikánál kell jelentkezni, és a részleteket ott meg tudják, úgyhogy akkor lesz ez a zarándoklat valósága, ha elegen jelentkeznek, világos. Köszönjük szépen, kedves már rádió hallgatók! A műsorban ott pünköst körül többet beszéltem az édesanyák imái mozgalmakról, mert mindjárt mondom, hogy több is van belőlem. Azért is szeretnék beszélni, mert augusztus 27-én ünnepeltük Szent Mónikát, aki a gyermekeit imádkozó édesanyák példaképe, nem is akármilyen imádkozó édesanyja, hanem az imája hatásos volt, hogy az ő fia Szent Ágoston megtért. Tehát a Szentnek a közbenjárását kérik azon édesanyák, akik a gyermekeikkel szeretnének közelebbi kapcsolatot, elmélyíteni az Istennel kapcsolatukat, és közelebb vinni Istenhez. Hát akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy először az 1987-ben alakult Spanyolországban keresztényedesnek mondjuk a közösségről beszéljek. A spanyol édesanyák összegyűltek, és egy akciókatolikus gyűlésen felvetették ezt a kérdést, mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket. És ezt nem csak az édesanyákra vonatkozik, hanem a nagymamákra is. Mit lehet tenni, hogy a gyermekek ne veszítsék el a hitüket, hitben megmaradjanak, Isten útján járjanak. És itt Spanyolországban 1987-ben elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanyja gyermekért és annak hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat. Hallgass meg, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy milyen fontos ez. Ők érezték, hogy naponta buzgón imádkoznak a gyermekekért. Igen, ez a kereszténység Szent Mónika közössége, tehát 1987-ben alakult. A kis közösséghez mind több és több édesanyja csatlakozott. 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóhagyását. Lelkivezetők Lorenzo atya lett, Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyát választották eszményképül. Az ima világ más országába is eljutott és terjedt. Magyarországra Róna Gábor jezsuita atya hozta el, és 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport Gábor atya lelkivezetésével. Tehát mi a célja ennek a mozgalomnak? A gyermekek hitének erősítése, az anyák folyamatos vallási képzése és a közösségépítés. Rendszeres imaórák, találkozók és lelki gyakorlatok által. Kedves Mária Rádió hallgatók, szóval csodálatos ez a mozgalom, de annyira fontos látszik a Szentlélek különös működéséből, hogy ugyanakkor miközben ez 87-ben elindult, 95-ben pár év múlva rá Londonban is alakult egy anyák imái mozgalom, ez 1995 novemberében indult Angliában. Gyorsan elterjedt az egész világon, több mint 100 országban vannak kapcsolataik, és minden felekezet keresztény vezetőinek jóvágyását, támogatását és áldását élvezik. Ma már több ezer csoport működik világszerte. Két nagymama, Veronika és sógornője Sandra úgy érezték, hogy az Úr vezeti őket, hogy elindítsák az anyák imáját, és különleges módon imádkoznak a gyermekeikért.
Tehát ez egy másik hatalmas mozgalom, amit az Úr hozott létre, a Szentlélek csodálatosan vezeti és irányítja az egész mozgalmat. Aztán van egy harmadik mozgalom, 25 évvel ezelőtt, 2000 körül indult az Egyesült Államokba, Amerikába, a dél-karolíniai, kaliforniai iskolába. A tanárok együtt elkezdtek imádkozni a szülőkkel a gyermekekért, aztán 2011-ben ez a legújabb mozgalom, ez a negyedik, kedves Máriádi hallgatók, ami tehát 2011-ben Brazíliába indult el, a mozgalmat Angela Abdo alapította Brazíliában, és jelenleg az anyák, akik imádkoznak gyermekét mozgalom, országos és nemzetközi koordinátora. 2014 májusában az anyák napja alkalmából ott Brazíliában egyre többen megismerték, ilyen gyönyörű mottókkal indult, anyák, akik imádkoznak gyermekeikért, az ima erre mindent megváltoztat című könyv jelent meg, és ez nagyon sok emberhez eljutott. Televíziós csatorna és könyv hatására számos csoport született Brazíliába. Itt hatalmas számok vannak, kedves Mária Rádi hallgatók. Ők magukról így vallanak, egy katolikus Mária mozgalom vagyunk, ami az imádságra, a közbenjárásra és a nevelésre épül. Alászeleti Szűzanyai Szent Mónika védnökség alatt az anyai szeretet és a mély vágy egyesít minket, a gyermekeinket Istenre bízzuk. Tehát hallottuk, hogy Angela Abdo alapította. Küldetésünk, hogy olyan anyák hálózatát hozzuk létre, akik az egyházban összegyűlnek, hogy imádkozzanak, gyermekek hitben növekedjenek és támogassák egymást. Több mint 150 ezer taggal csak Brazíliában az anyák, akik imádkoznak a gyermekek mozgalom, már elérte már Franciaországot, Németországot, Egyesült Államok, Latin-Amerika, Angola, Afrika, Portugália, Dél-Afrika, Ausztrália közösségeit, először spanyol, meg portugál nyelven, aztán angolul is, nagyon sokan belekapcsolódtak, szóval kedves már rádi hallgatók, azért vettem elő, hogy mondottam ezt a nagy témát, mert nemrég ünnepeltük Szent Mónikát, Szent Ágoston édesanyját, és hát beszélnünk kell erről, mert ez nagyon fontos, ez az egész valóság. Én májusban hirdettem, hogy ezzel a mozgalommal, ami Angliából indult el, kapcsolatba kerültem, és hát több csoport is elindult ennek hatására több helyen is. Annyit kell tenni, hogy beírja valaki az interneti édesanyák imái, és akkor egyenesen a magyarországi központtal kapcsolatba kerülhet, de nálam is vannak ilyen anyagok, gyönyörű kis imafüzetecskék, mert a szeretet, az imádság megváltoztatja a világot. Ebben hinni kell. Na most egy kicsit erről a mozgalomhoz szeretnék beszélni, tehát itt már több csoport is alakult a mondhatnánk az Egyház megyébe, Kolozsvártól Székelyföldig. Tehát az édesanyák imája 1995-ben kezdődött Angliában, amikor két nagymama, Veronika és sógornő Sandra az Úr által vezetve úgy érezték, hogy így módon kell imádkoznak gyermekeikért. Ez nagyon fontos, kedves Mária Ádi hallgatók, amit említettem, hogy az Úr által vezérelve úgy érezték. Ott, ahol különös tevékenysége mutatkozik a Szentléleknek, ott kezd terjedni valami. Tehát hallottuk, hogy micsoda lendülettel terjedt ez a mozgalom is, miközben nem voltak tévéreklámok, nem voltak mindenféle újságreklámok, hanem csak kezdtek imádkozni. Na ott, ahol elkezdenek az édesanyák imádkozni, történik valami, és mennyire szükség lenne most, kedves Mária Rádi hallgatók, édesanyák, nagymamák, akik hallgatnak, sőt, édesapák is, mert van az édesapák imái mozgalom is, gyermekeikért, ott egy édesapa olyan jópofán jegyezte meg, hogy miközben elkezdtem imádkozni a gyermekemért, én tértem meg. És persze utána a gyermekekre is hatással volt. Tehát az Úr által vezérelve úgy érezték, hogy így módon kell imádkozzanak gyermekeikért,
Az imáltal megértették, hogy Jézus azt akarja, hogy az édesanyák gyermekeiket az ő gondviselésére bízzák, hogy így megszüntesse az édesanyák fájdalmát, és megáldja gyermekeiket. Édesanyák fájdalmát, ami arról szól, és abból fakad, hogy látják, hogy gyermekeik eltávolodnak a hittől. Az édesanyák imája a világ több mint 128 országában elterjedt, sok szép ima meghallgatásban volt részük. Tehát emlékeznek, akik hallgatták, hogy május környékén, pünkös környékén a műsoraimat, itt több műsorban is beszéltem, erről is mondom, hogy vannak anyagok az én kezembe, úgyhogy érdemes nekifogni, és ráérezni arra, hogy mekkora szükség van arra, hogy az édesanyja kezdje el imádkozni a gyermekeikét. És ide nem kell nagy dolog, ide azt mondja ez a két alapító, tehát sógornők, hogy ide két édesanyja kell csak, vagy egy nagymama, vagy nagymamák, vagy édesanyák, hát ők is édesanyák persze. Ahhoz, hogy egy csoport létrejön, így fejezik, elég két édesanyja, maximum azonban 8, hetente egyszer találkoznak, erős titoktartásuk van, amit az összejövetelen az édesanyák megosztanak egymással, az soha nem szólt kibeszélni. Ha az édesanyák megtanulnak megbízni egymásban, az imán és a megosztáson keresztül, akkor terhük könnyebbé válik. Ha csoportok alakítanak, kérjük lépjenek kapcsolatba a koordinátorral, a cím a könyvecske végén, örömmel üdvözöljük majd önöket, az édesanyák imájában, tanácsainkkal segítünk, és rendszeresen elküldjük a hírlevelünket. Tehát édesanyák imái, ez a címe az egész mozgalomnak, és hát itt most az országban nincsen románul, sincsen még jelen ez a mozgalom. Most így pünkösd óta kezd terjedni, és hát én nagyon ajánlom, mert csodaszép dologról van szó. Tehát édesanyák érezzenek rá, hogy kezdenek el imádkozni a gyermekeikért. Az angliai alapítók olyan szép levéllel fordulnak az édesanyákhoz. Hallgassunk meg egy ilyent. Kedves barátom, örömömre szolgál, ha bemutathatom az édesanyák imái hátterét, mely azoknak az édesanyáknak az ima csoportja, akik szeretnének együtt imádkozni gyermekeikért és unokáikért, és minden lelki édesanyáért is. Sok évvel ezelőtt sógornőm Szandra és én egyre növekvő szükségét éreztük annak, hogy odaadóbban imádkozzunk gyermekeinkért, és így szálljunk szembe az őket veszélyeztető gondokkal. Szandra éjszaka ezekre a szavakra ébredt, imádkozza gyermekeidért. És ez két alkalommal is megtörtént, olvastam Maranatha kiadása megjelent, mit teszünk gyermekeinknek, című könyvecskét, mely teli van gyermekeinket fenyegető veszélyek statisztikáival és bizonyítékaival, és tudtam, hogy az egyedüli válasz az imádság. Tehát itt, kedves Mária, hallgatók, arról szól, hogy rádöbbentek arra, hogy mi minden van, ami veszélyezteti a gyermekek lelki életét. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon keresztül imádkozni fogunk. Aztán másik három édesanyával találkoztunk, és olyan formában kezdtünk el imádkozni, ahogyan az édesanyák imái ima csoport szerte a világon ma is imádkozza. A felkészülési idő alatt, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezessen minket és őrizze meg a helysúton, kinyitottam a Szentírást azon az oldalon, a Jeremiás könyve 31. fejezetének 16-17 verse volt. Ha az egész Szentírást átböngésztem volna, akkor sem találhattam volna jobb részt. Halljuk a Szentírás idézetet. Ezt mondja az Úr, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra. Visszajönnek az ellenséges földről, szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Eddig az idézet éreztem, hogy az Úr már az elején a lelkemre kötötte, hogy ő a főnök, mi pedig a titkárnői vagyunk. Ő fog vezetni minket, megnyit minden ajtót, és elhozza hozzánk az embereket. És így is történt gyakran a legvalószínűtlebb körülmények között. Nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy imádkozzunk és figyelve bízzunk. Csodálatos megkönnyelőbbülés volt, hogy éreztük, hogy ő, Isten megszabadít minket terhünktől és erőfeszítéseinktől, biztosan vezet minden útunkon.
Ez az imacsoport már 1995. novemberében jött létre, szerte a világon sok-sok országban elterjedt. Mindez annak ellenére, hogy semmilyen módon nem reklámoztuk, és csak akkor beszéltünk az édesanyák imáiról, ha meghívtak minket. Olyan sok áldás áradt ránk az édesanyák imáin keresztül, sok gyermek visszatért a hithez, munkát és lakást találtak, a gyermekek hosszú évek távolléte után hazajöttek, nemrég hallottunk egy édesanyáról, aki miután az első ima összejövetelén imádkozott, egy héttel később kibékült a lányával, akit már 7 éve nem is látott. És csak egy példa sok közül ez. Hallottunk azon kívül a gyermekek egészségének javulásáról, sokan leszoktak a drogokról, kisbabák születtek, számos vetélés után is számos kapcsolat rendeződött. Kedves Máriádi hallgatók, micsoda csodálatos hatásai vannak az imának, úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy saját körében, saját helységében hozza létre, tehát édesanyák imái, ennyit kell beírni, és ott a magyarországi kapcsolat, tehát én is tudok ebben segíteni, de hát egyenesen is fel lehet venni a kapcsolatot. Amikor májusban beszéltem erről, akkor egy kolozsvári édesanya rögtön leírta ezt a címet, ennyit csak édesanyák imái, felvette a kapcsolatot a magyarországi főszervezőkkel, és már így indult is a csoportjuk. Tehát az Úr teljesít ígéretét, kéretek és kaptok, mondta Jézus. Az édesanyák azokról az áldásokról is beszámoltak, melyekben ők maguk részesültek, ahogyan más édesanyákkal imádkoztak. Oly nagy áldás számukra, hogy fájdalmukat keresztény, bizalmas módon oszthatják meg egymással, és heti összejövetelik által nagy szeretet és részvét alakul ki köztük. Összejövetelénken egy kis kosarat helyezünk az asztalra a kereszt lábához, ebbe tesszük bele egyesével gyermekeink nevét, miközben imádkozunk, kifejtve ezzel a gyermekeinket, kifejezve ezzel a gyermekeinket az Úr gondviselésére bízzuk. Ez gyakran egy csodálatos, gyógyító pillanat, amikor felfedezzük, hogy ő elveszi a gondjainkat. A csoportjaink általában kicsik, 2-8 édesanyja részvételével, ez az ajánlatos létszám, mert itt tudnak nagyon személyesen beszélgetni, és egymáshoz fordulva imádkozni. Kérdeztek minket az egyedülálló és a házas, ám gyermektelen nőkkel kapcsolatban. Szívesen látunk minden nőt, aki imádkozni szeretne a gyermekekért. Sok szerzetes nővér is csatlakozik imáinkhoz. Kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, hogy édesanyánk imái csoportot hozzanak létre, hogy mielőbb elkezdenék, előkészületként egy hónapot imádkozzanak, kérve az Urat, hogy vezessen hozzájuk másokat is. Tehát kedves Máriádi hallgatók, azt mondja itt az alapító nő, hogy megkér minden édesanyát, hogy kezdjen imádkozni, ha egyedül, otthon, hogy körülött egy csoport jön létre, mert akkor Isten vezet oda olyan édesanyákat, akik együtt tud majd imádkozni. Milyen szép, kedves Máriádi hallgatók, azt szeretném, hogyha ezek által, hogy felrobbanna az egész egyház megyénk, és nagyon sok ilyen csoport alakulna, hisz annyira szükség van arra, hogy az édesanyák elkezdenek imádkozni a gyermekeikért. Ha katolikusok, akkor a Szent Családról szóval emlékedő imát javasoljuk, az örvendetes Józsefhöz, a harmadik örvendetes titkával. Tehát, hogy imádkoznak azért, hogy induljon el. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, imádkozzunk, kezdjük imádkozni, mindenki ott, ahol van, saját családjában, merjen úgy imádkozni, Isten, mekkora szükség van erre, küldjél társakat, akikkel ezt imádkozhassuk. Csodálatos vigasztalást számunkra az adott, hogy az édesanyák imái tagjai lehetünk, különösen, ha tudjuk, hogy az ima által számos édesanyja egyesülünk a világon, és ők is imádkoznak a mi gyermekeinkért. Akkor is mondtam a nyár elején, hogy külön a mi országunkért imádkoznak valahol a nagyvilágban, mert olyan különös volt, hogy ebben az országban még nem indult el egészen májusig ez a mozgalom, és akkor én nagyon csodálatos módon bekerült ide ez a mozgalom,
és nagyon szeretnénk, hogyha egyre nagyobb és nagyobb lendületet venne, mert nagy szükség van arra, hogy a gyermekeket imádkoznak az édesanyja, és hallottuk az előbb, hogy miközben a gyermekeket imádkoznak, ők maguk is megtérnek, férfiak is, nők is. A férfiak külön keresztműveik. Csodálatos vigasztás számunkra, hogy nagyon sokan imádkoznak, és ebben az imában egyesülünk a világon nagyon sok édesanyára, akik imádkoznak miértünk is. Ezeket a szokat hiszem, hogy az imádság által kaptam. Tehát ezek a kedves hölgyek, akik ezt a mozgalmat megalapították, tehát a Szentlélek általuk megalapította a mozgalmat, érezték, hogy kapnak ilyen üzeneteket a Szentlélektől, és erre építették fel az egész ima füzetüket. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket. Kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelídséget és jóságot, legyünk hálásak, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hanem csak ideiglenes védelmezői vagyunk a gyermekeink lelkének. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti a gyermekeket, mint mi magunk, meg akarja védeni őket, és szeretni, ha ő bennem növekednének. Jaj, milyen szép ez! Meg akarja védeni Jézus a gyermekeket, és szeretni, ha ő bennem növekednének. Csak a mi kérésünkre lép közbe, azt akarja, hogy közben járjunk, kértjük, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért. Amikor gyermekeinkért imádkozunk, el kell gondolkozzunk azon, hogy mi Jézus akarata velük, kérnünk kell, hogy megértsük az ő terveit velük, és azt, hogy nem a mi akaratunk teljesüljön. Még sok szép dolgot írnak, rendelkezésre áll ez a könyvecske, összejöveteleinket ez segíti. Ha szeretnénk megkapni a könyvecskét, kérjenek, lépjenek kapcsolatba velünk, szeretettel Jézusban, Veronika. Tehát édesanyák imái, ez a címe, és így lehet érdeklődni, kedves Máriádi hallgatók. Ilyen gyorsan elrepült a műsoridőnk, köszönjük szépen, hogy meghallgattak, tehát kezdjünk apostolkodni, imádkozzunk, egyénileg is, hogy alakuljanak ilyen csoportok, és akkor hát, aki úgy érzi, hogy Szűzanya meghívta Medjugorjéba, azt szeretettel várjuk, hallottuk a híradást, amit az elején bemondtam, hogy október 19-25 között van egy medjugorjé zarándoklat, Marikánál kell jelentkezni, akkor várjuk szeretettel a kedves zarándoktársakat. Műsorunk végéhez érkeztünk, ő is nagyon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Pro Vita Hominis, az Emberi Élet Védelmét műsor 817. adásával. A Maradjatok még szeretetemben magazint lapozva, úgy átsiklottam, inkább kikerültem azt a cikket, melynek a címe A feminizmus hazugsága. De amikor kinyitottam kétszer is, ugyanerre nyílott ki ez a magazin. Mondtam, na jó, elolvasom. És nagy meglepetésben volt részem, ezért közre is adom ezt a cikket. Ha van, aki már esetleg olvasta, úgy gondolom nem lesz hiába való az ismétlés. A hallgatóság nagy részének mégis újdonság, és főleg az, hogy a jó szándékkal, jó célért indított dolog, és az érte való küzdelmet a gonosz, hogy a visszájára tudja fordítani. Mennyi félrevezetés, ha nem tartjuk Isten törvényét, a jó irányt, hogy ne paráználkodj, hogy ne hazudj, ne ölj, másoknak ne tégy rosszat, mire tud visszaverni, visszafordítani, visszaütni, még jobban mondva. Tehát a cikk, melyet Wojciech Dobrowicz tett közzé. A feminizmus hazugsága. A mai feminizmus egy olyan ideológia, mely mérgével világszerte nők millióinak elméjét mérgezi még. Kemény kijelentés, de így van. Hazugságok által elhiteti velük, hogy másképp nem érhetik el a boldogságot. De a volt feministák tanúságtételei rámutatnak arra, hogy a feminizmus milyen nagyon becsapta őket, és tönkretette az életüket. Az első számú hazugság. A mostani lengyel feministák első számú hazugsága így hangzik. A korlátok nélküli, a nők kívánságára és az okok megadása nélkül biztosított abortusz minden nő alapvető joga. A mai feministák többsége bizonyára nem tudatosítja, sőt még csak nem is sejti, hogy az első lengyel feministák, mint ahogy az amerikai szüfrazsettek, is radikálisan elutasították az abortuszt. A szüfrazsettek olyan nők, akik egyenjogúságért és szavazati jogért harcoltak. A lengyel szüfrazsettek első mozgalmának többek között azok a nők voltak a tagjai, akik a nyilvános működésüket azzal kezdték, hogy megalapították a Keresztény Demokrata Egyesületet, és tevékenykedni kezdtek a földbirtokos nők társulatában. Ez azután történt, hogy 13. Leó pápa kiadta a Rerum Novarum kezdetű enciklikáját, melynek célja a marxizmus befolyásának gyengítése volt. Az említett feministák katolikusok voltak, a vallásra hivatkoztak, és hagyományos nézeteket vallottak. Az első lengyel feministák a prostitúció és a nemi betegségek problémájával foglalkoztak, az erkölcsi tisztaságra, az esküvő előtti szexuális önmegtartóztatásra és a házastársi hűségre hivatkoztak. Határozottan elutasították az abortuszt. A földbirtokos nők társulata, mely a Lengyelország területén élő nők egyenjogúságáért harcolt, programját a katolikus egyház szociális tanítására építette. A kereszténydemokrata nők tevékenységük során azokat a szabályokat vették alapul, melyeket Boldog Honorát Kozminski, a civil ruhás női szerzet és rendek alapítója állított össze. Alice Paul,
az egyik első szüfrazsett és a nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom egyik első úttörője teljes mértékben tudatosította, hogy az abortusz nem a terhesnő problémáját oldja meg, hanem a kényelmes férfiét, aki így megszabadul a gyermekkel járó felelősségtől. Ez a nézet volt elterjedve az első feministák körében. Paul az abortuszt szó szerint a nők kihasználásának nevezte, valamint a meg nem született nők megölésének, hiszen az abortált gyerekek egy része kislány volt. Érdekes, hogy nézetei nem hitből, hanem puszta feminizmusból fakadtak. Alice Paul nagyon jól tudta, hogy az anya hasában fejlődő magzat egy teljes értékű ember. Van, hogy férfi, máskor nő, a terhesség megszakítása annyit jelent, hogy egyes embereket megfosztanak az élethez való jogtól. Ez a szüfrazsett az egyenjogúságért küzdött, és tudatosította, hogy az abortusz elfogadása ellentétben állna azzal, amiért harcol. Ezen kívül az abortuszban egy másik veszélyt is látott, nevezetesen a férfiak tiszteletlenségét a nők iránt, ami ellen harcolt. Alice Paul nem az egyetlen olyan szüfrazsett volt, aki így állt hozzá az abortuszhoz. A meg nem született gyermekek megölése ellen a mozgalom más vezetői is felszólaltak. Többek közt az agnosztikus Susan Anthony. Továbbá Victoria Woodhull, aki az első női elnökjelölt volt az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Sarah Norton, mindezek gyilkosságnak nevezték az abortuszt. Az utolsóként említett, ez a Sarah, még hozzátette, hogy az abortuszt elkövetők csecsemőket lemészárló hentesek. A feminista doktrina megváltozását és radikális balra fordulását csak az 1968-as szexuális forradalom hozta magával. Azaz 1912 akkor indult ez a feminista mozgalom, és 1968-ig, tehát olyan 56 évig teljesen jó irányba volt. És a nagy 68-as szexuális forradalom keményen fordított ezen. A neomarxizmus szokás felforgató jelszavai termékeny talajra hullottak. A szexuális forradalom kezdeményezői és vezérei arra használták fel a feminista mozgalom kezdeti megalapozott eszméit, az egyenjogúságért vívott harcot, hogy manipulálják a nőket, és segítségükkel becsempészszék a saját vonzó baloldali nézeteiket. Így a nők egyenjogúságáért folytatott harchoz hozzáadódott a nők abortuszhoz való joga is, ami kezdetben pont ellentétes volt. A szexuális forradalom tehát a nők lealacsonyításához vezetett. Fogamzástabletták használata és szexuális szabadosságra biztatta őket. Ezeket a gondolatokat sajnos a feminista mozgalom nagyon gyorsan magáévá tette. Az ismert amerikai életvédő aktivista Frederica Matthew Green a múltban lelkes feminista volt. Főiskolai tanulmányai végén a kezébe került egy cikk,
melyben egy abortuszokat végző orvos leírta az általa végrehajtott abortusz menetét. Frederika paradox módon ennek a cikknek az elolvasása után ébredt rá arra, hogy a megfogant gyermek egy ember. Ez volt a mély megtérésre és az életvédő tevékenységre vezető útjának kezdete. Szerinte a szexuális forradalom mindmáig fennálló tragikus következményei eltorzították a férfi és a nő közti kapcsolatot. Sok nő számára a 60-as évek eseményei impulzusok voltak, melyek lehetővé tették, hogy valóra váltsák a szabad erotikus élettel kapcsolatos fantáziáikat, még mielőtt egy megfelelő férjet találnak. Sem a nők, sem a férfiak nem értik a tisztaság értékét a házastárs keresésének időszakában. A szexuális szabadosság nagy számú, nem tervezett terhességet eredményezett, ez pedig az abortuszok számának ugrásszerű növekedéséhez vezetett. Matthew Green ezen kívül kihangsúlyozza a család kulcsfontosságát, mely az életvédő tevékenység középpontjában áll, mivel a gyermeknek mindkét szülőre szüksége van a fejlődéshez. Ez az aktivista rámutat a szexuális forradalom által kialakított toxikus férfi mintákra is. A mindenütt jelenlévő pornográfia gátolja a férfiakat abban, hogy megérjenek az igazi férfiasságra. Hangsúlyozza.

fel inkább a férfiaknak felel meg, mint a nőknek. Az abortusz tragikus következményeit ugyanis mindenek előtt a nő viseli. Így hát az abortuszhoz való jogot követelni annyit jelent, mint a nők bántalmazására biztatni. A második számú hazugság. A mai feministák második számú hazugsága így hangzik. Az egyház kezeit a nők vére szennyezik. Ennek a hazugságnak az a lényege, hogy az embernek az a benyomása támadjon, hogy az egyház és mindazok, akik elutasítják az abortuszt, bántják a nőket, és hozzáállásukkal testi szenvedésre, egészségkárosodásra, sőt halálra ítélik őket. Ennek viszont épp az ellenkezője igaz. Valójában az abortusszal megölt gyermek szüleinek kezei véresek, az abortuszt végző orvos kezei és mindazoké, aki kisebb-nagyobb mértékben közvetlenül vagy közvetetten részt vettek az abortuszban, rábeszéltek valakit, vagy nem beszélték le róla. Bár kisebb mértékben, de azok is bűnösek, akik ennek a drámai, tragikus döntésnek a pillanatában elfordultak a nőtől, és nem nyújtottak neki szükséges lelki, pszichológiai vagy anyagi támogatást. Ezzel szemben az egyház elutasítja az abortuszt, védi az életet, és nem csak az anya szíve alatt fejlődő legvédtelenebb és legártatlanabb ember életét, hanem a magának, a nőnek az egészségét és az életét is. Mivel így megelőzi az abortusz utáni esetleges komplikációk és betegségek kialakulását. Meddőség, mellrák, sőt egyes esetekben halál. Megelőzi a nők pszichikai szenvedését, a posztabortusz szindrómát, a depressziót és más pszichikai betegségeket. Védi őket a halálos bűn terhétől és a kiközösítéstől. Ki kell hangsúlyozni, hogy az abortusz drámája nem csak magát a nőt érinti, hanem az egész családot, a férjét és a gyermekeit is. Ismerünk eseteket, amikor az abortusz öngyilkosságba taszította a nőt, sőt, még a kisgyermekeit is megpróbálta meggyilkolni. A harmadik számú hazugság. A feministák harmadik számú hazugsága így hangzik. Az egyház a szexuális élettel kapcsolatos tiltásokat használja fel arra, hogy uralkodjon a nő teste felett. Azzal, hogy a nőket a hagyományos, gyermekeket szülő és nevelő anyai szerepre utasítja, hozzájárul a nőknek a hagyományos családmodellben domináló férfiak általi elnyomásához, megalázásához és kihasználásához. Ez a hazugság nagyon fertőző, és különösen is veszélyes. Sajnos nagyon sok fiatal lány elhitte. De mi az igazság? Az egyház már évek óta kitart amellett, hogy az abortusz rossz, mert egy Isten által életre hívott ember meggyilkolásáról van szó. Az egyház elutasító álláspontja az abortusszal és a fogamzásgátlással kapcsolatban Isten 10 parancsolatából, a ne ölj és a Szentírás más részeiből, legyetek termékenyek, szaporodjatok, Teremtés 1.28-ból indul ki. Ebben tehát nem az egyházi intézmények rossz akarata nyilvánul meg,
Épp ellenkezőleg,

az egyháznak ez a hozzáállása a felebaráti szeretetből fakad, és a minden életet, valamint a nő egészségét és életét védelmezni akaró törekvésből. A feministák második és harmadik számú hazugságából indulnak ki a transzparenseik jelszavai is, mint például szaporodni, szülni, meghalni. Olyan mondások ezek, melyek célja a szavakkal való manipulálás, hogy a címzett, a termékenységet és az anyaságot szenvedéssel és halállal társítsa. Lényegében azt akarják velük elérni, hogy a fiatal nőket eltántorítsa az anyaságtól. Ez az ügyesen irányított súlykolás, melynek célja a fiatal nők meggyőzése arról, hogy ha vállalják az anyaság feladatát, akkor a maradi érdekrend szerint el lesznek nyomva, hamar lelepleződik, ha a nő úgy dönt, hogy megszüli a gyermeket, és megtapasztalja az új élet csodája fölötti ámulatot. Példa erre a brazil feministák egyik volt ikonjának, Sarah Winternek a tanúságtétele. A feminista mozgalom olyan, mint egy szekta. Sarah Winter, Sarah Fernanda Giromi álneve, ő alapította meg 2012-ben, tehát 100 évvel később, a Femen nevű radikális és keresztény ellenes feminista mozgalom brazil ágát. Más országokhoz hasonlóan, ahol ez a mozgalom szintúgy jelen van, a brazil tagok is fellépnek, a nők szexuális kihasználása és minden nemű diktatúra és vallás ellen. Ezt általában vulgáris és obszén utcai tüntetések formájában teszik, melyeken félig meztelenek, pártolják a korlátlan abortuszhoz való jogot, és a homoszexuálisok, a biszexuálisok és más elferdülések jogait. Miután néhány éven át egyház ellenes provokációkat vezetett, Winter megtért. Ez azután történt, hogy maga is megtapasztalta az anyaság szépségét. Akkor nyilvánosan bocsánatot kért a keresztényektől a bűneiért, és a múltban elkövetett abortuszaiért. A megtört feminista néhány nappal karácsony után megvallotta. Nem könnyű ezt megtenni, de kérem a keresztényeket, hogy bocsássanak meg a feminista tüntetéseinkért. Túl messzire mentünk. Akkor többek közt bevallotta, hogy ezt térden állva teszi, a karjaiban tartva a párhetes gyermekét, akit úgy döntött, hogy megszül. Amióta anya lett, másképp kezdte látni az élethez való jogot. Az élete anyaként új értelmet kapott. Az anyaság a legnagyszerűbb érzése a világon, vallotta meg az abortuszok múltbeli támogatója. Winter elmondta, hogy a Femen tagjait gyakran kábítószer használatra kényszerítették, és arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek a férfiakkal, akiket aztán szexuális zaklatással vádoltak meg, sőt, nem egyszer más nők, leszbikusok is zaklatták és megerőszakolták őket. No és emellett korlátlan jogot követeltek az abortuszhoz, amit gyakran ki is használtak, miközben igyekeztek tönkretenni a hagyományos családot és a házasságot. Winter kritikával illette a feminista mozgalmat, mely szerinte egy szekta, ami tönkre akar tenni minden erkölcsi értéket a társadalomban. Kérve kéri azokat a kétségbeesett nőket,
akik abortuszt terveznek elkövetni, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mit tesznek. Mélységesen sajnálom, hogy ezt tettem, sőt gondot és nehézséget okozott ez nekem. Nem akarom, hogy veletek is ez történjen, írta a volt feminista. Winter könyvet írt arról, hogy hogyan árulta el őt sokszor a feminizmus. Azt állítja a könyvben, hogy a mai feminizmus szekta, mely tárgyként bánik a nőkkel, előnyben részesíti a homoszexualitást, és a soraiban pedofiliát rejteget. Winter ma aktívan tevékeny az életvédő mozgalomban. Előadás sorozatában fellép a feminizmus, a gender ideológia és a kulturális marxizmus ellen. A mai adásba ennyi fért bele, a negyedik számú hazugság a következő műsorra marad. Elbúcsúzok mindenkitől, lehet elgondolkodni ezeken a dolgokon, és helyesen jól dönteni, különösen azoknak, akik nagy dilémában vannak, bár segítene rajtuk a jó döntéshozatalt megtenni. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, annélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, Jézus tanítása mindenkit ámulatba ejtett. Jézus szavainak az Atya adta a hatalmat. Szavai mögött érző szív volt, szavaiból a szeretet áradt ki, a szavaiból a szeretet csengett ki, ezért volt az ő szavának, az ő tanításának hatalma. Olyan sokszor vigasztalhatatlannak látszik egy-egy síró gyermek. Próbálják csitítani a felnőttek, de a szülei szavának van hatalma. Amikor ők mondják, hogy ne sírj, ölükbe megiszik a gyermeküket, megnyugszik a gyermek. A szülő szavának hatalma van, amikor tud bátorítani, tud buzdítani és tud erősíteni. Krisztus szavai is hatottak a lelkek mélyébe. Be tudtak hatolni az ember legbensejébe. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Isten titkait sem ismeri senki, csak az Isten lelke, olvassuk a Szentírásban. Ez a lélek s az Atya adott erőt Jézus szavainak. Boldogan mondja Szent Pál apostol is, mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. És Szent Pál apostol nem a saját erejéből merít, hanem ige hirdetéséről azt állítja. Nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal beszélünk, hanem ahogy a lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva. Krisztus tehát, drága jó testvérek, isteni öntudattal határozottan állt az emberek elé. Tudta, hogy honnét jött, tudta, hogy miért jött, és tudta, mi a küldetése, és hová kell menjen. Hallottuk az evangéliumban azt is, hogy Kafarnaumban volt egy ember, akit egy tisztátalan lélek tartott fogva hatalmában. Ez hangosan odaszólt Jézusnak, hagyd abba, mi közünk egymáshoz, názareti Jézus. A vesztünkre jöttél, tudom, ki vagy az Isten szentje. És Jézus ráparancsolt, hallgass el és menj ki belőle. Erre a tisztátalan lélek elhagyta az embert. Mindenkit ámulatba ejtett ez az eset, és egymás közt azt kezdték kérdezgetni, mi ez, akkora hatalma és ereje van, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, úgyhogy kimennek a megszállottakból. És ennek a híre, ahogy hallottuk, elterjedt az egész környéken. Szavának erejét bebizonyítja Jézus, hogy ő nem mellé beszél. Az ő szavának hatalma van. Azt kell tudnunk, hogy ahol Krisztus megjelenik rögtön az ős ellenség is, az ördög. Az ellenség nem tudja elviselni, hogy ilyen közel jött hozzánk az Isten, ember testet vett magára. Nem tudja az ördög ma sem elviselni, hogy Isten szól, tanít, szeret és ma is gyógyít. Ezt ő nem tudja elfogadni. Jézus azonban nem csodálkozást vár, amikor ő tanít, ő gyógyít, amikor ő szeret, hanem azt kéri, hogy mi is ezeket megtegyük. Engedelmeskedjünk az ő szavának, az ő tanításának. Testvérek, komoly lelkiismeret vizsgálatra késztet bennünket egy ismeretlen szerzőnek az összeállítása, amelynek ezt a címet adták: Követlek, Jézusom. Érdemes meghallgatni. Jézus szegény volt, nekem megvan mindenem. Jézus szelíd volt, én mégis haragos vagyok. Jézus türelmes volt, és én nem akarok szenvedni. Jézus mindig megbocsájtott, én pedig mindent meg akarok bosszulni. Jézus engedelmes volt, és én mindig parancsolni akarok. Jézust gyűlölték, én azt akarom, hogy csak engem szeressenek. Jézust megvetették, én azt akarom, hogy engem tiszteljenek. Jézus szenvedése árán jutott a mennybe, én meg a világot keresve akarok üdvözölni. Igazságos lenne, testvérek, hogy a szolgával velem különben bánjanak, mint a mi mesterünkkel. Érdemes erre, ki megadja saját magának a választ. Amen. A mai ima szándékunk, drága jó testvérek, mi más lehetne, hogy meghalljuk azt a hatalmas szót, amit Jézus mond nekünk, és annak engedelmeskedve cselekedjünk az emberek örök üdvösségért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival, adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd le közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, és ugyan megszokhatták, Mustó Péter atya könyvét vesszük, ezzel foglalkozunk, ebben haladunk fejezetről fejezetre. Az előző műsorban lezártunk egy fejezetet, ebben a műsorban pedig egy új fejezet veszi majd kezdetét, erről fogunk egy picit beszélgetni. Erika, miről is szól a mai műsorunk?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a választott könyvünk Mustó Péter jezsuita atyának Megszereted, ami a tiéd címet visel, és azért választottuk ezt a könyvet, mert olyan témákat hoz, amelyek nagyon súlyosak, nagyon életbevágóak, és nagyon befolyásolják az ima életünket, az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát ezeket a nehéz témákat nem tudjuk megkerülni. Valamiképpen mindenképpen találkozunk velük, és emberi mi voltunk velejárói, befolyásolják önmagunkkal, fele barátunkkal, Istennel való kapcsolatunkat, és mint ilyen, tehát hogy az imánkban is ez megjelenik, ezért vesszük sorra ezeket a témákat. Az előző alkalmakkor a megbocsátás nagyon-nagyon nehéz témáját jártuk körbe, amiről úgy búcsúztunk el, hogy ez egy olyan dolog, amit egész életünkben gyakorlunk, egész életünkben folyamatosan figyelünk erre, nem véletlenül van benne a mi atyánk imánkban is, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És hát a mai alkalmon ugyanezt a témát folytatjuk tulajdonképpen egy kicsit más megközelítésből, egy más oldaláról, hiszen amikor azt mondom, hogy megbocsájtok, megbocsájtani, annak egy szinonima szava az, hogy kibékülni, hogy kibékülök valakivel, önmagammal, az Istennel, megbékélek a helyzetemmel. Tehát valamiképpen ott van ebben a kifejezésben a béke, hogy egy olyan állapotba kerülök, amit leginkább a béke kifejezése tesz egyértelműbbé, hogy megbékélek, hogy békességem lesz. És ez a béke szó elsősorban bennem történik, az a zaklatottságom, az a nyugtalanságom, ami jellemzett engem előtte, az valamiképpen megszűnik, és egy békesség lesz bennem. Tehát amikor megbocsájtok, akkor valamiképpen egy olyan folyamaton megyek keresztül, aminek a végeredménye az lesz, hogy egy békesség lesz bennem. Esetleg ez egy nagyon jó jelzője is lesz annak, hogy valóban megtörtént a megbocsájtás, hogy valóban ez a folyamat végkicsengéséhez jutott el, hogy ez a béke tapasztalatom, ez a megnyugvás, megbékélés tapasztalatom megszületik.
0: Nagyon szép volt tényleg a fejezet a megbocsátásról, hogy mennyire fontos az, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, és olvasva ezt a fejezetet, így a műsor előtt, nagyon tetszett, hogy tényleg leírta Péter atya, hogy mennyire fontos az, hogy saját magammal kiengesztelődjek. Tehát, hogy talán nagyon fontos az, hogy saját magamnak is meg tudjak bocsátani, mert csak akkor fogom érezni ezt a békességet, mert ugye hányszor érezzük az ellenkezőjét, hogy elégedetlen vagyok magammal, nem tetszik az, amit tettem, és ahogyan tettem, nem tetszik az, ahogy végbe ment valami, és hogy saját magamnak nem tudok megbocsátani ezzel, saját magamat hibáztatom azért, mert bizonyos dolgok nem úgy sikerülnek, ahogyan én szerettem volna. És nagyon szépen leírja Péter atya is az, és én biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaltuk már, hogy addig, ameddig nem tudok saját magammal kiengesztelődni, és elfogadni a dolgokat, amik történtek, hogy az megtörténtek, és hogy én ezen már nem tudok változtatni azon, ami megtörtént, hanem lehet, hogy azon tudok változtatni, hogyha jövőben odafigyelek arra, hogy na igen, most ez egy rossz dolog volt, ez egy hiba volt, akkor a jövőben odafigyelek arra, hogy akkor ezt elkerüljem, vagy egy másképpen csináljak, és akkor fog szerintem saját magamban is megszületni ez a kiengesztelődés, ez a megbékélés, hogyha hogyha el tudom fogadni a hibáimat, hogyha el tudom fogadni, hogy nem mindig vagyok én tökéletes, hanem én is hibázhatok, és akkor ezeket kell egy picit talán mélyebben megnézni ahhoz, hogy ez a kiengesztelődés úgy megszülethessen bennünk.
1: Hát nagyon jó végéről fogtad meg a dolgokat, mert hogy valóban az Istennel való megbékélés, ami ugye az imáinknak legtöbbször a témája, a tartalma, az ott kezdődik, hogy önmagammal békülök ki, önmagamat fogadom el, tehát önmagamnál kezdődik, és hogy elfogadni azt, ahogy te is mondtad, hogy vannak helyzetek, amiket nem tudok megváltoztatni. Érdemes a megfelelő hozzáállásomat megkeresni ezekben a helyzetekben. Péter atya a fejezet elején a vérfolyásos asszony történetét hozza, aki nagyon-nagyon sokat szenvedett. Szentírás mondja, hogy 12 éven keresztül kereste a gyógyulásának a folyamatát, a lehetőségét, és az a vérfolyás a kifejezésében benne is van, hogy vér, ami az életet adja, tehát valamiképpen egy folyamatos sebződési pontja lehetett, hogy folyamatosan vért veszített, életet veszített, életerőt veszített, és valahol elfolyik az élet ereje, és nem talál rá megoldást. A vérfolyásos asszony hosszú évekig nem tudta, hogy igazából mi a baja. A Szentírás azt írja, hogy sokat szenvedett számtalan orvostól, elköltötte minden pénzét, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Lehet, hogy ez az asszony is 12 év alatt eljut abba a pontra, hogy ő tehetetlen, már nem tud semmit megváltoztatni, és hogy valamiképpen a helyzetével így szembenézve pont találkozik Jézussal. Péter atya ezt írja, az asszony megérinti Jézust, akiből erő árad ki. Talán pontosan az az életerő, amit ő folyamatosan veszített a 12 év alatt, azt az erőt most Jézustól kapja meg. Ez a gyógyító erő megszabadítja az asszony bajától, nyugtalanságától, félelmétől, szégyenétől. Megbékélten távozik. Az evangéliumi történet záró mondata, menj békével és légy mentes a bajodtól. Már a gyógyulás pillanatát rögzíti. Hát ebben az egy mondatban, írja Péter atya, hosszú folyamat sűrűsödik össze az evangéliumban, mert ezt jelzi a 12 év. A megbékélés folyamatának elején csak azt érezzük fájdalmasan, hogy valami nincsen rendben az életünkben. Nyugtalanság, keserűség van bennünk. Valami nem működik jól. Valami akadályoz abban, hogy sikerüljön az életünk. Nem tudunk összeszedettek lenni, nem tudunk még imádkozni sem. S félelmünket növeli, hogy nem tudjuk, mi a baj velünk. Kiegyensúlyozatlan lelki állapotunkat a mások is észreveszik, és lehet, hogy szóvá is teszik. És lassan ismerjük fel, hogy nyugtalanságunk, félelmünk, váratlanul feltörő keserűségünk honnan fakad. Nem vagyunk megbékélve, nincs bennünk békesség. Nem békéltünk meg azzal, hogy valamin nem tudunk változtatni. Eleinte nem látjuk, nem is sejtjük, hogy az a bajunk, hogy nem békéltünk meg. A folyamat későbbi fázisában lassan, fájdalmasan felfedezzük, kivel, mivel van kiengesztelődni valunk. Később ismerjük fel, hogy önmagunkkal, másokkal, az élettel nem vagyunk kibékülve, és ezért szenvedünk. Pedig nagyon vágyunk arra, hogy kisimuljon, ami háborog bennünk, hogy elégedettebben tudjuk látni azt, amivel annyit bajlódunk, és amit annyit kesergünk. És nagyon érdekes, hogy ezt a békére való felhívást, ezt a megbékélést az egyházi liturgiában is nagyon szépen látjuk, hogy amikor a Szentmisén részt veszünk, akkor a Szentmisén nagyon sok pontjában felszólít a pap, hogy béke veled, például akár a Szentmise elején, és mi ráválaszoljuk, hogy és a te lelkeddel, vagy tekintsük magunkba a Szentmise elején, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk, és azt mondjuk az evangéliumnál is, hogy az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. vagy imádkozzuk azt is, hogy ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét imádkozza a pap a felajánló imában. Sőt, áldozás előtt azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. A végén pedig a pap azt is mondja, hogy menjetek békével, vagy amikor az áldozás előtt békejobbot nyújtunk egymással, és mondja a pap, hogy béke veletek, Krisztus békéje legyen veletek mindenkor. Tehát valamiképpen ez a megbékélés, ez a megbocsátás, ez a kiengesztelődés, ez folyamatosan ott van, és régen, amikor ezeket a negatív jelenségeket megtapasztaltuk magunkban, még bűntudatunk is támadt, és válaszul erre a lelkiállapotra, ezért az egyház bűnbánatra intett. Bánd meg a bűneidet, és akkor megszabadulsz ezektől a rossz érzésektől. A liturgia felhívja figyelmet arra, hogy a rendezetlen állapotunkon csak Isten segíthet. És valószínűleg, hogy ez a vérfolyásos asszony is a 12 év alatt arra lehetett rá, hogy a saját pénze, az energiája, az orvosokba veszett bizalma teljesen megrendült, és eljut abba a tehetetlen állapotába, hogy itt már csak Isten segíthet. De hogy miként rendeződhet életünk, arról csak egy mozzanatot hangsúlyoz, a hívő bánja meg bűnét, és akkor Isten megbocsájt. Igaz ez, a megbékélést valóban Istentől várhatjuk, de hogy a lelket valóban átjárja Isten megbocsátása, az nem automatikus, az nem magától értetődő. Hogy kiengesztelődjünk, hogy az életünk rendeződjön, az általában egy hosszú folyamat gyümölcse. Sokszor Isten kríziseken, betegségeken, kudarcokon vezet keresztül, és új belátásokat ad. Mindez része a gyógyulásnak és a megbékélésnek. A vérfolyásos asszonyt Isten formálta betegségében. A 12 év alatt ő nem vesztette el a bizalmát, hogy élete sikerülhet. És amikor Jézust meglátta, felismerte benne a gyógyítóját. Tehát amikor imádkozunk, és bennünk ez a nyugtalanság, akkor jó, hogyha újból és újból ezzel a nyugtalansággal mégis leülünk imádkozni, és az imánkban kifejezzük azt a szándékunkat, hogy Istenem, add meg nekem ezt a megnyugvást, ezt a lelki békét, amikor te jónak látod, amikor te úgy gondolod, hogy eljött ennek az ideje. És ez nagyon-nagyon próbára tesz minket, mert

0: Tehát az nagyon jó lenne, vagy például amikor gyónni megyünk, ugye akkor is azért van bennünk egyfajta nyugtalanság, egyfajta békétlenség, és amikor kijövünk a gyóntatószékből, akkor tapasztaljuk ennek a békének a nagyon megnyugtató erejét, de van, hogy nem mindig történik ez így. Tehát, hogy van, hogy ez a béke megtapasztalása egy nagyon-nagyon hosszú folyamat eredménye, és nem tudok egyebet tenni, hanem, hogy megmaradok ebben, nem menekülök el, nem keresek pótcselekvéseket, pótmegoldásokat. Na, én kértem Istentől a békét, és így nem történt meg, akkor már nem is imádkozom többet, Isten úgyse segít, és akkor leírom ezt a helyzetet, és mindenféle más kiútban próbálom a lelkem megnyugtatását keresni.
1: Nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy ne is keressünk pótcselekvéseket, hanem legyünk kitartóak, és tényleg, hogyha nem kapjuk meg azonnal azt, amit Istentől kérünk, az még nem jelenti azt, hogy Isten nem fogja megadni, csak tényleg kitartóak kell legyünk abban, főképpen az imában, hogy imádkozzunk és kérjük ezt a megbékélést, de nagyon fontos az, hogy mi is tegyünk az ellen, hogy ez a megbékélés megszülethessen. Tehát tényleg fontos legyen számunkra, hogy ez megtörténjen. Nekem például nagyon sokat szoktak segíteni a szentségimádások, mikor egy-egy szentségimádásra eljutok. Mert akkor ugye nem az a lényeg, hogy ott vagyok a templomban, például a Szent Misén, és oda kell figyeljek, és válaszolnom kell, hanem a szentségimádásban megadatik nekem az a csend, amikor ott lehetek a jó Istennel. Vagy ez a néhány biztató gondolat, ima, ami egy-egy szentségimádásra talán elhangzik, ami még inkább segít abban, hogy úgy beszélgessünk, hogy úgy tényleg megkeressem a problémáknak az okát, és hogy ez a megbékélés elindulhasson bennem, vagy megszülethessen bennem. Amikor a csendben úgy meglátod az Istent, a csendben úgy megtalálod az Istent, vagy akár egy nagyon szép zenében, nekem nagyon sokat segít például a zene, amikor le tudok ülni, és csak úgy csendben meghallgatni egy szép zenét, amely szintén abban segít, hogy még inkább megtaláljam a belső békémet, és ha ez a belső békesség úgy elkezd bennem megszületni, vagy elindul, akkor talán megszületett az, hogy megbékélek a tetteimmel, megbékélek magammal, és tényleg türelemmel kivárom azt, hogy Isten segítsen nekem ebben.
0: Nagyon köszönöm ezt a példát, amit hoztál. Nekem is egy példa jut eszembe. Egy jezsuita lelkivezető atya rendszeresen így imádkozta a szentmise elején, amikor ugye kérjük az Isten irgalmát és megbocsájtását, amikor mondjuk, hogy gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, és ő így fejezte be mindig, hogy és kérjünk bocsánatot és gyógyulást. És következetesen mondta ezt a gyógyulás szót. Tehát, hogy egy dolog, hogy bocsánatot kérek, de hogy az a folyamat, amikor én meggyógyulok ebből a sebzett állapotból, az nem történik így ilyen instant módra, ilyen egy pillanat módra, hanem hogy ez egy folyamat, és hogy kérjem szándékosan a gyógyulást, és hogy én ebből gyógyulni akarok. És hogy nagyon megérintette ez, hogy én kérem ezt a gyógyulást ebből az állapotból. És a másik dolog, hogy nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy vannak emberek, akik úgy hozzászoknak ehhez a békétlen állapothoz, hogy úgy nevezzem, hogy ó, ez már mindig is volt, már nem is tudom, hogy már miótól kezdődött, és hogy ennél a vérfolyásos asszonynál már 12 év, azért legyünk őszinték, azért nagyon hosszú idő, és hogy lehet, hogy már úgy hozzánk nő ez a békétlen állapot, és úgy gondoljuk, hogy már ez a természetes, és ez a normális, hogy ilyen állapotban vagyunk, és lehet, hogy nem is nagyon akarunk már ebből az állapotból úgymond szabadulni. Tehát, hogy úgy elfogadjuk azt, hogy na ez van, én rajtam senki nem tud segíteni. Egy adott pillanatban úgy, mintha hogy berendezkedni ebbe a békétlen állapotba, hogy ez az élet velejárója, az élet áldozat, most én ezt az áldozatot hozom, és így azt gondolom, hogy ez a belső békétlenség, ez mint egy tüske, úgymond a testemben, vagy a lelkemben, ez soha nem fog feloldódni. És ez egy nem egészséges állapot. Tehát nem szabad ennyire, nem is mondanám, hogy depressziósnak, hanem ennyire ebben a tehetetlenségben ide eljutni, hogy akkor rajta már az Isten sem segíthet, mert körülbelül ezzel szinte azt mondom ki, hanem valahol azt lenne jó kialakítani magunkban, hogy azt mondom,

0: Mondom, hogy igen, ez nehéz. Tegnap is nehéz volt, ma is nehéz, és holnap is nehéz lesz. De hiszem, hogy az Isten gyógyító keze engem is meg tud gyógyítani, és bennem is tud békét teremteni. Nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy hogyan, de én itt vagyok, és készen állok, és várom, hogy ő ezt a gyógyító pillanatot meghozza nekem, hogy ő valamiképpen a szívembe csepegtesse szépen lassan ezt a békét, és egyszer csak azt fogom venni észre, hogy én ezzel a dologgal már megbékéltem, mikor újra és újra az eszembe idézem, ó, én már nem is érzek se gyűlöletet, se bosszúállást, se haragot az iránt, az ember iránt, aki iránt lehet, hogy valamikor úgy éreztem, és azt mondtam ki, hogy talán soha többet nem tudok neki megbocsájtani. És megtörténik mégis ez a folyamat. Tehát érdemes ezzel a lelki hozzáállással legyünk, hogy adjuk meg Istennek a lehetőséget a lehetetlenben, hogy azt a pillanatot bízzuk rá, hogy mikor adja ő ezt az igazi békességet és megnyugvást nekünk.
1: Nagyon fontosak azok, amiket elmondtál, hogy tényleg a jó Istenben, a szűzanyában bízzunk, és hagyjuk, hogy tényleg ő vezessen minket, és megmutassa talán a béke felé vezető utat, mert biztos, hogy sokszor vagyunk nehéz élethelyzetben, sokszor érezzük azt, hogy hát betelt a pohár, és hogy most tényleg elszakad a cérna, és szükségünk van a megbékélésre, vagy szükségünk van a kikapcsolódásra, hogy a Jóisten vezessen minket, vagy megmutassa az utat, vagy az ő szeretetét. Én sokszor érzem ezt, és sokszor vannak olyan helyzetek, amikor azt érzem, hogy akkor én most el akarok menekülni. Nekem szükségem van egy olyan helyre, ahol csak én lehetek, a Jóistennel lehetek, magam lehetek, ahol feltöltődhetek, és én ezért érzem azt minden évben, hogy Medjugorjéba el kell mennem, mert számomra az a békességnek a helye, és tényleg azt érzem, amikor onnan hazajövök, hogy úgy meg vagyok békélve magammal, úgy sikerül letenni néhány olyan terhet, ami fájdalmas, ami úgy zavaró, ami úgy nagyon rosszul esett, és ugye picit másképpen hozzáállni az életnek, egy picit hát feltöltődtebben nézni a dolgokat, úgyhogy engem minden évben vonz, minden évben érzem azt, hogy hív a szűzanya, hogy tényleg ezt a békességet minél inkább megtaláljam, mert ugye ő is mindig a jelenéseiben arra hív fel minket, hogy békességgel legyünk egymás iránt, és hogy törekedjünk a békére, és hogy tényleg mennyire fontos lenne, hogy a béke, a békességre való törekvés, a megbékélés az ott legyen a mindennapjainkban, és tényleg rá tudjuk bízni azt a Jóistenre, hogy minden konfliktusra van megoldás, csak hát ott kell legyen az akarat bennünk, mert hogyha folyamatosan az ellenkezőjét akarjuk, és harcolni akarunk önmagunkkal, vagy a békétlenségünkkel, akkor nem biztos, hogy hamar megtaláljuk azt a megoldást, de hogyha akarjuk, hogy ez megszülethessen, akkor ugyan te is mondtad az előbb, lehet, hogy pont egy olyan emberrel békülök ki, vagy múlik el iránt a haragom, akivel tényleg évek óta haragban voltam, de hogy bennem megszületett ez a megbékélésnek a folyamata, és rájöttem arra, hogy el kell engednem a fájdalmakat, és meg kell bocsájtanom, mert csak akkor tudok saját magammal is megbékélni.
0: Nagyon tetszett a tapasztalat megosztásodban az a kifejezés, hogy elmegyek erre a helyre, hogy letegyem a nehézségeimet, és ez egy nagyon-nagyon fontos lelki gesztus, hogy úgy mondjam, hogy nem ragaszkodok a fájdalomhoz, nem ragaszkodok ahhoz a teherhez, hogy azt gondolom, hogy ezt most csak én cipelem, és nekem nehéz, hanem hogy az Isten kezébe helyezem, hogy Uram, én nem tudok ezzel mit kezdeni, itt van, a te kezedbe teszem, én már cipeltem eleget, már szenvedtem tőle eleget, és a te kezedbe teszem, kezdjél te vele valamit, mert én már nem látom a megoldást és a végső lehetőséget ebben. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hozzáállás például, hogy én az Isten kezébe teszem, nem engedem, hogy úgy hozzám nőjön, és úgy az én folyamatos nyugtalan terhem legyen, ami a megbékéletlenséget okozza bennem. Péter atya néhány dolgot felsorol, hogy milyen jelek mutatják, hogy ez a békétlenség bennem van. érdemes most olyan füllel hallgassuk, hogy lehet, hogy mi is magunkra ismerünk néhány ilyen jelben. Például az önmagunkkal való békétlenségnek az egyik jele az, hogy folyamatosan ismétlődő lappangó önvád van bennem. Nem vagyok elégedett a teljesítményemmel. Nem tudok kiegyensúlyozott, nagylelkű és jóindulatú lenni másokkal. Folyton többet várok el magamtól, mint ami lehetséges. Talán észre se veszem, hogy úton, útfélen elmarasztalom vagy leértékelem önmagam. Újra meg újra visszaidézel helyzeteket, írja Péter atya, amikor kudarcot vallottál, amikor hibáztál, amikor megszégyenültél magad vagy mások előtt. Döntéseidet megkérdőjelezed, következményeiktől szabadulni szeretnél. Eléggé könyörtelen vagy magaddal, és nem engeded, hogy megvigasztalódj. Na, hát ezek már nagyon-nagyon érdekes jelzések. Aztán, milyen jelek mutatják, hogy békétlen vagy másokkal? Elkerülöd, leírtad a másikat, közömbössé vált számodra, lemondtál a kommunikációról vele, elnémulsz, és nem érdekel, mit érez, mit mond a másik. Ellenszenvet érzel, rosszat feltételezel róla, haragot ápolsz, bosszú vágy van benned. Sokszor önvédelemből teszed, hogy ne sebződj jobban meg. Számon tartod a másiknak a sérelmeit, sőt, bármikor felidézed őket. Van, hogy a szüleidet hibáztatod, rosszul bántak veled, nem adtak eleget, rosszat adtak, cserben hagytak, elhagytak vagy nem figyeltek rád. Ezek mind lehetnek valós tények, de mindenképpen utalnak arra, hogy egy folyamatos békétlenség van bennem, amit mások iránt érzek. Vagy az imában is történhet jelzés, hogy nem vagyok megbékélve. Például ülök a zsámolyon, térdelek, érzem, hogy feszülök. Nehezemre esik egyáltalán időt szakítani az imára. Amikor imádkozom, akkor szétszórt vagyok, nem tudok összeszedett lenni. Nem találok az imában vigasztalást. Nyugtalan vagyok, vagy akár például testi fájdalmakat is érezhetek az ima alatt, és nem értem, hogy miért. És csak visszatekintve ezekre ismerjük fel, hogy a megbékélés valamelyik folyamatán megyünk éppen keresztül. Én nagyon örülök ezeknek a jeleknek, amiket Péter atya itt felsorolt, mert ezzel be tudjuk azonosítani azt, hogy vajon a mi életünkben is hogyan vannak jelen ezek a békétlenségek, és akár, hogy mik lehetnek az okai.
1: Akkor arra biztatjuk önöket a mai estén, hogy gondolkozzunk el azon, hogy a mi életünkben milyen békétlenség van jelen, és hogy mik ezeknek az okai, és hogy próbáljunk meg ezeken változtatni, ezeken javítani. A mai estére is egy kedves történetet hoztunk önöknek így a műsorunk végére.
0: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből hoztam a történetet. Mi a legmagasabb rendű cselekedet, amit valaki tehet? Kérdezte a tanítványa mestertől. Ülni és elmélkedni, válaszolta mester. Nem vezet ez tétlenséghez? Ez maga a tétlenség, mondta a mester. A cselekvés akkor tehát alacsonyabb rendű? A tétlenség ad életet a cselekvésnek. Anélkül a cselekedeteink halottak. A tétlenség itt azt jelenti, hogy ugye nem teszek semmit sem. És amikor imádkozom, ez is egy tétlenség. Úgy tűnik, hogy fizikailag nem teszek semmit sem. De hogyha a cselekedeteink, úgymond a tetteink ebből a tétlenségből, ebből az imádságos tétlenségből születnek, akkor élet van bennünk. Az imádkozás tétlensége nélkül a tetteink halottak, azaz nincs bennük élet, nincs bennük lelkesedés, és nincs bennük öröm. Én kívánom, hogy a kedves hallgatók döntéseik, tetteik ilyen imádságos tétlenségből szülessenek.
1: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a mai műsorban, és hogy így is együtt lehettünk. Jó Isten áldását és szeretetét kérjük önökre, áldott szép estét, szép hetet kívánva mindenkinek búcsúzunk a Szatmár Imeti stúdióból.
0: Trepszker Erika.
1: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral, Bíró Magda beszélget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Bíró Magda. A következő 25 percben kedves hallgatóinknak alkalmuk lesz megismerni egy sokoldalú férfiút, Csepregi Tibort, kenyérkereső foglalkozására nézve villamosmérnököt és angoltanárt, aki egyebekben nagy tisztelője Lukács evangélistának. Az interjúból ki fog derülni az is, hogy miért, és akit a sors nem mindennapi mincenti találkozásokkal is megajándékozott, de menjünk szépen sorjában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves Tibor is, kezdjük ezt a beszélgetést rögtön a gyerekkorával. Ugye ön vallásos családban nevelkedett, és azt a fajta vallásosságot kapta, amit aztán egész életében magával tudott vinni, és nem hagyta el.
1: Igen, elmondhatom, hogy nagyon, nagyon szép gyerekkorom volt, szeretett nagyszülőkkel együtt jártunk szentmisére. A legkorábbi emlékem, amikor 6 éves lehettem, olyan érdekes volt, hogy az általános iskola tornatermében minden vasárnap a szülők, a férfiak, a fiatal legények felállítottak egy oltárt, komplettül dobogóval, oltárral, mindennel, tabernákulummal és kell, és oda jártunk. A tornapadok voltak két oldal, tehát a gyerekek ott ültek, mert ez egy érdekes plébánia volt, amit a Mindszenti Atya hozott létre, több ilyen apró plébániát az ő rövid működése során. És ott és édesapám is mindig ment már reggel a oltár építéshez. Ez lehetett 48-49, és akkor megszűnt, hogy miért nem tudom, és akkor áthelyezték a helyet a Szent István Bazilikának az oratóriumába, és ott működött, anyukám oda vezetett, hogy na, akkor te is a többi fiú volt, mindig egy-két minisztráns fiú, tessék, csak először ott állni, figyelni, és akkor végül is itt kezdődött. A minisztrálás az tartott körülbelül az általános 8-ig, és annyira, hogy végül is még a rorátékat is sokszor iskola előtt ott végig minisztrált címet.
0: És hitoktatás az iskolában gondolom akkor nem volt.
1: Nem volt, otthon volt, mert aztán a lánytestvérem, aki idősebb nálam volt, az ő iskoláját a Vincés nővére tanítórendhez járt, és ott, amikor szanaszét eresztették a nővéreket, valahogyan közelebbi nexusban volt az egyik tanárnővel, és hát annak is egyszerűen az élete kettébe tört, és hogy segítsünk, vasárnaponként meghívtuk ebédre, és ezt az anyukám úgy csinálta, hogy a 9 órás mise végén, ahol a nővér ült, a budai kapucunisokban érte mentünk, mert gyenge látó volt, majdnem, hogy vak, nem egészen, és át is kísértük, akkor délelőtt ebédig meg volt a hittanóra, külön-külön ezt, amíg az ebéd elkészült, tartotta, és így vezetett el minket a bérmálásig, és érdekes dolgokat mesélt.
0: Úgy tudom, hogy elég hosszan tartózkodott Amerikában.
1: Hát többször voltam, több egy olyan fél éves tanfolyamokon és tanulmányutakon, úgyhogy...
0: Meg ösztöndíjjal.
1: Igen, és Londonban is. Az egyik a londoni, az a mérnöki munkámmal kapcsolatos volt, ahol mérnökként, tehát hardware mérnökként voltam tanfolyamon, 8 hónapon. A másik kettő, a Kanada és az Egyesült Államok, Texasban voltam, az pedig az angol nyelvtanári munkámmal kapcsolatos, és abban a kapcsolatos képzés volt.
0: És tulajdonképpen mi indította erre a pályaváltoztatásra? Vagy...
1: Nem tudtam, hogy mi legyek az érettségi idején. Végülis úgy gondoltam, hogy humán érdeklődésű vagyok, akkor a német nyelvtanári szak jelentkeztem, oda nem vettek föl. Belső megérzés alapján, mert nem voltam kis tag, és akkor ezt éreztem a felvételiztetők arcán, ezt le tudtam olvasni, lefagytak, amikor mondtam, hogy nem vagyok kis tag. És akkor ez borzasztóan megvilágosított, hogy Ezek szerint, ha tanulni akarok egyetemben, akkor be kell lépni a kisbe. Úgyhogy ezt a megalkuást elvégeztem, hogy rögtön beléptem, és a szüleim azt mondták, hogy most egy évig ne lógjak, hanem beadtak egy elektronikus és elektromos szakmunkás képző intézet, ahol két év viszont, tehát én tulajdonképpen elektroműszerészként érettség után még megszereztem azt, nem, és megszerettem ott annyira a műszaki területet, akkor azt döntöttem, hogy műszaki, elektromos pályára elektromos. Tehát a műszaki egyetemen végeztem, közben, amikor elvégeztem, olyan helyre kerültem, ilyen számítógépes központba, hogy ott rájöttem, hogy angol nélkül nem lehet létezni egy mérnöknek abban, már a mai világ, de abban a világban sem, ez a 70-es évek eleje volt. És tulajdonképpen az általános iskola, és azt hiszem a gimnáziumban is a második nyelvem az német volt. Úgyhogy én elkezdtem a mérnökösködés mellett, nem tudom, hobbiból, vagy érdeklődés révén, idegenvezetni, az IBUS-nál a tanfolyam idegenvezető szakképesítést szereztem, és akkor így a hétvégeken idegenvezettem, és angol-német nyelven voltak vegyes csoportok is, hogy jobbra német, balra angol, ugyanazt.
0: De akkor már elvégezted az angol szakot?
1: Nem, az angol szak csak azután jött, amikor ez a...
0: És a rendszerváltás után?
1: Igen, amikor a kutatóintézet, ahol voltam, és olyan rutinná vált, hogy egyrészt egy kicsit unalmassá vált ez a munka, hogy nincs a újdonság, izgalom és a kísérletezés, meg minden, ami addig volt. És akkor ez a pangás korszaka volt a kádári dolognak a vége fele. Azt mondtam, hogy akkor kell váltani. Hogy itt van a két nyelv, és nagyon a rendszerváltás idején volt ez, már nem tudom, emlékszem hányban, hogy ott elhagytam őket, és beiratkoztam az angol szakra, hogy taníthassak angolt. Hát akkor elvégeztem, és ez a története a dolognak.
0: Na most azért megkérdezem azt is, mert hiszen ilyen gyakori külföldi tartózkodások sok embert arra csábítottak, hogy diszidáljon, vagy hogy ott éljen. Hogy tudott volna-e esetleg nyugaton élni, hiszen akkor még ez olyan nagy szabadsággal, meg jóléttel, meg lehetőségekkel kecsegtetett.
1: Igen, igen. Hát felmerült. Megmondom, ez kicsit érdekesség. 12 éves voltam az 56-os forradalomban, és akkor egy csomó ember disszidált a környékünkből, a családunkból, a rokonság, ismeretség, de a mi családunk erről nem beszélt, de én, mint lehet, hogy ilyen romantikus, serdülőkori felhevülésből, hogy ez is elment, az is a rokonság, barátság közül. Hát mondom, én is disszidálni akartam, de már elég későn kaptam észre, mert akkor már január volt valahogy így, és már nem volt lehetőség Ausztria fele, csak Jugoszlávia fele, és elhatároztam, hogy is mondjam, tapasztalatlanságból adódó elképzelés volt, és megszöktem hazulról, és 47 forint volt, azt hiszem, és akkor az épp elég volt arra a vasúti jegyre, ami elvitt Kecskemétig, de hát és addig már este lett, otthon hagytam egy búcsúlevelet, hogy és akkor már ez a politikai elégedetlenség bennem volt, mert tudtam, hogy pont az, hogy otthon vallásosak voltunk, és más ideológiát követtünk, és az iskolában meg más tanítottak. És azt mondtam abban az levélben, amit aztán aznap állítok el is égettek, hogy nem tudok ebben a hazugságban élni, és inkább disszidálok. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy 12 éves koromban disszidálni akartam, de azóta soha, na és akkor vissza, de mikor már nem volt pénzem, akkor rengeteg gyertya égett, elesettek meg a háború, és
0: áldozatok meg elhurcoltak.
1: És nyitva volt a templom jó sok későig, jó, és megyek tovább majd stoppal, vagy mi vagyunk, és akkor egy bácsihoz oda mentem, aki a bejáratnál úgy állt, egy ájtatoskodott, és megkérdeztem, hogy tudna egy szállást adni egy éjszakára, de nem kell fekvő, csak egy szék, ahol el.
0: Azért bátor volt egy 12 éves.
1: És a bácsi azt mondta, gyerek. Kisfiam, menjél haza Pestre, mert és adott pénzt, azt mondja, itt van, ennyi 25 forint lesz a vasúti jegy, és azonnal menj haza a Pestre a szüleidhez. És akkor este, nem tudom, 11 órára értem Pestre, kisírt szemben a családokat, és aztán nem mertek összeszedni. Egy napot hiányoztam az iskolából, és akkor másnap mentem. És
0: Úgyhogy... Na hát szerencséje volt, hogy egy ilyen bácsihoz fordult.
1: Azután telefonon egy fél évvel, egy év múlva csörgött a telefon, mert elkérte a telefonszámomat, hogy a Tiborral mi van a helyzet, és mondták, hogy otthon van, és akkor köszönöm, és már le is tettem.
0: Uh-huh. Szóval kíváncsi volt azért.
1: Igen. Na és ezek után nem akartam az életemben sose nyugaton megmaradni, mert olyan honvágyas voltam, hogy lett volna lehetőség olyan szakmát.
0: Hát biztos lett volna, igen. Megkérdezem, hogy választott-e számunkra egy idézetet a Bibliából, ami önt sokáig foglalkoztat.
2: Igen, hát ez tulajdonképpen Szent János evangéliumában található rész, ahol Jézus a tanítványainak magáról, mint a jó pásztorról beszél. És több oldalról is körbejárja a témát, és a következőket mondja. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akkorból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak az én szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ennyi az ige hely, de az evangelista ezután még megjegyzi, hogy és a hallgatóság, vagyis a tanítványok és a apostolok nem értették, nem volt világos számunkra ennek az értelmezése. És azt hiszem, mi is ugyanígy vagyunk ezzel a mai világban. Úgyhogy én arra gondoltam, nem tudunk ugye egészen konkrét értelmezést adni ezeknek a szavaknak, csak metaforikusan. Úgyhogy én például a második vatikáni zsinat utáni ökumenikus mozgalomnak a értelmét is össze tudom ezzel kapcsolni, hogy ugye a keresztény és a Krisztus Jézus hívőket összetereljük. Ugye ez a mozgalom egy fokozatosan erősödik és él.
0: Igen. Vagy az ökuménére is vonatkoztathatjuk
1: bizony
0: ezt az idézetet.
2: Igen. Egy másik gondolatom a nemrég elhunyt Ferenc pápához vezet, akinek néhány megnyilvánulása is összekapcsolható ezzel. Például a nagycsütörtöki lábmosás szertartását, ugye, amit ugye a pap végez, őt a 12 férfi pedig a 12 apostolt. De ugye ettől eltér, a Ferenc pápa pedig több alkalommal nőket és muszlim vallásúakat is bevont ebbe a szertartásba. Úgyhogy ezt is én egy példára, történelmi példának mondom, egy ilyen laza összefüggésbe hozható ezzel az idézettel.
0: Úgy tudom, hogy ezzel az idézettel hozza a kapcsolatban a mindszenti élményét is. Elmondaná ezt még, kedves igen, hallgatóinknak?
1: Hát két rendkívüli élménye van mindszenti atyával kapcsolatban. Ugye amikor 16 év fogság után kijutott Bécsbe, és ott azt hiszem a Schönborn Priborosnak volt a vendége, abban az időben voltam egy hétig Bécsben a munkámmal kapcsolatban, és valahogyan a kollégák vagy valaki mondta, hogy te csütörtökön a mindszenti misézni fog, az első nyilvános, hivatalosan nyilvános miséjét fogja tartani a kapicunus templomban. Hát azonban mondtam, köszönöm, és rohantam, hát másnap volt. És zsúfolásig volt a kapucinus templom, megjelenik, bevonulja a főpapi menet az oltárhoz, és illetve a bíboros atya, és hát egy nagyon megtört, rozoga, öreg úr, bocsánat, a kifejezésért, vonult fel az oltárhoz, és látszott rajta a megtörtség és az arcán is.
0: Hiszen végül is tényleg először a súlyos börtön,
1: egy megrokkant és egy szenvedő arc, és akkor a homília, amit tartott, megrendítő volt, látszott rajta, olyan lelki katarzis lehetett ez az öröm számára, hogy kijöhetett már a 16 év után a nyilvánosság elé, mindenkitől bocsánatot kért, illetőleg megbocsát mindenkinek, amin átment, de nem beszélt egy távlatosan, hogy komolyabb üzenete lett volna, inkább az, hogy megbocsát, ez volt a fő.
0: Tehát a jövőre nézve nem volt sajnos semmi.
1: Igen, hogy tervei, meg ilyesmi.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon sajnáltam szegényt, és tényleg úgy mentem el, hogy szegény összetört.
0: Herceg primások.
1: Igen, igen, igen, igen. A második pedig egy évre rá, az 73-ban volt, 1973-ban, akkor meg a gondviselés jó voltából éppen Londonban voltam, egy hosszabb tanulmányúton, és jártam rendszeresen a Westminster Cathedralbe, és az ugye a főtemplom, katolikus főtemplom, a Westminster apátság Abbeytől megkülönböztetve. És ott hirdették, hogy két hét múlva a Mindszenti bíboros úr fog ünnepi misét tartani 10 órakor. Hát nagyon megörültem, és már vártam, izgultam előre, hogy hát hogy fog most kinézni, mi lesz. És hát a zsúfolásig megtelt. Katedrálisban végig vonulnak be a...
0: Csupa magyarok?
1: Hát feltételezem, de voltak gondolom angolok is, meg újságírók, ugye, egyebek, meg a, talán a nunciatúráról, stb. Úgyhogy hát biztos, hogy nemzetközi volt, de többségében a hívek között a magyarok. És akkor egész másképp vonult be, felemelt fejjel, kiegyenesedett, magas szálfa emberként, hát mondom, ez mintha kicserélték volna.
0: Egy év alatt.
1: Igen, hát kipihente magát talán, és fel tudta dolgozni ezt a, amin átment ez a nagy szenvedély. És akkor a prédikációjában is már erőteljes hangon és határozott elképzelésekkel, intelmekkel, tanítással szólt hozzánk. És akkor aztán folytatta, és ezt a 4 évig csinálta az európai és amerikai és ausztrál, tehát világkori körüli útját. És így jön a gondolatom ahhoz, hogy van ma, ahol más juhaim is vannak, hogy ő, hát mint mégis Jézus képviselője, elvesztette az otthoni juhait, a magyarországi híveit.
0: Magyarországi aklot.
1: Igen, aklot, akolt, és akkor most ő azokhoz fordul, akik ezen a magyar akolon kívül vannak, és akkor nagy turnéba
0: végiglátogatta a világ.
1: Tehát ez magyar, a két nagy,
0: magyar katolikusságát.
1: Igen, ez a két szentmise nagyon megmaradt bennem, hogy két arc volt, két karakter, és hogy így összeszedte magát az első, még összetört emberként miséhez képest.
0: Hát hála Isten akkor, hogy ez megadatott neki. Még egy kérdés és egy utolsó téma. Szent Lukács iránti érdeklődése csak azután ébredt fel, miután a könyvvel találkozott, vagy már régebben is Szent Lukács volt a kedvenc evangélista?
1: Egy evangélist. Nem mondhatom, hogy volt a 4 közül valamelyik kedvencem, de mióta ezt a történelmi regényt, a Taylor Caldwell regényét lefordítottam a Lukánus címmel, hát nagyon mély hatást gyakorolt rám, több szempontból is, de maga az írónő is egy remek művet alkotott, és ennek a hatására most figyelem mindig jobban, hogy hogyan különbözik a Lukács evangéliuma a többitől, mert és akkor figyelem, hogy mi az, ami a Lukács szerint itt kidomborítja, hát elsősorban olyan területek, amit a többi apostolok hozzá se fértek, mert ők ugye szemtanúi és alanyai is voltak a csodáknak, meg a tanításnak, de a Szűz Máriával nincs nyoma, hogy kapcsolatuk lett volna. És a Lukács fejébe vette, mint orvos, hogy a legtöbb információt hát a Szűz Máriától, beszélnem kell vele, föl kell keresnem, és kalandos úton, ahogy a regényben le van írva, ugye történelmi tényekre is alapul, a földolgozva, Szűz Máriához ment, de és a szűzanya, hát valószínű, hogy Szentlélek vezetésével kapott intést, és tudta, amikor megjelenik egy idegen, egy pogányi görög, és azt mondja, hogy kedves asszony, ez Lukács doktor, vagy orvos doktor vagyok, és a fiát nagyon szeretem, és szeretnék a könyvembe, amit róla írok, többet megtudni az édesanyjától.
0: Vagyis az írónő Taylor Caldwell így képzeli el Lukács evangélista és Szűz Mária megismerkedését, találkozását. Igen, és így magyarázza, hogyan kerülhettek ezek a részek a Lukácsi evangéliumba.
1: És akkor hosszú interjúkat készített Szűz Mária, ahol a tulajdonképpen a szeplőtelen fogantatástól kezdve elmeséli, hogy olyan logikusan, hogy nem tudta, kihez fordul az örömébe, kihez.
0: Az angyali üdvözlet idején a regény szerint.
1: A szülei, hát azok aludtak már, szóval fölébreszem őket, akkor úgyse hiszik el, azt mondják, hogy megint képzelődsz, mint már annyiszor. Úgyhogy nem ébresztette föl a szüleit Mária. Ilyeneket elmond, és akkor megyek a Józsefhez, hát a József, aztán azt is elvetette, hát nem örülne neki, hát nem tudom megmagyarázni. De hát az angyali üdvözletből értesül a nagynényének a várandóságáról, és akkor esik le neki a tantusz, bocsánat, a profán kifejezését, hát nekem akkor Erzsébettel kell beszélnem, hiszen ő is az emberektől már meddőnek volt kikiáltva, és valószínű, ez is egy ilyen isteni kegyelem, hogy várandós. És akkor aznap éjjel, és egyedül lánygyermekként
0: elmegy, és meglátogatja Erzsébetet.
1: Egy kalandos, ami a regényben le van, hogy nagyon. Szóval ezt leírja. Most ilyeneket, meg amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy a pásztorok meglátogatták ugye Jézust Betlehembe, és Mária csodálkozott ezen, és utána, és hosszasan elgondolkozott, többször elgondolkodott ezen. Hát ki tudhat ilyet állítani, mint akinek ezt elmondták, elbeszélték. Tehát apostoloknak ilyen dolgokról nem volt fogalmuk, tehát mert nem volt ilyen kapcsolatuk. Tehát ez a rendkívüli a Lukács evangéliumában, hogy egy olyan kapcsolatot tudott kialakítani, teremteni, nem egyoldalúan a Szűz Máriával, hogy megnyílt, és a legintimebb gondolatairól és eseményeiről mesélt neki, és ezek az evangéliumok az ő evangéliumának a különlegessége.
0: De aztán annyira tetszett a könyv, hogy le is fordította, pedig ez egy vastag könyv.
1: Az 750 oldal.
0: Igen, én is elolvastam, és nekem is nagyon tetszett, úgyhogy a kedves hallgatóinknak is csak ajánlani tudjuk. Hát köszönjük szépen Tibornak, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Nagy örömmel köszönöm én is a lehetőséget.
3: Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral Bíró Magda beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 77-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet 36. vers Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet 21. vers: 70-szer-7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten?

Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg, hogy megváltozol? Hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd? Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökség vita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megígetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik! Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Szeptember az iskola kezdés napja. Ekkor kezdődik az új tanév. De az előkészületeket már augusztusban elkezdik. A tanárok szabadsága augusztus végén lejár, hiszen számos teendőjük van az iskola év kezdete előtt. Az órarend összeállítása, az éves feladatok összehangolása, a tanítás technikai hátterének biztosítása, ellenőrzése. Az iskolások és szüleik eközben a tanszerek vásárlásával készülnek az új tanévre. Az új ember 2018. szeptember 23-i számában pedig ezt olvashattuk. A családok életében az iskola kezdés sokszor változásokat is jelent. Vége a nyárnak, a pihenésnek. Az iskolában új tanárok, tantárgyak, új elhatározások. A munkahelyeken pedig új arcok, feladatok. Valamit mindig másképpen, jobban szeretnénk csinálni, hibákat helyrehozni, kijavítani. Csak hát a lehetőségeink nemigen változnak. Nem lettünk okosabbak, nincs több időnk, anyagi lehetőségeink sem valószínű, hogy bővültek. Milyen mód van akkor a megújulásra? Kérdezheti valaki.

Ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor felfedezhetjük, hogy a nagy dolgok nem a külsőségekben és a lehetőségeink bővülésében, hanem mindig az ember szívében történnek. Erről tanúskodik a Szentírás is. Jézus a megtérésre hívja fel a figyelmet. Ez pedig szó szerint a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti. Az ember alázatosan megnyílik Isten előtt, és engedi, hogy Szent Lelke behatoljon a szívébe, a lelkébe úgy, mint egy vitorlába, hogy azután a célja felé segítse őt. Szép példára Nikodémus esete, aki az esti imádság idején felkeresi Jézust, hogy a megújulásról kérdezze őt. Érzi, hogy változtatni kell az életén. Amikor Jézus az újjászületésről beszél, keserűen megjegyzi. Az ember nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessen. Jézus azonban a vízből és a Szentlélekből való újjászületésről beszél neki. Nikodémus képes volt erre a lelki újjászületésre. Ez mutatkozott meg, amikor okosan érvelt Jézus érdekében a főtanács előtt. A Jézust elítélni akaró farizeusoknak azt mondta, hogy a zsidó törvények szerint meghallgatás nélkül senkit sem lehet elítélni. Később volt bátorsága ahhoz is, hogy Jézus sírbatételénél tevékeny résztvevőként legyen jelen. A leleményességet és a bátorságot a lélek adta számára. Az újrakezdés tehát mindig lelki és szellemi megújulást kíván tőlünk, amit a Szentlélek előtti megnyílás tesz lehetővé. A lélek előtti megnyílás segíthetik őszinte kérdéseink, amelyeket elsősorban önmagunk számára teszünk fel. Például így. Van-e az életünknek valóban célja, amelyre hétköznapi választásaink is irányulnak, vagy azok vaktában történnek, szétszórva, nem csak a cselekedeteinket, hanem a személyiségünket is? Képesek vagyunk-e már meghozott, akár fontosabb döntéseinket is újra gondolni, esetleg felülbírálni, módosítani? Ez persze a legtöbbször nem a korábbi életünk megtagadását jelenti, hanem annak erkölcsi nemesítését, gazdagítását. Így például annak a belátását, hogy nem jó állandóan a saját igazunkat keresnünk, vagy hogy érdemes lehetőleg kerülni a felesleges vitákat, amelyek megosztottsághoz vezetnek. Egy képpel élve, törekedjünk életünk folyójának elmélyítésén és kiszélesítésén, hogy az önmagunk és másunk számára is hajózhatóvá váljék. Ne legyenek benne olyan zátonyok, amelyek ütközések és megütközések okai, okozói lehetnek. Akár iskolások vagyunk, akár új munkába fogunk, akár csak változtatni szeretnénk eddigi életünkön, kezdjük mi is a szeptembert a Szentlélek erejéből táplálkozva. Bízzunk abban, hogy Isten Szent Lelke megerősítést, újabb célokat és távlatokat adhat számunkra. Akkor is, ha úgy tűnik, külső akadályaink vannak. Isten Lelke belülről adja számunkra az újulást, hogy lélekben megerősödve feladatainkat teljesíteni tudjuk. Jöjj, Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen mennyből fényességedet. Mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Úristen. Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa. Oszd ki égi kincsedet. Jöjj el, lelki vígaszunk, testi, lelki támaszunk, érezzük bőségedet. Fáradtságban nyugalmunk, hévben hűvös árnyékunk, sírásunkban örömünk. Ó, dicső nap, híveid, sötétséges szíveid világítsd be, légy velünk. Add, Uram, a híveknek, benned bízó népeknek hétszeres kegyelmedet. Esdre kérünk, ó, engedd, hogy elnyerjük a mennyet, s megláthassuk színedet, megláthassuk színedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek, Úristen!

20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Pilinszky János, Veni Sancta című írásában ezt olvashatjuk. Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél, mikor a sportpálya salakján a futók lekuporodnak a startvonalra, s vékonyka füstöt eresztve eldördül az indítópisztoly. Szabad a pálya, s ismeretlen. Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. Iskola év kezdetén csakre mindig verőfényes volt az idő. Afféle megbízható, szeptemberi ragyogás fogadott. Minden érkező gyerek jelentett valami meglepetést. Volt, aki egyetlen nyáron fejjel magasabbra nőtt, volt, aki szerecsen feketére barnult, s volt, aki éppen az volt a meglepő, hogy semmit se változott. De valami újat mindenki hozott magával. Nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét. De a kezdet igazi áhítatát a templomban éltük át. Itt, mint egy nagy bárkában, mennyei hajón, mely most készült felszedni horgonyát, kicsinyek, nagyok, mindannyian együtt voltunk. S felsős korunkban már tudtuk azt is, hogy a tudás és felismerés mennyire Istentől való. S már ismertük a költőket, kik a Szentlélek sugalló erejét, ihletük hevét, szellemük megvilágosodását művészi remekeikben megörökítettük. Sejtettük már, hogy az apostolok húsvétja, Saul megvilágosodása mit is jelent. Hogy vallásunkban a szeretet mellett a tudás, az igazság felismerése, teljes valóság megsejtése a legfőbb eszmény és feladat. Ez jut eszembe mindig Veni Sancta idején, s az, hogy ez a Veni Sancta hangulat azóta is egész életemre elkísért, nem dátumhoz kötve, hanem mindenféle munkám kezdetén. Mert a kisdiák, aki a templompadban kuporogva kéri Isten megvilágosító kegyelmét, nem sokban, s talán semmiben sem különbözik a férfitől, aki munkája fölé hajol, s az öregtől, aki élete mélységei fölött most már az egész értelmére figyel, elcsöndesedő szívével. Eddig az idézet. Évtizedek óta viták folynak arról, hogyan viszonyul egymáshoz nevelés és oktatás, milyen feladatmegosztás képzelhető el a szülő, a család és az iskola között. Egy tanár imája. Segíts, Uram, hogy meg tudjam érteni diákjaimat. Add, hogy végighallgassam őket türelmesen, és kérdéseikre szeretettel válaszoljak. Ne engedd, hogy szavukba vágjak, hogy letorkoljam őket minden ok nélkül. Add, hogy mindig tapintatos és udvarias legyek velük szemben, minthogy én is elvárom ezt tőlük magammal szemben. Adj erőt, hogy soha se takargassam előttük hibáimat feleslegesen, s hogy tudjak tőlük bocsánatot kérni, ha valamit rosszul tettem, vagy megbántottam őket. Ne engedd, hogy tetteimmel valaha is sebeket ejtsek érzelmi világukban. Ne engedd, hogy nevessek hibáikon. Nem akarok úgy büntetni, hogy megszégyenítem, vagy nevetségessé teszem őket a többiek előtt. Mindenek előtt azt kérem, Uram, hogy soha ne töltsem ki rajtuk mérgemet, pusztán csak azért, hogy önzésemnek eleget tegyek. Tégy engem napról napra alázatosabbá, és segíts, hogy hagyjak fel diákjaim szüntelen szidásával és felmosásával. Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is erősítsem bennük azt a meggyőződést, hogy a becsületesség a boldogság alapja. Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival szemben, és segíts, hogy észrevegyem a legkisebb jót is bennük. Adj ajkamra megfelelő szavakat, ha valamelyik dicséretet érdemel. Ne engedd azt várnom tőlük, hogy felnőtt módjára érveljenek, s hogy olyan ítélőképességük legyen,
amelyet csak az élet hosszú tapasztalata adhat. Add, hogy minden kérésüknek engedjek, ha azok észszerűek és erkölcsileg megengedhetők. És adj kellő határozottságot, hogy tudjak nemet mondani, ha valami megítélésem szerint ártalmuk lenne. Ne engedd, Uram, hogy elvegyem tőlük annak a lehetőségét, hogy önállóan gondolkodjanak, hogy ők hozzák meg saját döntéseiket, és ők gondoskodjanak magukról. Add, hogy ne legyek személyválogató, hanem igazságos és szeretetteljes legyek mindegyikükkel, s így tiszteletük őszinte lehessen irántam. Tégy méltóvá, Uram, hogy diákjaim szeressenek, és általam közelebb kerüljek hozzád. Ámen. A gyermekek azért állnak olyan közel a szüleikhez, mert a szülők nagyrészt önmagukat is látják a gyermekükben. A szülők azonosulnak gyermekeikkel, és a gyermek is azonosul szüleivel. Keresztény szülőnek lenni nehéz. A szülőknek minden nap a másodperc tört része alatt döntések százait kell meghozni, miközben a siker nyomása alatt vagyunk, és nyomás alatt tartjuk a gyermekeinket is, hogy sikeresek legyenek. De hogy néz ki a siker manapság? Sajnos a sikeres keresztény gyermeknevelés nem hasonlítható semmi sikereshez. A keresztény szülőnek levés kínzóan szembe megy ösztöneinkkel, melyek azt diktálják, hogy védjük meg a gyermekeinket a világ gonoszságától. Meg akarjuk védeni őket, nem érve, hogy nekik sohasem kell majd szembenézni a zord valósággal, amit mi már láttunk, a valós világgal, szenvedésekkel, fájdalmakkal, betegségekkel és romlottsággal.

szülők imája. Ó, mennyei atyám, tégy engem jobb szülővé. Segíts, hogy értsem a gyermekeimet, türelmesen hallgassam a mondandójukat, és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre. Óvjál engem attól, hogy félbeszakítsam őket, vagy oktalanul ellent mondjak nekik. Ne engedd, hogy nevessek a hibáikon, vagy megszégyenítsem őket, ha nem tetszik, amit csinálnak. Soha ne büntessem őket a saját önző szándékaim miatt, vagy azért, hogy a hatalmamat titoktassam. Soha ne vigyem őket a hazugság vagy a lopás kísértésébe. Mindig irányíts, hogy minden szavammal és tettemmel azt mutassam, hogy a becsület boldogságot ad. Kérlek, gyógyíts ki az indulatokból, s amikor nem tudok higgadt lenni, segíts, ó Uram, inkább csöndben maradni. Hogy legyek mindig tudatában annak, hogy ők gyerekek, tehát nem várhatok tőlük felnőttes nézeteket. Add, hogy ne vegyem el tőlük azt a lehetőséget, hogy önmaguk érdekében döntsenek. Ajándékozz nekem bölcsességet, hogy az összes értelmes kérésüket teljesítsem, s bátorságot, hogy megtagadjam tőlük azokat a kívánságokat, amelyek árthatnak nekik. Tégy engem igazságosá, igazzá és béketűrővé. Ó, Uram, add, hogy gyermekeim becsüljenek és szeressenek. Ámen. Én nem történetekben, hanem hangulatokban emlékezem. A történetekre is. A gyermekkoromra is. Olvashatjuk Lászlófi Aradár Papírrepülő című regényében, aki így emlékezik vissza az iskolakezdés hangulatára. Valami csodálatos illattal kezdődött még szeptember elején. Sőt, még előbb, iskola kezdés előtti héten. Egyszer kaptam egy doboz színes cerzát. Az eleje annyira az enyém volt. Minden egyes mozdulat, minden illat, minden pillanat, minden lépés. Az összes ablakon kinéző stál. Benne volt a hely, ahol felnőttem. Minden során. Másokkal megszerettethetem a gyermekkorom? Nem. Újra sem élhetem fájdalom nélkül a hangulatait, soha többé. Pedig egyetlen közérzet hiányzik azóta a napjaimból. A teljesség tudata még egy pillanatra. Hogy visszasétáljak, elvánszorogjak valahogy még a régi szülőházig. Haza. Eddig az időzet. A gyermek számára a gyermekkor összeforr az iskolával, az iskola pedig az otthonnal, az otthon pedig legtöbbünk számára a családot jelenti. Család. Sokféleképpen értelmezett fogalom. Szentséges is, megtisztelt és olykor megnevetett, cinikusan és félve regyintett. Állapota, jellege, szelleme mégis sorsot formáló, de legalábbis meghatározó mindnyájunk számára. A földi vándorúton a ma bizonyos hamuban sült pogácsa, a család. Jó szava szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek. Aki enélkül indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor épp legutolsó menedék a család. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok, az együvé tartozás tudata. Az iskola az együvé tartozás közösségi helye. Kiket tanít? Gyermekeket, fiatalokat, a felnőtt képzésben pedig idősebbeket is. A keresztény élet közösségi élet. Istennel, önmagunkkal, emberekkel, egyházzal, teremtett világgal közösségben megélt élet. Az egyházi oktatási intézményekben áldott lehetőség van erre. Ennek azonban alapvető és lényegi feltétele a közösség. Az, hogy az iskola mögött ott áll az egyház közössége, a hírek közössége. Az iskolának célt, a célok eléréséhez eszközt, a megvalósításhoz teret,
csak az egyház közössége tud adni. Az egyházi iskola kizárólag Jézus követőinek közösségén keresztül tud megvalósulni, mert a keresztény élet közösségi élet. Ennek a közösségi életnek az egyházi iskola esetében legalább 4 szereplője van. Tanárok, diákok, szülők, egyház, s mind a 4 alapvető szerepet tölt be, amelyet más nem tud helyettesíteni. A cserkészet, vagy cserkész mozgalom, egy önkéntes, politikamentes, ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint felekezettől függ.

Kit nevezek én cserkésznek? Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, hanem komoly, férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpen az olyan cserkészt, aki minden téren a cserkészetben, hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész, mondja Kaszab István. Az Ambrosiánus himnusz szövegét Sík Sándor ültette magyarra, elsősorban a cserkészek használatára számva, őket megcélozva vele. A himnuszt valaki egykor Ambrus szellemében írta latinul. Itt reggeli imaként vált közismertén. Reggeli himnusz. Ragyogva fénylik már a nap, az Úrhoz szálljon énekünk, hogy minden ártót üzzön el, járjon ma mindenütt velünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava, szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség, a testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke, legyen az Úr dicsérete. Ámen. Imádkozzunk, és kérjük az Urat együtt, hogy ez a közös és közösségi szándék megvalósulhasson egy olyan ifjúság nevelésében, amelynek célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében, mint egyenként, mint felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeink tagjaiként. Isten oltalmazó tenyeré. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevossán kovácsolják kardjukat és láncsájukat szőlőmetszőkéssé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát és szívünkön viseljük az életet fenntartó földsorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növekedik.

tiszteljük az életet, és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcs és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozó struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett

0: erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza, kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekjét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaie, valamint az ország más papjai. Szentbeszédében a venetói származású Gian Piero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

szemem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Asszony!

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Hosszán, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Az.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztad.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tő is elkoronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

Tianamen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosz szól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mariana, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Emlékszem, ezt akkor kaptam, második megtérésem idején, amikor azt tapasztaltam meg, hogy mennyire a jó Isten egyszerűen, irgalomból a saját nehézségeim közepette, megfogja a grabancomat is felemel. Mindig olyan büszke voltam a szabad akartomra. Jó, persze, nyilván az Isten segít, tehát az embernek is tenni kell, nem? Tehát, hogy te is tégy, aztán jó Isten megsegít. És el kell jutnom olyan pontra, amikor azt mondani, hogy nem kapálozok annyira, hogy kiessek a jó Istenek a kezéből. És akkor el kell oda jutnom, hogy nem én fújom a passzát szelete, a kegyelmi életben sem. És ez döbbenetes volt, amikor pont egy közösségben mindig, amikor beléptünk, akkor volt egy ilyen szentírási igazás. És ezt a szentírásigét húztam. Hát én mindig azon törekedtem, meg azon pedáloztam, meg azon munkálkodtam, meg izzadtam, hogy szeressem a jó Istent. És hát, hogy sikerült? Na, inkább hagyjuk. Hát jó Isten szeret engem, ebbe kell megfürödnöm, és ez a lényeg. A többi az mind mellékes. Sőt, aztán rájöttem, hogy ha ezt át tudom élni, akkor tudok igazából szeretni. De ezt meg kell élnem hozzá. Ez a legalapvetőbb, amit meg kell élni hozzá. Úgy nagyon érdekes egyébként az, hogy azért viszonylag későn döntöttem, és viszonylag, nem mondom, hogy késő hívott az Úr, ez nem igaz, mert ha visszanézek, újra és újra hívott az Úr. Késő lettem alkalmas, és későn tudtam igent mondani. De amikor beleálltam, és igent mondtam, azóta soha nem kérdőlezett meg ennek a döntésnek a bizonyossága.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunkban tovább folytatjuk a hitről szóló megközelítésünket. Abból a mondatból indulnánk ki, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. A keresztény élet alapja a hit. A keresztségben hitet kapunk, a hit által kapcsolódunk Krisztushoz. A hitben fogadjuk el Isten igéjét. A hit által járulunk a szentségekhez, és a hit vezet bennünket az örök élet felé. Ezért a hit nem a keresztény élet egyik része a sok közül. A hit a keresztény élet alapja. Szent Pál ezért mondja, a hitből fakad az élet. A hit nélkül lehet vallási gyakorlatokat végezni, lehet templomba járni, lehet imákat mondani, de az egész könnyen külső szokássá válhat. A hit viszont belülről alakítja át az embert. A hit által az ember új módon látja Istent, önmagát, embertársait, a világot, a szenvedést, a halált és az örök életet. A hit tehát világnézetet és életformát ad. Dogmatikailag a hitet isteni erénynek nevezzük. De ez azt jelenti, hogy nem pusztán emberi tulajdonság. Az embernek vannak természetes képességei, értelme, akarata, emlékezete, szeretetre való képessége, döntési szabadsága. De a természet feletti élethez Isten különleges ajándékokat ad. Ezek közé tartozik a hit, a remény és a szeretet. A hit által az értelem Isten kinyilatkoztatásához kapcsolódik, a remény által az akarat Isten ígéreteire támaszkodik, a szeretet által pedig az ember Istent önmagáért szereti. Ezért a hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy szerintem Isten létezik. Ez még természetes gondolkodás eredménye lehet. A természet feletti hit azt jelenti, Isten kegyelméből elfogadom mindazt, amit ő önmagáról kinyilatkoztatott. Tehát a hit közvetlen tárgya maga az Isten. Nagyon fontos dogmatikai különbséget tenni, amikor hiszünk, kétféle értelemben beszélhetünk a hit tárgyáról. Az egyik, amiben hiszünk, a másik, akiben hiszünk. A keresztény ember hite végső soron nem egy tanítási rendszerben nyugszik. Tehát a hit végső tárgya maga Isten. Ezért mondjuk hiszek Istenben, nem egyszerűen azt mondjuk hiszek Isten létezésében. A kettő között óriási különbség van. Az egyik egy állítás elfogadása, a másik egy személyhez való ragaszkodás. A hitben tehát az ember egész személyével fordul Isten felé. A hit az értelem és az akarat együttműködése. Amikor hiszünk, az értelem elfogadja azt az igazságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott. De az akarat is részt vesz ebben. Miért? Mert Isten nem egy matematikai képlet. Isten személy. Ezért a hitben az ember dönt. Istennek hiszek. Az értelem felismeri, amit Isten mond, igaz. Az akarat pedig azt mondja, rábízom magam. Ezért a hit egyszerre értelmi aktus és személyes bizalom. Felmerülhet a kérdés, ha hitről van szó, hogyan lehetünk biztosak? A katolikus tanítás szerint a hitnek valódi bizonyossága van, de ez nem ugyanaz, mint a matematikai bizonyosság. Ha azt mondom, 2 + 2 = 4, az értelmem közvetlenül belátja az igazságot. Ha azt mondom, Isten 3 személy egyetlen isteni természetben, azt nem tudom pusztán saját értelmemmel belátni, de hihetem, biztosan hihetem. Miért? Mert maga Isten az igazság forrása, és ő nem téved és nem téveszt meg. A hit bizonyosságának alapja tehát az én értelmem ereje, illetve nem az én értelmem ereje a hit bizonyosságának az alapja, hanem Istennek az igaz mondása. Ezért mondhatja a hívő ember, nem azért hiszek, mert mindent értek, hanem azért, mert Isten mondta. Nagyon sok emberben felmerülnek kérdések.
Miért enged Isten a szenvedést? Miért halt meg ilyen fiatalon? Miért nem hallgatja meg az imámat? Miért történt ez velem? Ezek a kérdések önmagukban nem jelentik azt, hogy valaki elvesztette a hitét. A hitben lehetnek küzdelmek. A hit érettsége nem azt jelenti, hogy soha nincs kérdésünk, hanem azt, a kérdéseinkkel is Isten felé fordulunk. Más a kérdező hit, és más a tudatos hitetlenség. Az egyik azt mondja, Uram, nem értem, segíts megérteni. A másik, nem akarok hinni, bármit is mondasz. Az elsőben lehet hit, sőt néha a kérdések mélyebb hithez vezetnek. A lelki élet nagy paradoxon, ahogy a hitben egyszerre van jelen, a világosság és a sötétség. Világosság, mert Isten feltárja előttünk önmagát. Sötétség, mert Istent ebben a földi életben nem látjuk színről színre. Szent János apostol írja, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Szent Pál pedig mondja, most tükör által homályosan látunk. Ezért a hit mindig bizonyos értelemben a láthatatlanban kapaszkodás. De nem vakkapaszkodás, hanem bizalom. Az ember önmagától nem tudja megteremteni magában a természet feletti hitet. Isten kegyelme előzi meg a hitet. A teológia ezt nevezi megelőző kegyelemnek. Isten megérinti az ember szívét, felébreszti benne az igazság iránti vágyat, megnyitja az értelmet, megmozdítja az akaratot, az ember pedig válaszol. Ezért a hit mindig kegyelem és feladat egyszerre. Ajándék, amelyet őrizni és növelni kell. A keresztény hit szentség életének kapuja a keresztség. A keresztségben az ember Krisztushoz kapcsolódik. A gyermekkeresztségnél a szülők és a keresztszülők vallják meg a hitet. Ezután következik a hit személyes kibontakoztatása, ezért a keresztségben kapott hitet egész életünk során ápolni kell. Nem elég azt mondani, hogy ó, hát engem megkereszteltek. A kérdés az, hogy mit kezdek a keresztségben kapott hittel. A bérmálás különleges módon megerősíti a keresztség kegyelmét. A Szentlélek ajándékai által a keresztény ember megerősödik abban, hogy Krisztus tanúja legyen. A hit tehát nem magánügy. A hitből küldetés születik. A bérmálás után nem az a kérdés, hogyan tudom a hitemet magamnak megtartani, hanem hogyan tudom Krisztust hitelesen képviselni a világban. Az oltári szentséghez hit nélkül nem lehet igazán közeledni. A szentmisében nem pusztán kenyeret és bort látunk, a hit szemével felismerjük, hogy Krisztus valóságos jelenléte van benne. A kenyér és a bor színe alatt Krisztus valóságosan jelen van, testével, vérével, istenségével és emberségével. Ez a hit legmélyebb misztériuma. Ezért mondja a pap, hogy íme hitünk szent titka. És a nép válaszol, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Az oltári szentség tehát a hit nagy iskolája. A gyónáshoz is hit szükséges. Miért érdel le az ember egy pap előtt, és miért mondja el a bűneit? Mert hiszi, hogy Krisztus egyházán keresztül megbocsát. A pap ember, de a szentségben Krisztus cselekszik. A hit azt mondja, nem a saját tökéletességem ment meg, hanem Krisztus irgalma. Ezért a gyónás nem szégyenletes vereség. A hitből fakadó visszatérés az atyaházába. A hit önmagában tehát nem maradhat meg pusztán gondolati elfogadásként. Ha valaki azt mondja, hiszek Istenben, de közben gyűlöletben, irgalmatlanságban, önzésben él, akkor a hit nincs összhangban az életével. Szent Pál szerint a hit szeretet által tevékeny. Ez nagyon fontos, a hitnek keze van, a hitnek lába van, a hitnek szíve van, a hit cselekedetekben válik láthatóvá. Ha hiszem, hogy Krisztus jelen van a másik emberben, akkor nem tudok közömbös maradni a szenvedése iránt. Nem azért teszünk jót, hogy megvásároljuk Istent, az üdvösség Isten kegyelme. De az igazi hitből jó cselekedetek fakadnak, ez olyan, mint egy élő fa. Ha a fa él, gyümölcsöt terem. Ha valaki azt mondja, az én hitem élő, de semmilyen szeretet, irgalom, megbocsátás vagy szolgálat nincs az életében,
akkor jogos a kérdés, hogy hol van a hit gyümölcse. A hit nem csak azt mondja meg, hogy mit higgyünk, megmutatja azt is, hogyan éljünk. Ha hiszem, hogy Isten minden ember teremtője, akkor tisztelem az életet. Ha hiszem, hogy minden ember Isten képmása, akkor tisztelem az emberi méltóságot. Ha hiszem, hogy Krisztus megbocsátott nekem, akkor törekszem megbocsátani. Ha hiszem, hogy egyszer számot adok életemről, akkor felelősség teljesebben élek. A hit tehát erkölcsi következményekkel jár. A hit és a szenvedés misztériuma, ez az egyik legnehezebb kérdés, ha Isten jó és mindenható, miért van szenvedés? A kereszténység nem ad minden szenvedésre egyszerű magyarázatot, de ad valami mélyebbet. Istent, aki belépett a szenvedésbe. Jézus nem kívülről nézte az ember szenvedését, hanem megtestesült, szenvedett, elárulták, megkorbácsolták, keresztre feszítették, meghalt. Ezért, amikor a szenvedő ember azt kérdezi, Istenem, érted, mint megyek keresztül? Akkor a keresztény hit válasza, igen. Krisztusban Isten maga is belépett az emberi szenvedés mélységébe. És a halál előtt a hit különösen fontos. A keresztény ember nem azért fél a haláltól, mert a halál nem fájdalmas, hanem azért, mert tudja, a halál nem az utolsó szó. Krisztus feltámadt, és Krisztus feltámadása a mi reménységünk alapja. Ha Krisztus nem támadt fel, hiába való a hitetek, de Krisztus feltámadt. Ezért a keresztény temetésben nem csak gyászolunk, hanem remélünk. Könnyek között is valljuk, hiszem a test feltámadását és az örök életet. A hit a földi életünkben kezdődik, de az örök élet felé tart. Jézus mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tehát az örök élet nem egyszerűen végtelen idő. Nem azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokáig élünk. Az örök élet részesedés Isten saját életében. A mennyország lényege nem az, hogy egy szép helyre kerülünk. A mennyország lényege Isten látása és vele való tökéletes szeretet közösség. És tudjuk, az ember legmélyebb vágya a boldogság. Sok mindennel próbáljuk megtalálni, sikerrel, emberi kapcsolatokkal, elismeréssel, munkával, szórakozással, de semmi teremtett dolog nem képes teljesen betölteni az ember szívét. Szent Ágoston híres gondolata szerint nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Tehát a hit megtanít arra, hogy végső boldogságunk nem egy tárgyban, nem egy emberben, és nem egy földi sikerben van. Isten maga a végső boldogságunk. Tehát a katolikus tanítás szerint a hit Isten ajándéka, amelyet az ember szabadon fogad el. Ezért az ember a hitét elhanyagolhatja, megtagadhatja, tudatosan elutasíthatja, a hitet tehát őrizni kell, mint a lángot. Ha egy tüzet nem táplálunk, kialszik. Ugyanígy a hitet is táplálni kell. Imádsággal, Isten igéjével, szentségélettel, közösséggel és szeretettel. Kedves Máre Rádió hallgatók, a hit növekedésének egyik legnagyobb akadálya a közömbösség. Nem mindig a nyílt hitetlenség a legnagyobb veszély, sokszor a közömbösség. Majd egyszer imádkozom, most nincs időm szentmisére, majd ha öreg leszek, akkor foglalkozok Istennel. A hit nem önmagától növekszik. Amit nem gyakorlunk, az gyengül. Ezért a hit kérdése mindig jelen idejű kérdés. Ma hogyan válaszolok Istennek? A hitet nem szabad magunkban tartani. A szülők elsődleges feladata, hogy gyermekeiknek továbbadják a hitet, nem pusztán szavakkal. A gyermek elsősorban azt figyeli, apa hogyan imádkozik, anya hogyan beszél Istenről, mit teszünk, amikor baj van, megbocsátunk-e, vasárnap elmegyünk-e a szentmisére. A gyermek sokszor nem a hit tankönyvből tanulja meg a hitet, hanem a szülei életéből. És a mai világban különösen szükség van hiteles keresztény tanúságtételre. Nem kell mindenkinek teológiai professzornak lennie, nem is lehet. Néha elég egy egyszerű mondat, én azért tudok remélni, mert hiszek Istenben, vagy nehéz ez a helyzet, de nem akarom elengedni Isten kezét, vagy sokat, de megtapasztaltam Isten irgalmát.
ezek a mondatok sokszor többet érnek, mint egy hosszú elmélkedés, teológiai eszmefuttatás. Tehát a hitvallás nem csak a templomban hangzik el. A hitet otthon is meg kell vallani, munkahelyen, betegségben, gyászban, örömben, családi konfliktusban, döntések előtt. A hit akkor válik életté, amikor már nem csak a templom falai között van jelen, hanem átjárja az egész életet. És ha szeretnénk megtanulni hinni, nézzünk a szűzanyára. Mária hite nem könnyű életet jelentett. Az ő hitéhez hozzátartozott az angyali üdvözlet, József bizonytalansága, Betlehem szegénysége, Egyiptom menekülése, Simeon gyövendőlése, Jézus elvesztése, Kána, Jézus nyilvános működése és végül a Golgota. Mária nem értett mindent. Az evangélium szerint sok mindent szívében őrzött és elgondolkodott rajta. Ez az érett hit egyik útja. Nem minden kérdésre azonnal válaszolni, hanem Isten szavát megőrizni a szívben. Talán Mária hitének legnagyobb próbája a Golgota, aki ott áll, az az édesanyja. De ugyanakkor ő az a hívő asszony, aki egész életében hitt Isten ígéretében. Az angyal azt mondta, nagy lesz ő, most pedig a fia ott függ a kereszten. A szem számára kudarc, a hit számára azonban Isten üdvözítő tervének beteljesedése. Mária nem fut el, ott marad. Ezért Mária a hit egyik legmélyebb tanítója. Talán nem kell mindig hosszú imát mondanunk. Néha egyetlen mondat is elég. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Ez az evangéliumban egy szenvedő édesapa imája. Milyen őszinte. Nem mondja, Uram, tökéletes a hitem, hanem hiszek, de segíts. És ez lehet a mi imádságunk is, amikor gyenge a hitünk, Uram, segíts. Amikor félünk, Uram, segíts. Amikor nem értünk valamit, Uram, segíts. Amikor meghal valaki, akit szeretünk, Uram, segíts. Amikor elveszettnek érezzük magunkat, Uram, segíts. Föld életünkben hitben járunk. De egyszer eljön a pillanat, amikor már nem kell hinnünk abban az értelemben, ahogy most, mert látni fogunk. Most azt mondjuk, hiszek Istenben, az örök életben pedig látom Istent. Most remélünk, ott birtokoljuk azt, amiben reméltünk. Most tökéletlenül szeretünk, ott tökéletes szeretetben élünk. Ezért a hit egész földi életünk zarándok útja. Kedves hallgatók, talán ma nem az a legfontosabb kérdés, mennyire vagyok vallásos, hanem mennyire bízom Istenben. Lehet valaki sok éve templomba járó ember, és még mindig fél attól, hogy teljesen Istenre bízza magát. És lehet valaki, aki most ér vissza Istenhez, de szívében őszintén kimondja, Uram, rád akarom bízni az életemet. Ez a hit kezdete. A hit nem azt jelenti, hogy minden kérdésünkre van válasz. A hit azt jelenti, van valaki, akinek akkor is kezébe tudom tenni magamat, amikor még nincs válaszom. Ezért imádkozzuk naponta, Uram, adj nekem hitet. Adj hitet, amikor örülök. Adj hitet, amikor szenvedek. Adj hitet, amikor gyászolok. Adj hitet, amikor döntést kell hoznom. Adj hitet, amikor nem értelek. Adj hitet, amikor úgy érzem, hogy egyedül vagyok. És végül, amikor földi utam végéhez érek, add, hogy egész életemmel ki tudjam mondani, Uram, beléd vetettem bizalmamat, nem fogok szégyent vallani. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szeptemberi vértanúk. A francia forradalom áldozatai. A francia forradalom nagyon hamar az egyház ellen fordult. Igen gyorsan kiderült, hogy a testvériség, egyenlőség, szabadság eszméi az egyház tagjaira nem igazán érvényesek. A forradalom és az azt követő háborúk értelmetlen vérfürdőiben mintegy 2 millió többnyire ártatlan embert öltek meg, köztük egyháziak ezreit, fiatal szerzeteseket és szerzetesnőket. Ezért vallási és erkölcsi szempontból a francia forradalmat, mint általában a forradalmakat, nem lehet pozitívan értékelni. A katolikusok üldözésének megindítatásához az ürügy ugyanaz volt, mint korábban, 8. Henrik angol király esetében. Henrik 1531-ben elszakította Angliát a pápától, és egyházfővé tette magát. Kimondatta a parlamenttel, hogy a dogmák értelmezése és a liturgia szabályozása a királyt illeti, aki egyben az új anglikán egyház feje. A katolikusoktól feltétlen hűséget követelt, amit esküvel kellett megfogadni, s aki erre nem volt hajlandó, az életével fizetett, mint például Mórus Szent Tamás és Eicher Szent János. Ugyanez történt Franciaországban. 1790. július 12-én az alkotmányozó gyűlés a klérust is az alkotmány elfogadására kötelezte. Ez megosztotta a papságot. Egy része tudomásul vette a követelést, mert úgy ítélték, hogy a kérdés nem hités erkölcs körébe tartozik. A papság másik része a római egyház elleni támadásnak látta, és ellenállt. November 27-én a gyűlés minden érsek, püspök és pap számára kötelezővé tette az alkotmányra tett következő esküt. Hű maradok a nemzethez, a törvényhez és a királyhoz, és minden erőmmel megtartom a nemzetgyűlés által alkotott és a király által elfogadott alkotmányt. A klérusnak kb. Harmada a fenntartásokkal ugyan, de letette a kikövetelt esküt. Akik nem tették ezt, azok részben emigráltak, részben állomáshelyüket elhagyva Párizsba húzódtak, ahol különböző intézmények épületeiben el tudtak tűnni a hatóságok elől. De a nemzetgyűlés a kommun hatására újabb törvényeket hozott az arisztokraták és az esküt le nem tett papok ellen. Kimondták minden a papok által kitalált bálvány megsemmisítését. A templomok szobrait és fémtárgyait beolvasztották, és fegyvert készítettek belőlük. Az 1791. szeptemberében létrehozott törvényhozó gyűlés feladata a római egyház és az esküt le nem tévő papok megsemmisítése volt. A girondisták, a párizsi sajtó és a forradalmárok azzal vádolták őket, hogy az emigráns királypártiakkal összeesküdtek a nemzet ellen. November 29-én a gyűlés kimondta, hogy azok a papok, akik 8 napon belül nem teszik le az alkotmányos esküt, ellenforradalmárok a törvénnyel és rossz szándékúak a hazával szemben. 1792 tavaszán a katonai vereségek és az osztrák porosz beavatkozás veszélye tovább szította az áruló klérus elleni gyűlöletet. Közben az országból elmenekült papok ösztönzésére 6. Pius pápa a forradalom ellenes szövetség pártjára állt. Erre a gyűlés minden nem esküdt papot összeesküvőnek és a nemzet ellenségének nyilvánította. Augusztus 10-én a gyűlés elhatározta a király letételét. Szeptember 2-án reggel a Nép barátja című újságban Marat az ellenségtől való megtisztítása szólította fel a népet, ami sorozatos gyilkosságokhoz vezetett. Ennek a keresztény üldözésnek lettek az áldozatai a köpenyei kármelita apácák is. Július 12-én a konvent rendelkezésére összekötözött kezekkel több kordén Párizsba szállították, majd a konciergeri börtönbe internálták őket. Július 17-én meg kellett jelenniük a forradalmi törvényszék előtt. A vádiratból kiderült, hogy a vád valódi oka a kármelita hivatásokhoz való hűségük volt. Az ítélet halálbüntetés volt. Összesen 16-an voltak ekkor, a novíciával és két világi kapusnővel együtt. Kordékon vitték őket a gilotinhoz. A vérpad lábánál a szerzetes nők megújították korábbi fogadalmukat, és elkezdték énekelni a Veni Creator Spiritus himnuszt. Utána letérdeltek, hogy fogadják a priornő áldását. A novíciát elsőként, a priornőt utolsónak végezték ki. 24 óra alatt több mint 200 papot és mintegy 1100 keresztényt öltek meg. A Szent Zsermán apátságban 20 papot öltek meg, akik már úton voltak a deportálásra. Eskü letételére szólították fel őket, de mivel ezt egyenként megtagadták, leszúrták őket. Meyer, az osztag vezetője ezután a kármelita kolostorba vitte csapatát, ahol először az Arles érsekkel, majd a Szántesi és a Buvaiszi püspökkel, végül 91 pappal végeztek. A rendőrfőnök parancsot adott, hogy a két helyszínen minden nyomot tüntessenek el. Hajnali 3-kor viszont a különítmény betört a LaForce börtönbe, ahol megölték a többségükben arisztokrata rabokat, köztük 3 papot is. A Szent Firminus szemináriumban 90 pap tartózkodott. A felbőszített tömeg itt bíróságot rögtönzött, s áldozataikat kidobták az ablakon. A párizsi kommun körlevélben szólította föl a megyéket, hogy a haza megmentésére kövessék e véres napon kapott példát.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Boldog remény, visszatérsz majd, nem hagysz árván ide lent. Hamarosan új éneked zeng majd ajkonkod a fent. Szívünk tiszta kívánsága lesz életünk boldogsága. Ott már nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, fájdalom. Krisztus áldott közelsége a legdrágább nyugalom. A szívekben boldogság, az örökké valóság. Imádattal énekel majd Isten minden gyermeke, Krisztus vérén megváltott nép, hívők boldog serege. Ennél nagyobb öröm nincs, amit ő ad, drága kincs.

mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 4 és 5-6-os vers soraiban. De néha úgy tűnik, mintha egyáltalán nem lennének talentumaim, mintha nem lennék képes segíteni senkinek, vagy bármi fontosat tenni. Pió atya így bátorít, ne szórd el magjaidat mások kertjébe, hanem műveld meg a sajátodat. Ne vágy arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Arra összpontosíts, hogy tökéletesítsd magad, és hordozd a kicsi és nagy kereszteket, amelyekkel a mennybe vezető utadon találkozol. És hidd el nekem, hogy a lelkéletben ez a legfontosabb, de egyben a legkevésbé megértett tanács. Mindenki a saját ízlése szerint szeret. Kevesen élnek azonban kötelességük és az Úr akarata szerint. Ebből adódik az a szomorú helyzet, hogy sokan elindulnak a tökéletesség útján, de kevesen érnek fel a csúcsra. Segíts, Uram, hogy értékelni tudjam, amit Te adtál nekem. Talentumokat, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagy kevesek, családot és barátokat, legyenek akármilyen közel vagy távol, anyagi javakat, függetlenül attól, hogy mennyire sokat vagy keveset. De legfőképpen kérlek, segíts, hogy megbecsüljem állandó jelenlétedet és szeretetedet.

Elfáradtunk. Barta Sándor verse. Még távol a csúcs, még nagyon messze. Kötfoszlányok és felhők vette messzi csúcs. Hollom léptekkel, kőnehéz szívekkel araszolunk felé. És míg magunknak bíztaton suttogunk menni, menni kell. Egyre ritkábban emeljük fel tekintetünk, s megadón valljuk be. Tovább már egy lépést sem tehetünk. Mert oly távol még a csúcs, olyan sokat kell addig még küzdeni. Öregszünk, gyengülünk, s homályosuló szemünk már nem egészen tisztán látja a célt. Azt a messzi célt. Ami talán már nem is a célunk, amiért már nem is olyan jó küzdeni, amit már nem is annyira akarunk, s amivel már nem is érdemes időt tölteni. Így araszolunk töpörödött lelki csúcsokon. Míg vérszomjas kárőrvendő Lucifert szolgáló angyalok fülünkbe súgják. Ó nem, nem a csúcsokon, ott lent van igazán az élet, ott alant lehet mindent megtalálni, a völgyben, a húspatakok mentén. Széltől védetten ott kell neked pihenni. Nincsenek ott gondok, és nem kell küzdeni. Ó, hagyd de bárgyú vágyat a folyton felemelkedését, hisz úgyis túl messze a csúcs. Valóban messze van. Verejték hull alá homlokunkról, ahogy botrányköveket kerülgetve lépkedünk. Mindenféle szél csapdossa arcunk, mennyire nehéz, de más nem tehetünk. Könyörgünk, kérünk, imáinkkal döngetjük égi ajtajaid, Istenünk. Ó, segíts, segíts magasba jutni, oda a csúcsok közelébe, fel, minél fennebb, hogy egykor majd trónod elébe ajánlhasson a néped. Ha szélverten szakadtan is, de győzelemmel, s feltelve tőled áradó örök életet adó kegyelemmel. Ó, ha látjuk már a célt, akkor nincs is oly távol. A távol is közel van. És nem a kötvátyol, nem a kísértő látható, hallható csupán, hanem látni téged, érezni a lényed, tudni azt, hogy mellettünk harcolsz, s megfogni erős átszegzett kezed, s úgy indulni újra meg újra el a távoli csúcsok felé, a menny felé.

tömeg gyűlt Jézus köré, hogy hallgassák. És meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított. De vajon Isten még mindig gyógyítja a testet, az elmét és a lelket? Pió atya így bátorít, soha nem maradj távol az isteni bárány szent lakomájától, mert semmi sem erősíti meg jobban a lelket, mint maga a lelkek királya. Nincsennél erősebb orvosság. Ó, atyám, azt nem kérhetem, hogy vedd el Jézust közülünk, hiszen hogyan élhetnék én gyengeségemben és erőtelségemben az eukarisztia vétele nélkül? Hogyan tudnék megfelelni a kérésnek, amelyet fiad a mi nevünkben tett? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha nem kaphatok erőre a szeplőtelen testből, legyünk mindig bátrak, és ha valami lelki fásultság tör ránk, fussunk Jézus lábaihoz az oltári szentségben, és a mennyei illatszerekbe burkolózva kétségtelenül visszanyerjük erőnket. Add meg nekem, Uram, hogy az eukarisztiában fogadjam gyógyító érintésedet.

vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül, a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Mégis a vágyaim gyakran az egész lelkemet betöltik hangos kiáltásaikkal. Még Isten, ami vőlegényünk csak halkan suttog. Hogyan tanulhatom meg meghallani az ő hangját? Jézus szeret téged. Azt akarja, hogy teljesen az övé legyél. Ne tekints másra, és ne hagyd, hogy a lelkedben bármi más helyet kapjon. Csak ő. Akaratodat egyesítsd vele, hogy semmi se állhasson közéd és Isten közé. Ne gondolj arra, mire nem vagy képes, hanem csak arra, amire képes vagy. És tedd azt jól a vőlegény szerelméért. Már mindent Istenbe helyeztél. Öltsd magadra mi megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust. Szeresd őt szenvedéseidben. És miközben ezen gondolkodsz, mondj el minél több fohászt. Lelked Isteni jegyesed karjaiban van, mint a csecsemő édesanyja karjában. Ezért hát nyugodtan alhatsz, mert a mennyei jegyes úton az úton vezet, amely számodra a legjobb. Uram, bocsásd meg, hogy inkább magamra hallgattam, mint rád. Vedd át az életem felett az irányítást, és segíts, hogy mindig meghalljam és kövessem a te hang.

Könyörgés alkonyatkor Makovej János. Istenem, leszáll az alkony. Elől a nappali forró elégedetlenkedés. Csönd lesz végre, ismét itt a földön, ahol a békesség oly kevés. Istenem, leszáll az alkony, s lelkünkben végigre meg a hűs varázs. Amikor minden sebünk naponta gyötör, ég és eleven parázs. Csöndes alkonyatkor, Uram, hozzád emelem könyörgő jajszavam. Hűs alkonyatkor összetörve e csöndben színed elé vetem magam. Két szemem nem lát téged, s két kezem fáradtan most nem tapint. De érzem, te benne vagy a csöndben, ha a nap utolsó sugara int. Érzem, itt lehetsz oly közel, hogy elérhet sóvárgó, érted vágyó szívem, hogy újra kelhet a föld porából, s az égre nézhet fel, beléd vetett hitem. Amikor bús lelkemet is eléri hűs alkonyatkor hatalmas Isten közelséget, ó, én jó Uram, adj nekem, adj mindörökre hűs alkonyati békességet. Ha ez alkonyatkor most újra felhangzan a gyönyörű emberkereső szavad, hadd lenne boldog válaszom. Jövök, Uram, Éden útja már egészen szabad. Legyen végre embermilliók édene átoktól, bűntől megszabadult tudat. Add, drága mennyei atyám, ismerjem, bírjam, hirdessem ezt az utat. Istenem, ha leszáll az alkony, és elül a nappali forró elégedetlenkedés, csönd lesz már szívemben is, béke, aki te vagy, ez már nem kevés.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Gyakran mégis megpróbálom egyedül viselni a rám rótt terheket, és kudarcot vallok. Pió atya így bátorít: kérem Jézust, hogy engedje meg, hogy az őt őszinte és tiszta szívvel szerető lelkekkel együtt te is egyre jobban értékeld az ő szeretetteljes hívását. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az isteni mester gyengéd meghívása vigasztaljon ebben a próbatételben. A Jézus által oly szívesen küldött szenvedéseket ismerjük meg úgy, mintha örökké együtt kellene velük élnünk. Így, amikor a legkevésbé számítasz rá, Jézus, aki nem bírja elviselni, a sokáig szenvedj, megszabadít tőlük. Eljön, hogy levegye rólad a terheket, és vigaszt nyújtson, új bátorságot oltva lelkedbe. Amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti lelküket, hogy a terhet viselve vele együtt emelkedjenek fel. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak, ha terhek nyomják a vállam, felismervén, hogy te vagy. Elveszed őket, vagy erőt adsz, hogy elviseljem őket.

szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, és megmentette őket minden félelmüktől. A vihart szellővé szelídítette, és a tenger hullámai elcsitultak. De hogyan engedhetem meg Istennek, hogy szétárassza bennem nyugalmát, ha az emberek és a helyzetek vihart kavarnak az életemben? Gondolatainkat fordítjuk a mennyország igazi hazánk felé, amelynek a földi világ csak fakó képe. És igyekezzünk isteni segítséggel minden vidám és nehéz helyzetben megőrizni az elégedettséget és a nyugalmat, ahogyan az a derűs Názáret igaz híveihez illik. Figyeljünk oda éberen a legkisebb zavarra is, és amint a csüggedés jeleit tapasztaljuk magunkon, gyermeki bizalommal és teljes odaadással forduljunk újból Istenhez. Ha lelkünkben mindig megőrizzük a békét és a nyugalmat, nagyot lépünk előre Isten útjain. Ha azonban elveszítjük a békét, az örök életért tett minden erőfeszítésünk csak kevés, vagy semennyi gyümölcsöt nem hoz. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak és engedjem, hogy helyreállítsd bennem a nyugalmat még akkor is, amikor viharok tombolnak körülöttem.

Dévény Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék, csak indulsz, de azóta végére sosem érsz. És míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép, nem aggodalmad óvja az útkereszteződést, remegő kézzel engeded el az útra kelőt. Pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg óvó tetődet. Hiába kerülöd így az ördög tüzét, az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak. A ma terhével egységet alkotnak, és kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ, s ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája, az aggodalom őt is megtalálta. Amint a vízen hitét kezdte feledni, tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten igéje válaszol neked, megnyugtat téged, ha hűen figyeled, azt mondja, ne aggódja a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat, az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. És ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyokat adna, ha leesnél. Hited legyen ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot, áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tud, hogy az Úr szeret téged, ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, és a bárányok utána.

0: beszélt a napi evangéliumról, beszédében a kánaáni asszony példáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten kegyelme titokzatos módon már a találkozásainkat megelőzően is működik a szívekben, a szívünkben. Következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok! Tegnap Szűz Máriát szemléltük a fiúval való felbonthatatlan kapcsolatában. A halál sem tudta szétszakítani azt a lelki, testi közösséget, amely az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy ugyanez a teljesség vár mindazokra, akik Jézust követik. Az ő feltámadása nem múltbéli esemény, hanem új élet, amely bennünket is magával ragad. Erről tanúskodik az a kánaáni asszony, aki a mai liturgiában hallott evangélium főszereplője. Bár nem tartozik Jézus népéhez, és idegen földön él, kitartóan igyekszik beszélni vele, és úgy követi, mint egy tanítvány, akit már belső kapcsolat fűz hozzá. Korábban bizonyára sohasem találkoztak, de titokzatos módon a hit már megszületett bennük. Nem önmagának kér valamit, hanem gyötrődő lánya számára kér békét, és bízik Jézusban, akiben felismeri a Messiást, Dávid leszármazottját. Az evangélista nem hallgatja el az akadályokat, amelyekkel ennek az asszonynak szembe kell néznie. A tanítványok kellemetlenkedő személynek látják, és maga Jézus is ellenáll kérésének. A mester ugyanis visszavonult arra a vidékre, és elképzelhetjük, hogy más alkalmakhoz hasonlóan egy csendes helyet keresett, ahol imádkozhat és tanítványait taníthatja. Akkor azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, aki úgy teljesíti küldetését, hogy engedi, hogy megérintse az, amit lát és hall. Végül ezt mondja neki, asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint szeretnéd. Az egyház ma is engedheti, hogy Isten működése meglepje, és Krisztus békéjét a már meghúzott határokon túlra is elviheti. Küldetését megelőzi az isteni kegyelem, mely a lelkiismeretek rejtekében működik. Ezért minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, oda kell figyelnünk, ki kell nyitnunk szemünket és szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól alázatot és eltökéltséget tanulunk. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és senkinek sem, csak a mózsák jutnak. Az Atyánál mindenkinek megvan a maga helye. Ennek a hitnek a fényében elviselhetetlenné válnak az egyenlőtlenségek, a hátrányos megkülönböztetések és azok a korlátok, melyek Isten fiainak és lányainak elfogadhatatlanul sok embernek a méltóságát lábbal tiporják. Kedves testvéreim! Jézus Krisztus egyháza vagyunk, egy békét kereső, gyötrődő világban. Kérjük Máriát, édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkáról fagad a valaha elhangzott, legerőteljesebb és leginkább újító ének, a Magnificat. Ez annak az embernek az éneke, aki immár Isten szemével látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és szeretetben cselekszik.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői.
2: Pál Zsóka.
0: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessük

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.